Rádió, ez csak igazi mai sláger megy. Igazi nagy ágyuk a folytatásban a Switch Disco, a 2026-os születésnapi fesztiválunk egyik sztár fellépő párosa, olyan mashup dalok,

egyik nagy kedvencem a srácoktól, amit pedig bekészítettem, az nem egy klasszikus értelemben vett mashup, de visszaköszön egy korábbi popzene, Amy McDonald és a This is the Life, Sleep Tonight, Sam Feltel és Rehab-el közösen készült a dal.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Rádió ez csak igazi mai sláger, mert egy globális szupersztárok, kérem szépen a folytatásban, Jennifer Lopez és David Guetta. Milyen régóta sztárok már így külön-külön, de érdekes mondom, most született meg nem olyan rég az első közös munkájuk. Érdekes tény, hogy David Guettának annak idején azért nem lett Madonnával közös dala, mert majdnem nyelbeütötték a dolgot, ez jó pár évvel ezelőtt volt. Az utolsó pillanatban megtudta Madonna, hogy David Guetta horoszkópja Skorpió. Fú, teljesen ki volt a nő. Azt mondta, hogy mi nem ezzel kezdtétek? Hát lemondom a PR-t, Skorpiókkal nem dolgozok. Érdekes tény, hogy Madonna és Jennifer Lopez is mind a ketten oroszlánok.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad, éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rihanna a folytatásban, és egy klasszikus, ugye az esetében csak korábbi dalokról beszélhetünk, 2016. Ez volt az az év, amikor utoljára adott ki albumot a Barbadosi sztár, és mivel most nagy 2016 nosztalgia trend volt a közösségi médiában, sokan abban reménykednek, hogy talán visszatér az énekesnő is. Az elmúlt évtizedet a saját márkáira összpontosította. Aztán ugye Észak-Rakiban nagy családosok lettek, a zene teljesen érthető módon háttérbe szorult, bár azért voltak kis meglepetések, például kis Fekete Párduc betétdal, Hupikék Törpikék szinkron meg betétdal, illetve egy Super Bowl fellépés is, az volt az ő babaváró bulija, ha még emlékszünk rá, illetve nyáron csatlakozott Jay-Z-hez egy New York-i koncerten. Legutóbbi posztjában Rihanna csatlakozott egy vírusként terjedő trendhez, azzal viccelődve, hogy mindig késik. Aha, szóval késik? Talán az új albummal. Most épp ebbe kapaszkodnak a rajongók, addig is egy korábbi nagy kedvencet hozok tőle.

control.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Augusztus 19-e van, és a mai nappal, a szerdai nappal startol a Strand Fesztivál Zamárdiban. Végig kint leszünk, vagyis a szombati napig a Rádió 1 stage-el természetesen, és az első nap diszkósít Lotfüvegi, Pulmex, Jamina, Christopher, a már is alató Metker, Victoria, Newick és Jauri lesznek a sztár fellépők, de mindenkivel lehet majd találkozni. World is my radio show rezidensek, diszkósít és

0: Cause I will leave the light on.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Shakira, Burn Out Boy és a Die Die a folytatásban. Hát ugye mindig úgy emlegetjük Shakira performance-át az idei foci VB-ről, hogy milyen fantasztikus volt a sztár, de hát azért nem egyedül lépett fel, ott volt körülötte a The Ghetto Kids, ugandai gyermektánc csoport, és most nem olyan rég a közösségi oldalán, hát egy ilyen emocionális, érzelmes posztban elköszönt a gyerekektől, mert hogy felejthetetlen napokat töltöttek együtt, Shakira elvitte őket a tengerpartra, életükben először voltak ott a gyerekek, ahol együtt strandoltak, táncoltak, fonogatták az énekesnő haját. Azt mondta Shakira, hogy ezt a tiszta, szeretet energiát egész életében magával viszi majd. Jön a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Az imént Robin Schulz, a Strandfesztivál szerdai sztár fellépőjének egyike. Kint leszünk ugye végig a Rádió 1 stage-el, vagyis szerdától szombatig élő közvetítések is lesznek este 8 órától, és az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Kamrád, be mine, ezt hozom a tudás percek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, szerdától pedig Balaton. Fesztivál hangulat, Rádió 1 DJ-k. Zamárdiban a Strandfesztiválon, ami évek óta Balaton egyik legmeghatározóbb zenei eseménye, ahol a nappali koncertek után az éjszakák is ugyanannyira emlékezetesek. A nemzetközi sztárok, mint például Robin Schulz, Timmy Trumpet, Purple Disco Machine, természetesen az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, Disco Sheet, Cookie World is My Radio Show rezidensek, többek közt a már is hallható Regál Lili.
1: Vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kis Márti. Üdv mindenkinek. Hogy mit adtak nekünk az olaszok? Nem a rómaiak? Vagy kiket? Milyen DJ-ket? Fú, hát rengeteget. Az olasz DJ-k és producerek óriási hatást gyakoroltak az elektronikus zenére a 90-es évek euró

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is, a nagyon korán kelőknek és nagyon későn fekvőknek. Ilyenkor ez a két világ találkozik, ugye jó éjszakát azoknak, akik aludni mennek, és hát szép jó reggelt mindenkinek, aki most velünk ébredezik. Balázsékkal ébredezhetünk majd 6 óra előtt egy kicsivel, jön a Best On, aztán további legjobb pillanatok, Best Off. Belenézek az adásmenetükbe, miről lesz szó? Az A is, a nyaralásos legjobb pillanatok. Jó lesz, az a lényeg, érdemes a Rádió 1-jel tartani.

0: Mi ért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Tisztató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Dupla főpróbát tartottak a szolnoki helikopterek. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Hatalmas robajjal és rendkívül elegáns mutatványokkal vették át az uralmat a katonai helikopterek a vármegyeszékhely egén. Sikeresen lezajlott az augusztus 20-ai szolnoki légiparádé hivatalos főpróbája, amelyen a helyi helikopterdandár forgószárnyas flottája kétszer is végrehajtotta a teljes ünnepi programot a Tisza felett. Részletek a szoljon.hu cikkében. Példaértékű kezdeményezés indult el a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tisza-Szent Imrén, ahol a helyi vezetés szorosabb kapcsolatra törekszik a településen élő külföldiekkel. A központi és a társtelepülési részeken jelenleg mintegy 160 holland, belga és német állampolgár él. A külföldi lakosok közül többen jelezték, hogy szeretnének aktívan bekapcsolódni a mindennapokba, segíteni a helyi kezdeményezéseket és támogatni a falu fejlődését. Tisza-Szent Imre 6 kiemelt területen számít a külföldi lakók segítségére. Elsőként a helyi óvoda támogatását jelölték meg, kiemelt szerepet kap a kóbor állatok segítése, de a tervek között szerepel egy faluszépítő önkéntes program is, a helyi sportélet és a labdarúgás támogatása sem maradt ki, valamint a meglévő játszóterek megújítása és korszerűsítése is terítékre került. Részletek a szoljon.hu cikkében. Lezárult az időközi választás Mezőtúron az egyes számú egyéni választókerületben. Az időközi választás Mezőtúron egyetlen jelölttel zajlott, így meglepetés nem született. Szücs Dániel polgármester tájékoztatása szerint a választásra jogosultak 11%-a adta le voksát, Valuska Zoltánt pedig 167 érvényes szavazattal választották meg a körzet új képviselőjének. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jóha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Jelenleg Magyarország teljes területén, így itt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is jelen van a betegség. A hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Végül a várható időjárásról. Eleinte helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, majd napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: munkafolyamat. Találkoztak személyesen Eddel?
1: Később találkoztam vele személyesen, de előtte nem ismertük egymást. Aztán Sydneyben találkoztunk. Igen, nagyon rendes srác. Legközelebb esetleg Louis Capaldi.
0: Egy Cyril Louis Capaldi kollaboráció, az nagyon klassz lenne. Jön már is az Ed Sheeran féle Cameron az ő remixében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-áig kaptak türelmiidőt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Fűnyírás, gyerekek, hát nem tudom ki, hogy van velem. Hajnali fűnyírás, rálőtt a közmunkásokra egy debreceni férfi, a sztori nagyon jó, nem bírják az emberek, álltok a legidegesítőbb zaj maga a fűnyírás, ezt egyébként megállapították. 61 éves férfi Debrecenben, azt mondta, hogy eddig is nem tovább. Először csak agresszívan üvöltözött, majd hirtelen előkapta gáz és riasztó fegyverét, és belőtt a dolgozók közé, akik füvet nyírtak. Hát micsoda lendület így 61 évesen. Mindkét munkás sokkos állapotba került, az egyikőjük elnyilatkozott. A földszinten lévő férfi azt mondta, hogy neki elege van a kinti fűnyírásból.
2: Megértem, hogy soha többé
3: mikor,
2: nem
3: mikor indult,
2: kimenni.
3: Ez hány órakor, azt lehet tudni?
1: Azt nem tudom, hogy pontosan mikor indult. Azt írja, hogy kiabált, én beindítottam a fűkaszát, mondja az ott lévő közmunkás, csak kiabált. Megálltam, és hogy megfordultam, már láttam, hogy fegyvert tart a kezében, és rohadt ki az ajtón.
3: Odafordulsz, és ott van veled szemben.
1: Majd kinyitotta az ablakot, és a rácson keresztül, gondolod, a csávó, az még gondolom, az nagyjából azon szinten lehet, hogy még zajlik a második világháború. Tehát rácsos volt az első ablak. Azért ott azért van félelem, már nem tudom, milyen környékkel, aki kirakta a kezét a rácsos ablakon, és kilőtt egy riasztópisztolya. A golyó nem talált el senkit. Tehát rácsos volt a csávó ablaka. Azért azt gondold el, hogy milyen.
3: Mennyire lehet matton egy ilyen ember?
1: Már aki kilő?
3: Igen. Aki fogja, előveszi a légpuskát, betárazza.
1: De várj, hogy matton, hogy részeg, úgy gondolod? Szerintem fújózanul. Te egyszerűen elpattan nála valami.
3: Hogy képzeld el, hogy lehet, hogy ő lenne a szomszédod.
1: Nem lenne. Nincs az a ház, lakás, ingatlan. Gondold el, hogy vele
2: ilyen van.
3: Hány ilyen van, ahol ilyenek vannak a szomszédodban? Béla bácsi, aki néha megalakul, és aztán fogja puskáját, előkapja, és kilő.
1: De hogy miért a fűnyírás? Igen, mert korábban egy nagypénteki fűnyírás végződött súlyos sérülésekkel Somogyban. Akkor ugye esti órákban füvet nyírtak Somogy Dörgicsén, 42 éves férfi szóváltás követően ököllel arcolította a fűnyíró szomszédját. Nekem a fűnyíró hangban, adjál be fűnyíró hangot, hát abban van valami nagyon kedves.
2: Szerintem nincs.
1: Nincsen? Nem az van, hogy nyár van, a szomszédban már zajlik az élet, az a rohadjál meg hang, hogy te most nyírod a füvet, igen?
2: Három ilyen dolog van, ami kiveri a biztosítékot, általában... Na, hát ez
1: de ez nem klasszik, várjál!
3: De
2: ez az elektromos fűnyíró, de itt ráadásul ugye fűkasza volt, na, tessék!
1: Fűkasza az még durvább, vagy a fűkaszát is, Zsül, hallgassuk meg a fűkaszát.
2: Keressél meg, és utána mondom, hogy mit keressél meg még, Zsül. Jó, az egyik ugye a flex, azt ismerjük, flexel is, a harmadik pedig vasárnap reggel a rántott hús kloffolása. Az jellemzően vidéken annyira nem hallatszik ki, az inkább a panelban gyilkos. Vidéken ez a kettő, a fűnyíró, illetve a fűkasza, hogy pontosak legyünk, és a flexelés. Hát megőrülsz tőle, ráadásul monoton.
4: Szia, fűkasza.
1: Azt mondta, szia, fűkasza. Szia,
4: tavaly augusztus óta nem ment. Még az a 95-ös benzin is van benne.
2: Ez így, nagyon jó, hallgassuk már meg. Ez egy reklám.
4: A maradék.
3: Indíts be, barátod.
4: Már indítottam.
1: Vesz egy fűkaszát, mi egyelőre ez.
4: Csak nehezen indult, azt nem vettem föl.
1: Itt csak a videó.
4: Megpróbálom, hogy azért vágni vág-e.
3: Olyan, mint a nekünk készült volna, nem?
1: 1700 feliratkozója van.
2: Óriás.
1: Nagyon nagy forma.
2: Figyelj, és most fogja berőfejteni.
1: Figyelj, beindítja a videót, vett arra, hogy kell beindítani a fűkaszát, megőrülsz.
2: Fűkasza próbavágás.
1: Figyelj.
2: Na,
1: fél berántja. Ezért én is átmennék. Ezt adom, reggel 8 óra van.
2: Ez még az alapjárat, figyelj. És beindul.
1: Sanyi! Állíts le, azt mert átmegyek. Jó, ezt adom. Ezt adom. A fűkaszát adom. Ez sok. Erre át tudnék menni, ez jó, ezt aláírom. Na, itt átmentek, hogy itt arcon vágta. De hogy ez nálunk állítok egy ilyen neuralgikus, mond, nem bírja a magyar a fűkaszát, a fűnyírás. Miért reggel, mert meleg, akkor nincs meleg?
2: Azért... Hát valószínűleg, ugye itt azért baj ez a sztori, akkor is baj lenne, hogyha a szomszédjára lő rá, azzal megtud. Ők szerencsétlenek, a két munkást, őket kivezényelték, hogy le kell vágni. Ő a munkáját végezte.
1: Az erős.
2: Érted? Nem tud vele mit csinálni. A szomszéddal lehet pörlekedni, átlőni azért akkor se ér, de itt ez két szegény munkás volt, akinek azt mondta a főnöke, hogy Sanyi, ma a Kossuth utca 12-től 24-ig vágjátok le, kaszáljátok le a füvet. Okay.
3: Főnök, elkezdhetjük reggel 7-kor, mert délután 12-kor már 40-42 fok lesz. De képzeld el, amikor nincsen légkondi a lakásodban. Nyitva van az ablaktárva, nyitva, és reggel 7-kor az első álmodból erre riadt.
1: Nem tudom, én valahogy ezekkel a zajokkal ilyen nagyon megértő tudok lenni.
3: Azért, de mert arra gondolok, hogy kertészed van.
1: Ez igaz.
3: Tudjuk.
2: És akkor én nem
1: úgy értem, tehát, hogy nem úgy értem, hanem hogy nem zavar, ha úgy értem, a szomszéd csinálja. Tehát tudom, hogy a fűnyírás egy 10 perces dolog, 20 perc. Tehát, hogy nem borulsz ki rajta, hozzátartozik a nyári atmoszférához, ami bejön, és nyilván egy órát vágja fűkaszával alattad, az oké, de hogy úgy nem tudom, ez úgy nem annyira borít ki. Van egy ilyen jó atmoszféra, hogy strand, nyírják a füvet, zajlik az élet, tudod, hogy úgy fölébredt a kis szomszédi közösség.
2: Jó, de amikor 3 órája előtted fűkaszálnak. Na.
1: Amikor igen, mondjuk az reggel 5-kor bejön a fűkaszával, az picit erős, igen.
3: Kocsi porszívózás ablak alatt?
1: Ez elég kispolgári létezési forma, ilyeneket azért nem élek, hogy az ablakom alatt valaki egy Daihatsu-t porszívózik. Ehhez azért nagyon-nagyon keménynek kell lenni, hogy az első emeleten arra ébredje, hogy egy Daihatsu-t porszívóznak elő alattad. Nincs azzal baj. Vasárnapi autóporszívózás szerintem az...
3: Hát ha nem másfél óráig tart.
1: Le a kalappal, aki azt csinálja.
3: Nagyon alapos volt.
1: Egyébként le a kalappal.
3: Na, hát
1: takarítotok autót így, hogy elviszitek és tigi porszívózzátok? Csináltok ilyet? Nincs vele semmi baj.
3: Igen.
1: 100-assal, 200-assal? Régen csináltam.
3: Azt szoktam csinálni, hogy igen, előre kitakarítom a kocsit, hogy utána el tudjam vinni a hivatalos takarítóhoz. Hogy
1: mit csinálsz?
3: Egy kicsit kitakarítom az autót.
1: Kitakarítom?
3: Elviszem, kitakarítom én az autót, hogy utána elvigyem a rendes takarítóhoz, hogy
2: Úristen, de miért kiszégyeled?
1: Hát, Jézus Mária.
2: De én az a dolga, Juli.
3: Nagyon ne. Kellemetlen állapotban.
1: Ne csinál, nem, ez nem az autó. Ez megint felejtsd el az autót. Az autó a tünet, te vagy az ok. Tudod, mindig ezt mondom. Előre takarítod. Itt azért álljunk meg, hölgyeim is. Uram, dobjátok a fűkaszás témát.
2: Kész. Engedjük el.
1: Engedjük el, van más témán 9-től. Érdekel a pozsonyi AC/DC.
3: Egy kicsit rendbe szoktam tenni az autót, de nem. Utána nem nagyon égjen a fejem, amikor elviszem a nagy takarításra. Mert hogy a mi kocsink az tényleg vállalhatatlan.
1: De nem, erről beszélünk.
2: Várja, ingyen csinálja?
3: De hogy csinálja
2: nem
3: ingyen.
2: Tehát te fizetsz egy szolgáltatást.
1: De csinálsz olyat, hogy elmész egy étterembe, és először eszel, hogy ne bántsd meg a szakácsot?
2: Vagy utána elmosogat?
1: Van ilyen, hogy bocsánat, tudom, hogy a szakács olyan túlterre, nem vagyok éhes, egy limonádét kérek? Ilyet csinálsz?
3: Nem, de segítek leszedni az asztalt.
1: Kérdezi, hogy kigyúrod magad, mielőtt lemész a konditerembe, hogy ne bántsd meg esetleg az ott dolgozó személyedzőket? Csinálsz ilyet? Veszel 2 pólót, mielőtt bemész az arába, hogy ne terheld az arát azzal, hogy pólót veszel?
3: De most nekünk volt olyan, hogy...
1: Elviszel egy szendvicset a McDrive-ba, hogy ne kérjél túl sokat a McDonald's-ba. Jézus Mária!
3: Egy időben volt takarítónőnk, és akkor én az előtte való nap nagyon szépen rendbe hoztam a lakást.
1: Juli,
3: azért, hogy utána Juli, ő már csak azokat a részeket csinálja meg, ahova én Juli, már nem jutottam el.
1: Elképesztően durva, amiket mondasz.
3: De miért? Szerintem egy csomó nő így.
1: Mert ez nagyon durva.
3: Hogy nehogy már azt higgyék, hogy úgy élünk, ahogy élünk.
2: Igen, mutassuk kifelé!
1: Igen, legyen takarítónunk, de ne takarítson, mert megcsinálom, én majd én leveszem a válláról, de azért jöjjön, de csinálja meg. Atya úristen, így nem lehet élni.
3: Dehogy is nem, így csak
1: így nem lehet élni.
3: Nem, mert hogyha a takarítónőnek a nulláról kellene kezdenie onnan, ahol egyébként ahonnan én elindítom, akkor soha nem jutna el a szekrény tetejére, soha nem jutna
1: az oké, lehet, hogy a szekrény tetejét ritkán látogatja, vagy nem tudom valami, de hogy autót porciózzak, és utána elvigyem egy autómosóba,
3: és
1: az így, nem.
3: De, hogy még így is másfél órát dolgoznak.
1: Persze, rajta. De hát azért vannak, azért fizetett ki a pénzt. Én nagyon büszkén szállok ki, miközben hátul ki van folyva a zöldbakfőzőkre, azt mondom, hogy itt vagyok.
2: Uraim,
1: itt a ezt tudom.
2: Tessék.
1: Gyerekek, nagyon szépen köszönöm.
2: Most ti mutatjátok meg hogy mit tudtok.
1: Búsás lesz a borravaló, good luck. És ott hagyom a kocsit. Hát ne viccelj. Hát
3: nyilván ez egy szolgáltatás, és pontosan tudom, hogy ők ebből élnek.
1: Megnézed előre a mozifilmet, mielőtt elmész moziba, hogy ne zavard a mozigépét? Megmasszírozod magad előtte, mielőtt elmész esetleg egy tájmasszázsra, hogy ne fáradjon el a masször.
3: Sőt, a hajamat is saját magam vágom.
1: Levágod a fodrász előtt a hajadat, hogy ne zavard a fodrászt azzal, hogy elmentél hozzá hajat vágni. Úristen, Juli,
3: tudod, ez miről szól. Nem, tudom, hogy te felette vagy ezeket
1: nem,
3: a dolgoknak.
1: Nem, ezt felejtsd
3: el. Pontosan tudom.
1: Nem, te vagy alatta. Tudod, ez miről szól?
3: Hát arról, hogy mit gondolnak rólam.
1: Hogy mit gondolnak? Igen. Hát ez egy borzasztó megfelelési kényszer. Persze. Van, hát kérdezem én, akik úgy élték le az életüket, hogy mit gondolnak majd a szomszédok? Hogy végül mi az Isten gondoltak? Hogy megérje így leélni egy életet?
3: Szerinted, amikor neked kinyitják a kocsit, és így benéznek.
1: Igen?
3: Akkor mit gondolnak rólad?
1: Azt kérdezd meg, hogy engem ez mennyire érdekel.
3: Szerintem ez... te leszarod.
1: Abszolút. De azért viszem oda, mert koszos a kocsi. Hát, de...
2: Igen, és ezért fog sok pénzt keresni.
1: Hát, igen. Ez egy szolgáltatás, hát attól tartom életbe, hogy koszos kocsit viszek neki oda. Nem érdekel, hogy mit gondol.
3: Nem, igazából teljesen próbózai okai vannak, itt sokkal olcsóbb.
1: De egy belső takarítás valójában, ha kármitot is kell tisztítani. Jézus Mária, Júli, ez nem lehet. Ez nem lehet. Beszélnem kell veled.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri, mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620-333-66-05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
7: Búcsúztassuk a nyarat Tiszafüreden. Augusztus 21-én és 22-én jön a tiszafüredi nyárzáró. Fellép többek között a Bittó Duo, az Álmok Futók, Josh és Betty, az UFO zenekar. Lesz kirakodóvásár, street food finomságok, vidámpark, felfújható légvárak, habparti, gyermekprogramok és adrenalini zóna. Tiszafüredi nyárzáró augusztus 21-22, Halastér.
0: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fémfelületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670-230-42-29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek. Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511-016 és 511-017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
5: Reklámot hallottak.
0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Külföldiek is építik Tisza Szent Imre jövőjét. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Példaértékű kezdeményezés indult el a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Tisza Szent Imrén, ahol a helyi vezetés szorosabb kapcsolatra törekszik a településen élő külföldiekkel. A központi és a társtelepülési részeken jelenleg mintegy 160 holland, belga és német állampolgár él. A külföldi lakosok közül többen jelezték, hogy szeretnének aktívan bekapcsolódni a mindennapokba, segíteni a helyi kezdeményezéseket és támogatni a falu fejlődését. Tisza Szent Imre 6 kiemelt területen számít a külföldi lakók segítségével. segítségére. Elsőként a helyi óvoda támogatását jelölték meg, kiemelt szerepet kap a kóbor állatok segítése, de a tervek között szerepel egy faluszépítő önkéntes program is. A helyi sportélet és a labdarúgás támogatása sem maradt ki, valamint a meglévő játszóterek megújítása és korszerűsítése is terítékre került. Részletek a szoljon.hu cikkében. Hatalmas robajjal és rendkívül elegáns mutatványokkal vették át az uralmat a katonai helikopterek a vármegye székhely egén. Sikeresen lezajlott az augusztus 20-ai szolnoki légiparádé hivatalos főpróbája, amelyen a helyi helikopterdandár forgószárnyas flottája kétszer is végrehajtotta a teljes ünnepi programot a Tisza felett. Részletek a szoljon.hu cikkében. Új reményt és kitörési lehetőséget kaptak a fiatalok a Jászkunság egyik legszegényebb településén. A máltai szeretetszolgálat által átvett tiszabői iskola 10 év alatt omladozó épületből modern, saját nevelésű tanárokkal működő mintaintézménnyé vált. A mintegy 40 fős tantestületben jelenleg 14 helyi fiatal dolgozik, 80 közülük már tanárképzőbe járnak, egy fiatal pedig ezzel párhuzamosan Miskolcon folytat jogi tanulmányokat. Míg 2016 előtt mindössze egyetlen érettségizett ember élt a faluban, 2020-ban már egyszerre 10 fiatal vehetett át 50 ezer forintos jutalmat a sikeres érettségiért. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jó, ha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Végül a várható időjárásról. Eleinte helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, majd napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Érdemelt pihenésüket töltik, de a

0: gyerekek, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: 350 ezeret költ átlagban a magyar évente nyaralásra, és most már egyre többen kölcsönt kell, hogy felvegyenek. A magasabb végzettségűek közel 400 ezer forintot, az alacsonyabban képzettek átlag 271 ezer forintot említenek, hogy ennyit költenek egy évben körülbelül nyaralásra. Két éve elmentem legjobb barátommal kettesben, Horvátban legénybúcsúra. Mi úgy spóroltunk, hogy vittünk konzerves olajhalat, meg kenyeret. Skippeltük az első pár kajálásunkat, úgy voltunk vele, inkább igyunk, mint együnk. Persze azért piát is itthon vettük meg. Persze ez majdnem csődbe mentünk, mire haza kellett jönni. Egyébként az olajos haltó olyan dögszag volt a szálláson, hogy nem tudtunk megmaradni.
2: Legalább nem csaltad meg az asszonyt.
1: Igen. Apusomnál spúrabb embert nem ismerek. Egyszer voltam velük nyaralni, soha többet. Minden ételt otthonról kellett vinni, előre megfőzve, kiszámolva. Gyerekek is voltak velünk, persze nehéz nekik nemet mondani. Amikor megláttak egy fagyizót, egy gombócot azért vett a négy gyereknek, azt ott a négy felé.
3: Egy darab gombócot.
1: Otthonról hozott műanyag porrakba. Egészen durva. Mondom sem kell, hogy néztek ránk. Velük is volt több és sehova.
2: Azt hitték szerintem, hogy valami vallási gyülekezet, nem? Tehát ott szokott lenni ilyen szigor. Ez nagyon durva.
1: Nagyon égtem, amikor a velünk nyaraló baráti házaspár az étteremből mindenből csak egyet rendelt, és két evőeszközt. Aztán jártam úgy, hogy a házaspár női tagja cápázott, ami azt jelenti, hogy mindenkinek kunyerált a kajájából, és végigkóstolt mindent, úgy lakott jól. Úgyhogy mostanra jutottunk oda, hogy egyedül megyünk nyaralni. De ennek már megvan a kifejezése, cápázás. Megkóstolatom. Józsi, eltek a térből. Megcápázta a kaját, elhiszed? Volt kolléganő férje, a majorkai nyaralása még faszenet is vitt, hogy ne kelljen ott venni. Ne csináld! De hát akkor ezért nyaral kölcsönből a magyar. Hát itt a megoldás. Azért faszenet kivinni.
2: De
1: nem?
2: Már csak az jobb, hogy megvárod, hogy más abba adja a grillezést, és ellopott tőle. Az ilyen, tudod, még parázsló faszenet. Azt hiszem, hogy egy szint emelkedéshez képest.
1: Figyeld, horvátországi nyaralás. Ülünk a hotel előtt, megjön a magyar turista busz. Ahogy leszálltak, egyből szedték ollóval a nejlonszatyokban levendulát a szálloda kertjét.
3: Ami ráadásul egy hét alatt érted elrohad.
1: Vacsorára elvitték a literes ketchupöt és mustár, majd napközben másnap láttuk a Sandon, hogy osztogatják, mint a békepipát. Egyik este megléptek a szálloda desszert részlegéről egy-egy tégelyi ékrémmel. Illetve befejező napjukon az egyik párral kirakadták a hátizsákból a dekor, fabors és sószórod. Úristen, ne csináld, hogy elviszed a dekor, sószórod. Úristen.
3: Hát van, aki sörös korsókat lop, ugye?
2: Jó, részegen 20 évesen, na, érted? Nem pedig az. Ez ilyen alapon összeszedhetnék egy lakást amúgy a különböző hotelekből.
1: Két éve feleségem családjával mentünk Balatonra nyaralni, nem vettek autópálya matricát, mert az 4500 forint, inkább kis úton kellett döcögni. Visszafelé én pályán jöttem haza, 2,5 alatt otthon voltam, ők 7 óra alatt értek haza.
2: De mennyit spóroltak?
1: Kis úton, mert felborult egy traktor, és nem tudtak sem erre visszafordulni. Mondtam nekik, hogy nagy üzlet volt a 4500 forint. Azóta nem nagyon megyünk együtt nyaralni. Lányom exének szülei ragaszkodtak a közös nyaraláshoz, minden nyáron autóval Görögországba. Lábuk alatt 2 zsugorásvány víz, 1 karton tartós tej. Ölükben a nagy méretű kávéfőzőké. Jézus Isten, így mész
2: nyaralni. És ugye, hogy ideologizálják. Én azt szeretem ezekben az emberekben, hogy ugye úgy jöttek haza minden, hogy gyűlöltek egymást, az utat, az egészet úgy, ahogy van, tudod, mert az alig kiszállj a kocsiból, lezuhanyozás, ne kelljen másikhoz legalább 2 napon keresztül hozzászólnod.
1: Igen.
2: És eltelik egy hét, és már elkezdenek róla így, tudod, így áradozni, hogy áj, de jó is volt az, és benned még ott van az a harag, hogy nem volt jó.
1: Hogy soha többet nem akarsz velük menni, igen.
2: Konkrétan.
1: Klasszikus baráti apartmanos nyaralás, mi vettük a drága húsokat helyben, mert váltva főztünk ebédet, a többiek csináltak tejfölös tésztát, meleg szendvicset, minden hozott anyagból. Első és utolsó volt. Lehet, hogy mi ritkán járunk, de akkor a segünk ki van nyalva. Ők minden évben mennek szartrágva. Ugye? Na ez sem mindegy.
2: De ő nem érzi ezt szarrágásnak, hogy azt érzi, hogy a világ legokosabb embere, aki átvert mindenkit, és téged tart egy nyomorultnak, amiért kifizet a sok pénzedet azért, amit ő ingyen is megkaphat.
1: Egyébként igen, ő még egy kicsit lenéz téged.
2: Abszolút egy tékozló majom vagy. Ezt gondolja rólad, hogy
1: igen.
2: Hogy
1: a spúr sohasem tudja magáról, hogy spúr, illetve nagyon megdurván megideologizálja, hogy miért. Kicsit meg is győz. Kicsit meg is győz, hogy te vagy a hülye. Te gondolkozol rosszul.
2: Szerintem esténként úgy én biztos, voltam így. Nem. Én voltam ilyen házas pár anyaran, és ők esténként tuti úgy feküdtek le, hogy 20 perc arra szántak, hogy alaposan kielemezték, hogy a többiek mennyire nagyképűek, és hogy mennyire szórják a pénzüket a semmire.
1: Közeli fagyizó 100 méter, fagyi 5 euró. Távoli fagyizó 1500 méter, fagyi 4 euró. Spúr, nagyapám szerint a fagyinál csak a séta esik jobban 40 fokban.
2: Milyen jaj, de szeretem ezt.
1: Úristen, és csak sétálsz, és csak sétálsz, és tudod, hogy 1 eurót fogsz rajta, gyerek vagy, és nem érted, hogy miért kell annyit menni. Igen. Hajlom, mik az egész családra gyűjtötték egész évben az Auchan pontokat, hogy a nyaralás előtt abból vegyenek konzervételeket. Egész héten só lett, csülkös bableves káposzta volt. Autóval az oda és visszaút üzemanyag költségét meg kilopták a céges teherautóból.
4: Na, így olcsó nyaralás.
2: De amúgy gondolom, hogy milyen jól esik, ülsz a tengerparton, ezt a só lettet.
4: Egyrészt egy ilyen tipik nyári étel, ugye jól is esik.
2: Egy könnyű nyári étel.
4: Meg hát a konzerv só lett. Ma most jön a Jedi.
1: Vannak ismerőseim, akik rendszeresen elmennek Horvátországba nyaralni, akár többször is, de az üzemanyagot viszik magukkal kannába.
4: Mert az olcsó.
1: Kicsit sem balesetveszélyes. Tudod, telibe várnak.
4: 2-20 literes hátul.
1: Biztos nem balesetveszélyes.
4: Egy néni, akinek minden étkezéskor fel volt kötve a karja, egyébként nem. Kiderült, hogy azért, mert a kötésbe volt betéve a háromszög kötésbe
1: jajne.
4: A doboz.
1: Jajne.
4: Amibe a reggelinél bepakoltad meg.
1: Jajne, jajne.
2: De akkor miért a lábát kötötte fel?
4: Oda több fért volna.
2: Egy nagyobb doboz.
4: A háromszögre kötöd a kendőt.
1: És berakszod. De van egy másik is nagyon kemény. Unokatesó még elmentek 1 hétre Olaszba. Úgy, hogy otthon megfőztek előre 1 hétre mindent, ételhordók voltak az autóban. Fater egyik haverja otthon felfújta a matracokat, és ezért doboz kocsival jött Bulgáriába, ezért mindenkinek 110-el kellett menni, mert olcsóbb otthon felfújni, mint a strandon.
4: Mert ott kérnek érte egyet. De van.
1: Bulgáriáig. Tudod, milyen messze voltam céges autóval Bulgáriában? Tudod, milyen messze van Bulgária kocsival? Matraccal a tetedem, ne csinálj!
4: Azért, mert a strandon 1 euróért fújjál.
1: Fölfújod itthon?
4: Ezért itthon fölfújod.
2: De azért már miért nem egy kis csinálj szolgáltatást, hogy fújja fel mint a 20 embernek 10 euróért, és akkor utána pedig nyugodjon meg. Nem értem.
4: Max fölfújott szájjal, érted?
2: Az az igazi hozzáállás, az igazi Griswold hozzáállás. Neki állsz, aztán hadd szóljon.
1: Azt a mindeni gyerekek. Egy ismerősöm nem halandó tetőbox csomagtartót venni, mert kiszámolta, hogy egy magyar-horvát úton oda-vissza 1 deciliter benzinnel többet fogyaszt az autó.
2: De akkor neki a feleségének sem szabad elhíznia.
4: Mert akkor, nem? Ugye? Ott is nő
2: Natikám,
4: a fogyasztás.
2: 7 kilóval több vagy, az azt jelenti, hogy jövőre nem tudunk lopárig elmenni, csak hódmezővásárhelyig.
1: De azért nem veszel tetőboxot, mert 1 decivel többet fogyaszt az autó, ne csinálják.
2: Az a legdurvább, amikor nem mennek el veled, hanem az van, hogy tudod, elindultok, hogy mentek vacsorát, és azt mondja, hát én ma inkább itt maradok. És pontosan tudod, hogy nem azért maradott, mert valami baja van, hanem
1: jaj, és ezt nehéz kezelni. Mert akkor te ülsz egy olcsóbb, amit nem élvezel, mert rossz minőséget kapsz, el akarod elvinni a drágába, akkor inkább meghívod, azt nem fogadja el. Ez nehéz. Egyébként ez egy kifejezetten nehéz helyzet. Ugyan. Ha véletlenül olyan csapattal mész, olyan társággal, akikkel nem megy, akkor
4: szétváltok. Jó baráti társaságban az nem működik, hogy figyeljetek, tudjuk, hogy kinek mire van pénze.
1: De jó barátoknál ez kimered mondani. Akkor gyerekek, mit ajánlunk?
4: Ebben
1: így van.
4: Mi megyünk. Abba.
1: Szerintem az működik.
2: De nem arról beszélünk, hogy mire van pénze, hanem, hogy ő a fejében mit él meg. Mert ugye nagyon sokszor az van, hogy így elképzeled, hogy együtt

0: régi barátokkal már nagyjából tudod, hogy ki mibe van, meg ki hogy van, nem? A sűrű
1: jártok. Ezt még azzal lehet megfejelni, különben ki mikor kell és mikor fekszik. Még ez egy ilyen másik dolog.
0: Ez is figyeled?
1: Hát nem, az, nektek nem volt ilyen, hogy közös apartmanban laktatok, és akkor az egyik ilyen mániákos a 6:00-kor azt mondta, hogy ő már kirakja a törölközőt a strandra. Azonnal,
0: nem nagyon nyaralok apartmanban.
1: Na, nekünk volt.
0: Ráadásul közösen barátokkal.
1: Pláne nem. Azért nem azóista nem vagyok. 20-an mentünk nyaralni, na és igen. Akkor egy egész apartman házban mi laktunk.
0: Hát azt ne hívj nyaralásnak.
1: Azt nem is az.
2: Óriási buli volt, figyelj, hát, a végén.
0: Nyaralásnak.
1: Volt mulatság. Az volt, hogy a Péter és az én baráti köröm egyesült egy nyaralás erejéig, soha többet azóta sem.
0: Na, ezt mondom, ha túl nagy egyesülések általában nem szülnek jót.
1: Nem
0: szülnek jót. És akkor ugye úgy érzed, hogy elrabolják az idődet, elrabolják az energiádat, alkalmazkodhatsz kell valaki ez, akit még nem akarsz rendre menni. Nem akarsz,
1: barátnőimet is elakadták rabolni. Igen.
0: Én ilyenkor nagy ellenállóvá vagyok. Válok, nem hagyom magam elrabolni. Se az időmet, se az energiámat nem adom. Hogy megfeleljek valakinek és elmenjek egy olyan programra, csak azért, mert nem merek nemet mondani. Biztos, hogy nem. Biztos,
1: hát
0: hogy
1: ez
0: nem.
1: Is, ez is
0: azonnal lázadok.
1: Igen, ez is nagyon rossz, amikor ők ugye diktálnak egy tempót, amikor neked menni kell valami, ezt is utálom, meg azt is utálom, amikor valaki ez a csendes ellenálló, tudod, de csak pont annyira ellenáll, hogy neked legyen egy lelkismeret furdalásod.
0: Igen, hogy... van a sok fajta típus van, igen. A rohanós állandóan diktálós, attól megőrülök. Az 2 perc alatt tromfosztjuk. Tehát az nálunk
1: idő. Jó, onnantól kezdve meg van sértődve, és utána minden
0: nagyon meg van sértődve, de nagyon duzzog. Igen, és többet nem szólal meg, csak látod, hogy morcos.
1: Igen.
0: De már nem jó a csapi-kapi.
1: És a felesége simogatja a hátát.
2: Nyugodjak, drágám.
0: Igen, és duzzogva csendesen 8-kor elmegy egy múzeumba, ahol senki nem megy vele.
2: Mert ő dolgozott az, hogy neked legyen kulturális programod, érted? Ő fölkészült.
1: Hoppá, nézd csak oda Ferenc arcára.
0: Mert ez Ferenc. Mert elmondom neked, hogy ez Ferenc.
2: Nálunk így. 8:00 indulás.
1: Ez most komolyan mondod.
2: 9:00 már a következő.
0: Micsoda? Ferivel 7-kor nem vagy a reggelinél áruló vagy. Ott senki vagy.
2: Senki
0: 7 óra 10-kor, ha nem vagy a szálloda aulájában, nem vagy sehol.
1: De mi ez a belső motiváció? Mi ez a sátáni hang, ami benned szól,
2: azért,
1: hogy azonnal
2: mert
1: menni
2: mész
1: kell?
2: Látni a világot, nem tetsz pedni a tengerparton.
0: Tudod, mekkora héderelő vagyok a napágyon egy koktéllal a kezembe? Tudod, mennyire egyedül menne? Tudod, mennyire egyedül menne a Feri velem nyaralna?
1: Hát én már egy kitelepülésre voltam készülve, hogy ez állandóan ment valahova.
2: Hát persze, gyerünk, csináljuk, ott vagyunk, érted? Hát most nem mész ki
1: minden. De ez az életközepi válságod óta van így?
2: Nem, ez világéletemben így volt. Ha már kimegyek valahova, akkor azt nézzem meg, legyek a részese, ismerjem meg a kultúráját.
0: 10:30-kor olyan részegen fekszek 2 kajpirinnyával a medence szélén, hogy el nem tudom. El nem tudom, és mindegy, hogy még 4B12-t azonnal.
2: Menjetek, most nyugodtan, jövök mindjárt.
0: Igen.
1: De ez azért van, mert olyan sokáig voltál karanténban, új kígyóson, hogy most már így muszáj látnod a világot?
2: Úgy van, hogy csak disznókat láttam, érted?
1: Visszafogtak.
2: Muszáj volt.
1: Az volt, hogy
0: be akarja hozni. Igen. Na gyorsan fejjük még Ákost, az utazó majom Ákost, hogy segítsen nekünk, hogy akkor most egy kis luxussal hova menjen a magyar olcsón, ami luxus. Jó? Egy kis
2: luxus?
0: Luxusba olcsón. Hello Ákos, jó reggel, ciao.
3: Hello, sziasztok, jó reggel! Hello.
0: Segíts nekünk, hova menjünk, ha nem hitelből megyünk, és van egy kis pénzünk, ami nem olyan drága, mint amennyire gondoljuk. Mi most a felkapott?
3: Ilyen például az egyik legfelkapottabb a Maldív-szigetek mostanában.
2: Na, hogy menjünk?
3: Ami igazából, hogyha belegondol az ember és számolgat, akkor nem is annyira drága. Tehát mondjuk egy jobb resort szigetre, ami mondjuk a Villapark, 700 000 forintért lehet már 4 főre, tehát egy egész családnak 7 éjszakát foglalni, ez teljes ellátásos ár. Nyilván a repülőt az hozzá kell számolni, ami mondjuk fapadossal az körülbelül 700 000, normál légitársasággal pedig olyan 1 millió körül van, de erre azt szoktam mondani, amikor mondják, hogy milyen drága repülőjegy, hogy igen, de a Maldivoknak is ide kell jönni, hogyha jönnek mondjuk a Balatonra, tehát nekik is ugyanolyan drága. Viszont az állásárakban pedig már nincs olyan nagy különbség, tehát azért 100 000 forintért egy jó 5 csillagos hotel teljes ellátással már azért nagyon nehezen lehet találni a Balatonon például. És itt ez pedig a Maldív-szigeteken simán foglalható, úgyhogy itt már olyan nagy különbség nincs mondjuk egy Törökországhoz képest, aminek mondjuk az ilyen kezdő ára az ilyen 800 000 körül van, de mondjuk egy jobbat már inkább ilyen 1 millió 2 körül lehet foglalni, és akkor úgy van vele az ember, hogy akkor lehet, hogy még spórol egy kicsit, és akkor el tudja mondani, hogy ő volt a Maldívon.
1: De minket nem ez érdekel, 20 000-ből hova?
3: Oké, 20 000-ből napi 16 000, napi 16 000 forintért lehet óceánjárókat foglalni, és most ez nyilván nem a környezetvédőknek a legjobb lehetőség, de másoknak viszont akár mediterrán, akár karib térségben, és ebben benne van a borravaló, benne vannak az adók, benne vannak az illetékek. Ez egy 14-18-20 emeletes óceánjáró hajók, ami rengeteg ingyenes program van, mozik, színház, 8-10 étterem, ahol bárhol lehet szinte enni, ebben benne van az ellátás is, különböző szigeteken köt ki minden nap.
0: Ez mennyi, ez napi 20-ból megvan? Tehát
3: hát napi
0: fejénként?
3: 16-tól van.
0: Napi 16.
3: Igen, igen.
2: Jó, de ez belső kabin. Belső kabinos.
1: Lennászol a hajó a rotor mellett.
0: Igen.
3: Hát de mondjuk Feri, neked pont tök mindegy, mert azt mondtad, hogy te csak aludni mész a

0: És úgyhogy
1: ez
0: akkor
1: így
0: végül
1: igaz,
0: is...
1: ez így igaz.
2: Kapsz egy ilyen mozgó koporsót, aztán jó éjszakát.
0: Belül nem mozog egyébként annyira, még a széle az jobban mozog, úgyhogy még jobb is a belső kabin.
3: És most mi a felkapott?
0: Nem gondolnák sokan.
3: Magyarok hova mennek? Horvátország?
0: Omán például.
3: Omán, tényleg?
0: Omán. Hát Horvátországban nyilván mennek mindennél többen, mint ahogy eddig mentek, tehát idén is rekord lesz. Ez ugyanolyan, mint hogy senki nem megy a Balatonra, és ott is teltház lesz. A Horvátországgal is ugyanez a helyzet, de ami meglepő most az Omán, az egy új úti cél. Albánia például az most felkapott lett az elmúlt néhány évben, és ez folytatódik. A Kanári-szigetekre most sokkal több lehetőség van eljutni, illetve az utazási irodák is most beindultak, és van egy cseh-lengyel utazási iroda, aki Magyarországra betette a lábát, és valódi akciókat kínál last minute-ben, ami nekik jóval ár alatt értékesítik ezeket az utakat, de stabil cég, tehát nem kell attól tartani, hogy becsődöl. Most például a mai kínálat az 400 ezer forint helyett Kréta 89 ezer, vagy teljes ellátással Szicília 439 ezer helyett 99 ezer. Ezek repülős utak, transferrel, mindennel, tehát ezek tényleg...
3: Szállás mondani, repülő hogy... fejenként 99 ezerből Szicília?
0: Igen, ez az utazási iroda, aki 200 ezer alatt kínálta az utolsó jegyeket Zanzibárra félpanziós ellátással repülővel.
2: Ahonnan még most is haza akarnak jönni az emberek?
3: Gyalog. Stoppal Afrikán keresztül.
0: Ez egy tőkeerős cég egyébként, csak most tette be a lábát így, vagy hát mostanában a magyar piacra, és lehet, hogy kicsit túlvállalták magukat, nem tudom, de a lényeg,
3: hogy... És direkt nyomotára ráfizetéssel adnak utat, csak hogy velük utazzál.
0: Abban nem vagyok biztos, hogy azért, gondolom azért, mert nem bírták eladni ezeket a charterjáratokat, és inkább megtöltik.
3: Ja, értem, lenyom, hogy 99 ezerért az Szicília, nem tudom, azért az jó, szállás a repülővel, azért az elég erősnek tűnik.
2: Annyi, hogy a Mafia Max megnyúz, de hát ez
3: igen.
0: Egyre szűkebb az olló, tehát az a típusú olló, hogy nagyon picit kell hozzátenni, és sokkal jobb helyre lehet elutazni. Tehát régen ugye nyilván voltak ezek, még most is vannak, hogy Albániában, nem tudom, Krétára, Korfúra el lehet menni azért 40-50 ezer forintért egy hétre, rosszabb szállással, fapadossal, de hogy egy picit hozzátesz az ember, akkor most már sokkal jobb lehetőségek vannak, és ez korábban nem volt.
2: 800 ezer forintból Nyíregyházán? Egy évig nyaralsz.
3: Hát, micsoda, egy évig, micsoda, egy... házat veszel, izé, lovardával.
2: Erasmus, ez gyakorlatilag.
1: Lóval együtt.
3: Lóval együtt.
2: De király. Igen. Minimum.
3: Ákos, nagyon köszi. Ciao, örülök, hogy hallottam a hangot. Vigyázz magadra. Köszi, Ákos. Hello.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék, hamarosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
8: Ne!
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu.
7: Úgy is te!
10: Kezd a tanévet a Deichmannnal! Gyerektornacipők már 2990 forinttól! Sőt, most még édesebb a suli kezdés! Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig! Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét! További részletek üzleteinkben és online! Deichmann!
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szerdától vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tisztató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tisztató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tisztatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tisztató Klíma.
15: Búcsúztassuk a nyarat Tiszafüreden. Augusztus 21-én és 22-én jön a Tiszafüredi nyárzáró. Fellép többek között a Bittó Duó, az Álmokfutók, Josh és Betty, az UFO zenekar. Lesz kirakodóvásár, street food finomságok, vidámpark, felfújható légvárak, habparti, gyermekprogramok és adrenalini zóna. Tiszafüredi nyárzáró, augusztus 21-22, Halastér.
16: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, wakesurfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken. Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szár.
17: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink!
16: Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-ös út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
6: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
17: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk Önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Telefon 0630 621 59 11.
18: 621 59 11.
19: Reklámot hallottak.
20: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Dupla főpróbát tartottak a szolnoki helikopterek. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Hatalmas robajjal és rendkívül elegáns mutatványokkal vették át az uralmat a katonai helikopterek a vármegyeszékhely egén. Sikeresen lezajlott az augusztus 20-ai szolnoki légiparádé hivatalos főpróbája, amelyen a helyi helikopterdandár forgószárnyas flottája kétszer is végrehajtotta a teljes ünnepi programot a Tisza felett. Részletek a szoljon.hu cikkében. Példaértékű kezdeményezés indult el a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tisza-Szent Imrén, ahol a helyi vezetés szorosabb kapcsolatra törekszik a településen élő külföldiekkel. A központi és a társtelepülési részeken jelenleg mintegy 160 holland, belga és német állampolgár él. A külföldi lakosok közül többen jelezték, hogy szeretnének aktívan bekapcsolódni a mindennapokba, segíteni a helyi kezdeményezéseket és támogatni a falu fejlődését. Tisza-Szent Imre hat kiemelt területen számít a külföldi lakók segítségére. Elsőként a helyi óvoda támogatását jelölték meg, kiemelt szerepet kap a kóbor állatok segítése, de a tervek között szerepel egy faluszépítő önkéntes program is. A helyi sportélet és a labdarúgás támogatása sem maradt ki, valamint a meglévő játszóterek megújítása és korszerűsítése is terítékre került. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jó, ha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvé nyilvánítottak, amiket a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei iskolák is már megrendelhetnek az új tanévre. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. Jó, ha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velencei tavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást. Végül a várható időjárásról. Eleinte helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, majd napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de deja-vűm van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
23: Na, írta valaki nekünk korán reggel, hogy gyerekek, kaptunk egy ilyen SMS-t, ezen egy picit mi is elgondolkoztunk, hogy a Marketplace, ugye ez a Facebooknak egy ilyen...
24: Hát hirdető oldala.
23: Egy hirdető oldala. Igen. Igen.
1: Használ dolgok, bármit van, oda föl tudod tölteni, az ismerősök, nem ismerősök látják, rád ér, és kész a biznisz, tök jó.
23: Egyébként egy nagyon praktikus oldal. Csomó mindent eladsz, csomó mindent veszel, ház körüli dolgok, lakás körüli dolgok, nem kell, földobod, értékesíted. Igen. Itt valaki kérdezte reggel, hogy ki az, aki a bugyját eladja marketplace-en.
2: Teszem hozzá, a lányomnak a barátnője elég jó kis keresetkiegészítéssel rendelkezik abból, hogy elküldi a zokniait.
23: Mi van? Ezt mesélted, igen, de nem tudom, hogy adásban vagy nem adásban, de ezt elmondtad, igen, hogy használt zoknikat árul marketplace-en.
1: A marketplace-re,
2: nem hogy... a marketplace-en, nem, van egy megfelelő fórum erre.
23: És ő ezeket adogatja el.
2: Igen. Most ezzel van bajunk, hogy valaki elküldi a zokniát?
23: Nincs. Szerintem elképesztő dolgokat adnak és vesznek emberek. Bele se gondolunk, hogy itt nem csak a bútor, a nem tudom, a teflon, a régi olajsütőd és a nem tudom mi megy, hanem valójában minden.
1: Én ráakadtam például egy festményre, amelynek a kiáltására 1000 forint, műcíme a ponthalász Yoda. Yoda ül egy hídon, és pontyra halászik.
23: Igen, és ez, na, ez a kép, igen.
1: És ez 1000 forint.
23: Kávézaccot láttam virág alá 3500 forintért. Horgolt baba valódi ember haja, tessék, nagyon menj.
2: Lóvizelet kozmetikai célokra megy.
23: Egyszer használt üres urna. Tökéletes, működik, látták marketplace-en.
2: Igen. Egyébként most megjegyzem, nekünk is van otthon.
23: Üres?
2: Üres.
23: Hát dobjátok fel a marketplace-re.
1: Ezt mondjátok meg, hogy mi becsomagolt téglák, igen? 5990 forint, polifon van alul felül, és díszcsomagolásban van. Tehát olyan, mint egy ajándékdoboz.
23: Mint egy ajándéktégla. Aha. Na? Élő rokon elhunyt párja válprotézisét árulták. Élő rokon elhunyt párja válprotézis. Válprotézis eladó a marketplace-en. Zárójel, elvitték. Elvitték a változatot.
2: Nekem van egy jó fél mellimplantátumom.
23: Simán. Oh. De már csak kíváncsiságból is tett föl. Adjál neki 10 forintos kikiáltását, és így tett föl.
2: Jó.
23: Nálad van maga az implantátum?
2: Igen.
23: Nem mondd, hogy nem rakott föl a kíváncsiságból.
2: Felrakom.
23: Amíg hát csak nézd, műsort csinálunk belőle. Nem is kell odaírni, hogy a Gyuri-é. Csak használt mellimplantátum, mit tudom én, menj, mi legyen a kikiáltás jár belőle.
2: Licitre bocsájtam, és akkor valami jó ügy érdekében.
23: Jó, na oké, akkor csináld meg. Tehát akkor ezt csináld meg.
2: Megkeresem.
23: Hol tartod a mellimplantátumot? Csak miért, minek tartottad meg?
2: Most csináljak vele, kidobjam ki, tök új.
1: Persze.
23: Felfoghatatlan. De figyelj, ha felmelegíted és fáj a gyerek füle, azt oda tudod tenni a fülére, nem? Tehát ilyeneket lehet vele csinálni. Vagy... Fülfájós a gyerek, kövi rózsacsepp és meleg a fülére, megcsinálod.
2: Vagy ha az egyik leereszt, akkor csak berakom a melltartóba, és olyan, de nem történt volna semmi.
23: Atya úr, és miről azonhalszik a jó lesz az majd. De a gyűjtögetők főjelmondata, jó lesz az majd.
1: Így van.
23: Marketplace-en lószemimplantátum 1.490.000 forintért, lószemimplantátum.
1: Nem vakaz a ló, csak bátor.
23: Le volt fényképezve a csoki, ahol látszott a harapásnyom, leírásban szerepelt, hogy körbevágta. Kivágta a harapásnyomot, vagy körbevágta, és harapott csokit is eladtak. Atya úristen! Figyelj, nagyon-nagyon érdemes ott szörfözgetni.
2: Szerintem valahol még megvan édesanyám epeköve is.
23: Az persze, hogy megvan. Ismerve titeket tulajdonképpen 1843-tól minden rokonotok mindene megvan. Igen.
2: Anyukám évekig haknizott vele. Minden ilyen családi vacsorán előkerült.
23: Mit elővette? Mit vett elő?
2: Az epekövét.
23: Elővette az
1: és mondta,
23: ti hogy ezt én neveltem. Ti teljesen kettősok vagytok.
2: Nézd meg, láttál te már ilyet? A Lidike meg a Milán, tudod, még nagyon picik voltak, és láttak ekkora szemekkel, hogy mi ez, Nagyi? Ez az epeköve.
23: Valaki megírta nekünk, hogy a Pamkutya koncertjén kilőtt konfetti darabok 2000 forintért voltak eladóak. Találtunk félig és hibásan kitöltött keresztrejtvényt 500 forintért. A marketplace-en. Tehát egészen elképesztő, egészen szürreális dolgok vannak. Használt mosogató szivacsot adott el valaki, szintén a marketplace-en, vagy legalábbis próbálta meg 500 forintért. Tengeri malac használt, eladó, nincs jól lakva, kicsik vannak benne, 6-1 akció, 6000 forintért, ez szintén marketplace-en látta hallgató. Tehát gyerekek, tulajdonképpen minden van. Összetört nagy televíziót, oda volt írva, hogy eladó tévé dísznek. Azt mondja, láttam olyat szintén marketplace-en, eladó alvás közben használt párna álmokkal együtt.
1: Ó, na ez mondjuk romcsi, ez jó.
23: Tőlem lábfotókat akartak venni a Marketplace-en, 1500-2000 forintot adtak érte, küldtem is neki széklábról, asztallábról. Vette és a poént kérdezett, hogy esetleg szekrénylábról lenne. Marietta küldte nekünk. 27 éve lejárt 1998-as Milka csokit árultak a Marketplace-en.
1: Van ugyanez 86-os 1 literes üveges Coca-Colával.
2: Tessék, esküvőnkön gyertya volt a dekoráció, esküvő után a meggyújtott gyertyákat is eladtam.
23: Na most azért, ha valami meggyújtott gyertyát megvenni, ahhoz azért már nagyon, nagyon sohernek kell lenni. Fogva a kiszedett aranytömi, szintén Marketplace-en eladó.
1: Na?
2: Aha. Na várjatok már, Ramona írja, Juli a mellimplantátumot egy svéd influencer 90 ezer koronáért árult, az kb. 3 millió forint. Ho-ho-ho! Álljunk csak meg! Én meg itt 50 ezerként akarom odaadni.
23: Kiszúrod a szemüket egy fél darab mellimplantátummal 30 ezerért, ami most a cipőit között hever. Érted?
2: Egy kutya kakizdacsiban.
23: Igen. Azt mondja, hogy én üres telefondoboz, jellemzően iPhone, de nem csak iPhone-t láttam a marketen, nem is egyet, ezeket is árulják. Üres telefondoboz.
2: Tudjátok, hogy
23: mi a fenét csinálsz?
1: Hogy van egy telefonod, és el akarod adni dobozzal, többet ér?
2: Márkajelzést például egy csomóan vásárolnak, ilyen felvarrókat. Adidas, Pipát, ezt
1: de rendeset, vagy
2: de rendeset, Adidas?
23: Tehát ahogy fölrak magadra, igen, vagy fölvarsz valahova?
2: Igen, fölvarod magadra, és akkor flexelsz, hogy ez a póló ez eredeti.
23: Azt a mindenség. Jó, és a levágott körmökkel mit csinálsz? Tessék, 3000 forintért valaki árult a levágott körmét. Van a másik oldalon felvevő piac? Megveszik?
1: Szerint igen.
23: Teljesen felfogadatlan. Az Epekőnek nagyon nagy piaca van, Juli, nem is gondolná, Norbi küldte nekünk.
2: Mit csinálnak vele?
23: Ezt nem látom át a titkos részét ennek, hogy egy használt epekővel, vagy ami ki van belőle. Mit csinálnak? Igen.
1: Szép egy epekő, Júli? Hogy emlékszel a gyerekkorodból, mikor anyát kihozta a húsleves mellé? Szép?
2: Nem igazán.
1: Nem szép.
2: Nem.
23: A telefondobozra azt mondják, hogy az eredeti telefondobozba raknak hamisat. Tehát ugye berakja a kamu iPhone, aha, viszont a doboza eredeti, és ezzel megpróbál házalni. Tehát azért lehet egyébként annak ilyen nagy keletje. Mert azok árulnak a Blahán, megveszi a dobozt, berakja a hamis telefont, és aztán meg is van. Weboldalt találtunk, és erről beszélünk majd egy kicsit hosszabban, mert hogy AI agentek keresnek munkát embereknek. Nem tudom, hogy olvastátok-e.
1: Nem akarok ebben a világban élni.
23: Nagyon izgalmas. Erről beszéltünk,
1: a főnököm.
23: Erről beszéltünk egy hete, amikor ugye arról szólt, hogy van már egy olyan weboldal, ami ugye hát tulajdonképpen AI-ok beszélgetnek AI-okkal. Ha ember vagy, akkor csak olvashatod. Kommentelnek, híreket hoznak létre, tanácsokat adnak egymásnak, megosztják a tapasztalatokat, és egymással beszélgetnek. De te emberként csetelgetnek. Igen. Te emberként ezekből az AI agentekből ki vagy zárva, viszont olvashatod, hogy ők miről beszélnek. Beszélnek a gazdáikról, hát ugye ezt átdumáltuk, nagyon érdekes. És most létrehoztak kísérleti jelleggel egy oldalt, ami arról szól, hogy az AI ad egyébként munkát az embernek.
2: Micsoda?
23: Vagyis te ember tudsz kölcsönözni, és az AI adja ki a munkát az embernek, és elvégezhetsz bizonyos feladatokat, amit aztán neked átutalnak pénzt.
2: Azért durva, hogy eddig mi delegáltuk az AI-t, meg a mesterséges intelligenciát, ugyanazt tudom, meg a robotizált világot, és akkor eljön az a pont, amikor meg már ő fog minket utasítani, és feladatokkal ellátni.
23: Hát miért a holnapot, ahogy létrehozták, és be kell jelölnöd, hogy ember vagy, vagy AI, és bejelölöd, hogy nem is tudsz nagyon beleszólni, és olvasod, hogy ők miről csetelnek. Hát ugye olvasgattunk az oldalból. Mi elmondom, hogy működik egyébként. Emberek pénzt keresnek ezzel most, jelen pillanatban. Az AI kifizet téged, én fizetek az AI-nak, hogy csinálja meg, vagy csináltassa meg veled.
2: Az AI
23: tehát van
2: jó
23: még ember és ember tranzakció, de hogy tulajdonképpen az AI már összehoz engem veled, és kiosztja neked a munkát, amire nekem a másik oldalon szükségem van. Lesz egy meghosszabbított keze az ember, és az ember megcsinál neki olyan a fizikai valóságban található munkákat, amit ő nem tud elvégezni, de neki erre szüksége van. Bútor összeszerelés, ingatlan megtekintés, helyszíni ellenőrzés elvégzése, kiszállítás, fotózás, vagy akár adatgyűjtés.
1: Most jött el a te időd.
23: Az
1: a
23: én idő?
1: Londoni Fornettére.
23: Az igen, létezés. Küldjünk ki most valakit, generáljunk egy ilyen, fotózzál nekem. Igen,
1: működő
23: olyan
1: voltot.
23: Működő Fornetti voltot fotózzatok nekem valahol Londonban, hogy egyáltalán megye.
2: És lesznek majd ilyen basáskodó AI főnökök. Ott vagy már? Megcsináltad? Mi történik? Hol késel? A francokat igen. Vagy dugóban? Elaludtál?
23: Tök durva. Igen, nincs menedzser, nincs ember, aki kiosztja a munkát, semmi. Tehát az AI-ok azok folyamatosan szórják a munkát, alkalmaznak, te elvállod, megcsinálod, keresel egy kis pénzt, és utána föltölted újra, hogy megcsináltad, jön a lóvé, és megint csinálod.
2: Figyelj, én ezt adom.
23: Tök jó
2: dolog. Tehát, hogy én ebben, hogy is mondjam, nem látok fenyegetettséget. Szerintem ez egy plusz, ez egy kereset kiegészítés.
1: Gyakorlatilag itt azt a részét, amit eddig ember végzett, hogy kerestél egy arra alkalmas. Ez a munka közvetítés, ugye ez eddig is működött, igen, csak ott egy ember keresgélt egy másik embert. Itt meg egy sokkal gyorsabb szerkezet, az AI fog a beérkezett jelentkezési lapokat így átgörgesi, azt mondja, hogy oké, ez a csávó ott van, ért hozzá, mehet.
23: Igen, azt mondja egyébként, hogy nagyon sok mindent átalakít majd, mert ez még csak a kezdet, a munkaerő közvetítő cégeket, a logisztikát, a szolgáltatási szektort, a közvetítők szerepe csökken, az AI képes automatizálni a koordinációt, ami jelenleg jelentős költségeket jelent, a hagyományos közvetítők gyakran elkérnek ugye 25-30%-ot, tehát én kiközvetítek neked valakit munkára, az megcsinálja, de az adjon le nekem 30%-ot. Az AI nem kér, az AI csak kiközvetít, és azt a teljes összeget te megtartod, vagy kifizeted az embernek, de nem kell rászámolni plusz 30%-ot a munka megszervezéséért. Tehát ezeket a költségeket maga a technológia fogja kiváltani. Elképesztő. Igen, és már állnak emberek táblával, ugye azt látod, hogy az AI megbízott, hogy tartsak föl egy táblát Szingapurba, és ezért kapok 20 dollárt. De csak az elején megint nagyon borzasztó bárgyúk vagyunk, de valaki megkérte az AI-t, hogy tartass föl valahol egy táblát.
1: Ennek mi értelme?
23: Semmi. Ez, még csak
2: ez lehet, hogy egy poén. Lehet valahol egy Balázs jót mosolyog a nevében, és azt mondja, hogy oké, hajlandó vagyok 20 dollárt fizetni valakinek azért, hogy
23: Szingapurba. Igen, Kuala Lumpurba az ikertornyok előtt, mit tudom, tartsál föl egy táblát, hogy szeretlek. Ő elmegy fölír, hogy szeretlek, itt a feltartja, kap 20 dollárt, te elküldöd a képet, de már az AI jött ki a munkát, érted? 668.772 bérelhető ember van jelen pillanatban az oldalon, ennyien jelentkeztek most magukat kibéreltetni, hogy kapjanak feladatot, és azért mesterség és intelligenciának szüksége van a testedre. Írja az oldal, kitöltesz egy tesztlapot, hogy milyen szkijeid vannak, hol vagy, mit csinálsz, milyen rendelkezel, hopp, és jön a meló.
2: Hát hallod?
23: Hát igen, de hogy ez hova vezet, ez egy jó kérdés. Igen. Csinálj egy fotót. Neki szüksége van egy fotóra. Ő kér egy fotót a bazilikáról. Ennyi. Valamiért ő dolgozik valamilyen ügynökséggel, neki nincs friss fotója. Menjék, kicsit fölölj egy fotót. Leellenőrzi, megnézi, kicsit javít a fotón, és azt mondja, köszi, oké, nekem ez 15 dollárt megért, lett egy fotóm arról, ami nem volt. Ki tudod magát a szolgáltatás jelölni, ugye egy kutatás, randevú, társaság, videó és fotót tudsz csinálni, kiszállítás, ügyintézés, személyes szolgáltatások, dizájn és művészet, közösségi média és marketing, tehát miben vagy jó? Randevú és társaság? Lehet, hogy kibérelnek téged egy órára. Lehet, hogy el kell menned valahova leellenőrizni egy randit, hogy ők randiznak-e. Érted?
2: Azt a nagyon jó.
23: Tehát, hogy te keresel egy ember gyorsan arra, hogy neked ők valahol randiznak, és az le akarod ellenőriztetni.
2: Magányomozó
23: kószágával. Persze, akkor te elküldesz egy ember 20 dollárra, állj meg a bemmózi előtt, és várd meg, hogy érkeznek-e. Számolj be arról, hogy mi történt. Okay. Igen, itt voltak. Egy szőkehajú, egy barna. Igen, jó, 20 dollárt megért, fotóz le őket, küld el a fotót. Mi van? Mi történik? Érted? És kiszervezi gyorsan az AI-ja. Mert ott valaki magáskal, mint a taxisofőn, az Uber, rácsap, meg vagyok, ez az én munkám, csinálom. És fél óra is elvégzi.
2: Itt nem lesz tilosban menetel, drágáim. Itt minden dokumentával.
23: Szóval, hogy mennyire durván érdekesen alakul ez az egész világ.
2: Van egy órád, és akkor bedobod azt, hogy az önéletrajzodban ott van az, hogy ultrarövid terápiákat válasz, és valahol megállsz a piros lámpánál, beül melléd, és még eljutok a bak csomó pontig, addig megterápiázol.
23: Igen, annyira nem örülne, de...
2: Mi történik?
23: Kezdve a piros lámpánál úgy csináltam egy útért. Na mit szólsz? Ez a fejlődés. Igen, igen. Azt mondja, hogy amikor elindította az Alex, ugye ő indította el, tegnap este indította el magát ezt a Rent a Human-t, ugye az AI-t, több mint 130 ember regisztrált, azóta egyébként meg már ugye 600 ezeren várnak munkára, nem tudom hány hetes a cég, amikor elindította emberünk, de hogy ugye 130 volt az első este reagáló, azóta már mit tudom, 600 ezeren várnak munkára.
2: És tehát, hány álláskínálat van, tehát hány ajánlat van?
1: Nincsen ajánlat, ez ad hoc, tehát hogy megkapja az AI, és az alapján osz.
2: Értem, igen.
23: Igen, te bejelentkezel, mit, igen.
1: Igen, valószínűleg munkára nem tudsz jelentkezni, hanem igen, ugye föltörtöd a szkíjeidet, hol laksz, hány éves, hogy mi ezért tesz, és akkor ő azonnal dobja neked. De ha belegondoltok, zseni, otthon tudod csinálni, vagy a lakókörnyezetedbe, tök rugalmas az egész, biztos van egy olyan gomb, hogy nem vállalom el, elvállalom, keresett kiegészítés, hát most fizetem 30 dollárt.
23: Valószínűleg nem az lesz, hogy nem lesz munka, hanem a nagy kérdés, hogy milyen formában, hogyan, kik által, hogyan közvetítve lesz majd munka, és milyen típusú munkák. Tehát, hogy tökre megváltoztatja majd a munkaerőpiacot is. Most ebből jól élsz, és napi melókat bevállalsz úgy, hogy valaki kidobja neked, mint a taxis, aki üldögél a Margit szigeten, rányom egy címre és elvégzi, az tökre átírja, nem? A munkavállalást is, hogy milyen szabályok között, milyen keretek között zajlik majd a munka, hogy írja át ezt az AI a következő 10-20 évben.
2: Kedves Ferenc, van itt egy meló, tehát boldoggá az asszony. Benne. Belencei tó és környéke.
1: Hát, ha megbíz a béka, ott menni kell.
23: Igen. Igen, már van, a rossz lányokon is tudtok egy órára embereket bérelni. Igen, ha lábfotót kér az AI-adra, azért kezdj el gyanakodni.
2: Hát de miért? Hát lehet egy ilyen megbízás a túloldalról?
23: Persze, simán. Persze. Csak te vagy az, aki elkezdesz majd furán lábakat fotózni, de nem te vagy a pervers, te csak egy AI-által kiosztott munkát végzel.
2: Istenem, én meg ingyen küldözgetem, basszus, pedig ezzel lehet pénzt.
23: Nem szabad, hát nem szabad. Igen, szükségem van valakire, aki alaposan kitakarítja a lakást, $120. Tessék, ott a meló. Ott a meló, Weckerlén keresnek, Juli.
2: Velem nem jársz, hogy kis pofám.
22: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron, vasárnapig, a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
0: Reklámot hallottak.
14: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Külföldiek is építik Tisza Szent Imre jövőjét. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Példaértékű kezdeményezés indult el a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Tisza Szent Imrén, ahol a helyi vezetés szorosabb kapcsolatra törekszik a településen élő külföldiekkel. A központi és a társtelepülési részeken jelenleg mintegy 160 holland, belga és német állampolgár él. A külföldi lakosok közül többen jelezték, hogy szeretnének aktívan bekapcsolódni a mindennapokba, segíteni a helyi kezdeményezéseket és támogatni a falu fejlődését. Tisza Szent Imre 6 kiemelt területen számít a külföldi lakók segítségére. Elsőként a helyi óvoda támogatását jelölték meg, kiemelt szerepet kap a kóbor állatok segítése, de a tervek között szerepel egy faluszépítő önkéntes program is, a helyi sportélet és a labdarúgás támogatása sem maradt ki, valamint a meglévő játszóterek megújítása és korszerűsítése is terítékre került. Részletek a szoljon.hu cikkében. Hatalmas robajjal és rendkívül elegáns mutatványokkal vették át az uralmat a katonai helikopterek a vármegyeszékhely egén. Sikeresen lezajlott az augusztus 20-ai szolnoki légiparádé hivatalos főpróbája, amelyen a helyi helikopterdandár forgószárnyas flottája kétszer is végrehajtotta a teljes ünnepi programot a Tisza felett. Részletek a szoljon.hu cikkében. Lezárult az időközi választás Mezőtúron az egyes számú egyéni választókerületben. Az időközi választás Mezőtúron egyetlen jelölttel zajlott, így meglepetés nem született. Szücs Dániel polgármester tájékoztatása szerint a választásra jogosultak 11%-a adta le voksát, Valuska Zoltánt pedig 167 érvényes szavazattal választották meg a körzet új képviselőjének. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jóha tudják a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Jelenleg Magyarország teljes területén, így itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is jelen van a betegség. A hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Végül a várható időjárásról. Eleinte helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, majd napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Érdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Van egy rövid időnk?
5: Van egy rövid időnk. Van. Mit oldjunk meg? Problémát, szerelmi konfliktust, testsúly problémákat, vércukorszintet mi legyen?
6: Mondom kérlek szépen, hogy mit tudunk megoldani. Hogy a turnén voltunk a múlt héten,
5: igen,
6: ugye? És pénteken este a turné után...
7: Egy kis tartozást halmoztál fel?
6: Nem, azt kifizettettem mindent a Balázzsal, ja, a vacsoránkat is. És ahogy hazaértem este, akkor kaptam, ugye, nem csak én, hanem ti is kaptatok egy-egy üzenetet attól a férfitől, akitől ezt nem nagyon szoktuk meg eddig. Ezt a történetet, ez te vagy, most rólad beszélek.
5: Mi hogy kerülök a sztoriba? Leestem, mert még ott
6: írtál. Te írtál nekünk egy üzenetet.
7: De most
6: a végén.
7: Az, amit elküldte a péniszinak?
6: Igen,
5: küldtem egy dickpicket.
7: Nem az volt, hogy akkor ezt most...
5: Igen.
6: És hát engem nagyon-nagyon meglepett, és ugyanakkor nagyon nagy örömmel töltött el azt, hogy te ilyen gondos fiú vagy. Megpróbálom pontosan idézni, de keresem, mert azóta már nagyon sokat írtunk egymásnak. Mindegy, a lényeg az, hogy nagyon szépen köszönöm, írtad te ezt, nagyon szépen köszönöm Annának és Zsülnek, hogy bent tartottátok a frontot. Nagyon köszönöm...
7: Tehát semmit nem csináltatok?
6: Nagyon, hogy a Laci és a Viki azokkal a témahalmazokkal, amivel bennünket elhalmozott a turné alatt.
5: Tudom, mit akar mondani erről.
6: Jól esett.
5: Én tudom, mit akar mondani.
6: Juli egy milyen csodálatos személyiség, hogy ebben a szervezésben részt vett, és hát, hogy Eszter, te, aki még soha de soha nem voltál ilyenen, hogy mennyire fantasztikusan beilleszkedtél ebbe a buliba, hogy csodás lényeddel hétfőkedden és szerdán bearanyoztad.
7: Tehát az őszintességről fogunk beszélni?
6: A napunkat.
5: Igen. Tehát nagyon megköszöntem mindenkinek.
6: Nagyon igen. Köszönöm de. Mindenkinek. Balázs.
5: Megemlítettem mindenkit csak.
7: Na, meg
5: megköszöntem mindenkinek, de.
6: Így olvastam, mondom, elolvasom még egyszer.
5: Igen, név szerint elmondtam mindenkinek csak.
6: Hát, ha a sorok között megbújva ott van még valaki. Mondom, elolvasom még egyszer, igen. Megnézem. Azt mondja,
5: tudtam, Zsül, hogy ezzel fogsz előjönni.
6: Zsül,
7: Anna, Viki, Júli, Anna. Egyszer vagy vele kedves, és rögtön előszed mindent a fiókból.
6: Nagyon
7: jó. Mi van még ott?
5: Igen, egy valakit hagytam csak ki.
6: Olvasom tovább, azt mondja, ott van a Juli, ott mindenki, Eszter is, de jó, hát mondom, ez mégiscsak ez a fiú csak megváltozott.
7: De ti egy ember vagytok, ti ketten egy egész vagytok.
5: Utólag én is észrevettem, hogy ennek a felvetésnek az az oka, hogy utólag észrevettem, hogy egy valakinek nem köszöntem meg harcos társnak, aki ott volt velem a színpadon. De mondom, hogy fogom ezt megidologizálni, mert köszönöm, Eszter milyen jó volt, tehát Zsül, neked köszi Annával, Feri, Viki, csodád, Juli, hát köszi, hogy lejöttél Szegedre, Eszter, hát első rócsód, isteni voltál. Valakinek nem köszöntem meg.
6: Mondom,
7: de ez hogy zajlott a valóságban.
6: Mondom, hogy 16 év.
7: Feküdt a kanapén, Balázs. Viki, hogy hívják azt a szakállas fuksót? Tudod, azt nem tudom venni mindig. Az a bagósna. Az
6: mondom, hogy elhussant ez a 16 év együtt, te.
5: De érzitek, hogy változom, hogy már megköszönöm, hogy meglepetést szervezek, hogy nyílik a szívem, hogy olyan szentimentális kezdek lenni, és elküldtem, mondom, ó, basszus, igen. Hát mondom, most vagy nem veszi észre az öreg meleg motoros, vagy úgy értelmezi majd, hogy ott volt velem a színpadon, együtt csináltuk végig, tehát az egész stábnak kell megköszönni.
6: Na, hogy mi ketten köszöntük meg.
7: Én tudom azt, hogy lehet megköszönni most utólag. Egy nagy öleléssel. Egy nagy, hosszan kitartott,
6: tőled,
7: minden karokkal átszőtt ölelés, kicsit bele tudod a fejed a nyakába.
5: Azt mondják, hogy Balázs, haldokolsz, hogy ilyen kedves vagy.
6: Egyébként
5: ugye? Tényleg, öregszem.
7: Nagyon durva. Nagyon
5: mindenkinek
7: durva.
5: Külön név szerint megköszöntem mindenkit, jó munkára bíztattam, jó hétvégét, jó pihenést kívánva, az öreg meleg motorost kihagytam.
7: De most segítek neked.
5: De ugye az volt, hogy ő ott volt velem. Tehát, hogy valahogy én azt úgy értem meg, hogy mi ketten megköszönjük az egész stábnak, mert végig csináltuk az egészet.
7: Apropó, te mit köszöntél meg?
5: Ez az a kapdál kis pitbull, hagyd neki!
7: És te, mióta ismerlek állandóan, még soha semmit nem köszöntél meg neki.
6: Mennyi mindent tettem érted? Én személyesen mindent mindenkinek. Na most minden nap.
5: Elmondom, hogy fogom kifogni a vitorlátból a szelet. Mert most te még...
7: Lehet szerkeszteni utólag,
6: amíg a nem. Az a baj, hogy ebből már nem lehet. Tehát, hogy ez elment, egyébként én is kicsit így éreztem, hogy mi ketten toltuk végig.
5: Igen, hogy ott ketten ott voltunk.
6: Mintha együtt írtuk volna.
5: Együtt megírtuk, hogy köszi az egész stábnak.
6: Igen, az a baj, hogy előtte kellett volna.
5: Te, aki velem ott szívtál végig, te neked nem köszönöm, meg ott álltam melletted. Együtt nyomtuk, de mi megköszönjük az egész stábnak. Kicsit a te nevedben is. Igen. Utóirat Feri szar voltál. Jött az SMS, igen.
6: Igen, azért nem köszönöm meg, mert...
5: Jó.
7: Feri, az irodában válik-e fél óra.
5: De most azt gondoltad, hogy megfogsz ezzel. Azt gondoltad,
6: nem,
5: hogy majd...
6: Én nem akartak meg, csak így elmondtam, hogy a kis életünk így néz ki.
5: Hát akkor nézd meg, hogy mennyire jó vagyok én. És mennyire jó emberé kezdek
6: már. Hogy lehet, hogy egy ekkora kalamajkából, egy ilyen méretű
7: szígyen teljesen fogsz hazamenni.
6: Is érted, ő
5: egy
6: ki,
5: óra múlva ilyenkor már kezicsókolommal fogsz köszönni, és sírni fogsz, ugyanis szerveztem neked egy meglepetést.
6: Az a baj, hogy mert amikor te szervezel,
7: azok a lányok a WC-ben, akkor felérzettek?
6: Mindig szívok.
5: Azok a maláj lányok. Nem, azon gondolkoztam, hogy a téged, mint meleg motoros egyébként a rócsó, mikor ugye egyszer nem volt, és ketten voltunk a színpadon, téged, mint meleg motoros cimborát elütnek, akkor tulajdonképpen az lesz, szerintem hogy Eszter nem tud jönni jövőre Miskolcra, Juli nincs, és egyedül állok a színpadon. Aha. Ezért szerveztem neked 9 óra utára egy kis meglepetést.
6: Jézus,
5: mindegy, meghálálva egyébként a rócson való részvételedet, uh-huh. És az, hogy nehogy megtörténjen, hogy esetleg téged elütnek, és valahogy öt fél lábbal amputálva mélykómába altatásba fekszel.
6: Jött a rendőrség, és elveszi a jogosítványomat.
5: Szerintem... Neked máshogy szeretném ezt megköszönni. Te is kapsz tőlem egy kis meglepetést.
7: Egy quad.
6: Sokkal egy
7: quad? Négy kerékkel biztonságosabban.
6: Nagyon kedves. Jaj,
7: vagy
6: de
7: tényleg legyen
6: kérülni.
7: Az, hogy törjük el a lábát.
6: Igen, és akkor nem motorozik. Igen. Ugyan vinni kell, de legalább ott lesz mindenütt.
7: De amúgy különben is minek kell neked motorozni?
6: Mert szeretem, mert jó.
5: Hogyha téged, mint öleg meleg motoros, ne adj Isten, egy jobbkezesnél, egy 70 éves süket, szürkehályogos, Suzuki altós. Suzuki altós bácsi. Tehát találkozol a korosztályoddal. Igen. És egy bácsi nem adja meg a jobb kezet. Hogy tudok én majd jövőre nem egyedül állni a rócson, amikor Eszter azt mondja, hogy ő 5-ből 3-at nagyon szívesen eljön. Te éppen valahol feküdnél a kórházban, mert elütött egy bácsi. Mit tudunk ennek érdekében tenni, hogy túléld az ütközést?
6: Jó
7: Donor? Egy donor?
5: Van egy meglepetésem.
6: Egy saját szerv donor.
5: Viszont meg kell ígérned, hogy használni fogod. Jó?
6: Jó, és azt mondtad, hogy próbálod.
5: Ki kell próbálod egyszer igaziból.
7: Fogkefe.
5: Igen, pelenka.
6: Ennyi év után még.
5: Nem, megfejtették, segédkerekeket kapsz oldalra. Kapsz két tőke.
6: Kicsit.
5: Balra billensz, jobbra billensz. Két kis kerék, és folyamatosan használod kell. Láttam a neten egy olyan dolgot, amit ha te felveszel és hordod, és elesel, akkor az esés közben elvileg érzi a motoron való becsapódás, vagy ütődés, vagy a testedem, és mire te földet érsz, és koponya alapít, és hátcsigolya törésen vett, kinyílik a légzsák a mellényben, és gurulás közben téged behálóz a légzsák.
6: Motoros
5: és ez
6: légzsák.
5: Van.

0: Közel a mikrofont.
1: Egy tized másodperc alatt kinyílik, és mire földet ér, már megvédi a belső szerveit, a gerincét.
2: De ilyet nem lehet venni nyugdíjasoknak otthonra például?
1: Egyébként
2: nagyon startolsz rá a kutyogós kávéfőzőre.
1: Igen.
2: Hopp, gellert kapsz, és puff, felrobbantál.
1: Nagyon jó a kérdés, mert motorosokon kívül lovasoknak, kerékpárosoknak és időseknek is van ilyen légzsák.
3: Anyám,
0: azt a mindenit.
1: Úgy néz ki, mint egy övtáska, fölveszi, és ugyanúgy érzékeli a mozgását, és hogy elesik, akkor felfújódik körben, és a comnyaktörés megelőzésére való.
0: Nagyon menő. Kérjük őszintén, hogy legyen élő, van élő, tehát élőzünk YouTube-on, Facebookon, tudtok bennünket élőben nézni. Mind a kettőn ott vagyunk.
4: Nagyon
0: elmondom, egyszer már a baseballütőt szorongatja. Felkészülve a csapásra, amit rámérünk Feri általára. És akkor ez az ütésre is, vagy az itt elhelyezett távirányítóra is
1: működik? A távirányítóra, mert maga a mellény 20 km per órától működik.
3: Annyival meg nem tudok futni, tudod?
1: Az csak, hogyha ezt utolérés és futnak 20, akkor nyílik.
0: És ez mekkora durran? Ez úgy, mint a légzsák belerobban az ember arcába?
1: Nem, ez... ad ki hangot természetesen, meg fogja szorítani Ferit, de nem...
0: De mi nyitja a rakéta ugyanúgy? Vagy
1: van benne patron? Egy CO2 patron.
0: Patron, amit a légzsák.
1: És hogyha elműködik a mellény,
2: akkor
1: utána...
2: Akkor ez mellény, ez szifon?
1: Végülis egy szifon patron.
3: Nem tudsz vele csinálni.
1: És akkor utána ki tudja cserélni magának.
0: Mennyire szarod össze magad, ha véletlen benyit a mellény az M7-esen 70-nel? Tudod, mert valamit rosszul érzékel, és berobban a mellény az arcodba. És attól esel be a kamion alá.
2: Úristen, ez nagyon sok lehetőséget ad nekünk a kezünkbe.
0: Ebben jössz a kitelepülésen legközelebb. Valaki tacsizik, és rárobbantod a mellényt.
2: Ebbe fog menni a rudasba. Valaki közelebb jön hozzám, a vízőint kell elmegnyom, hogy puf.
0: Emberi használatban volt már? Teszteltétek? Használjátok?
1: Volt nagyon sok balesetet megelőzött.
0: Ne csinálj,
1: nagyon
0: tényleg?
1: Sok visszajelzésünk van. Volt, aki első túráján megvette, és Erdélyben 150-nel belement egy betonárokba egy rossz előzés miatt.
3: Miért ment 150-nel az a motoros, ugye?
2: Megvételőzött.
1: És sérült a kabátnak a külső része, de a légzsák tökéletesen működött.
0: De nyílt a mellény.
1: Nyílt a mellény, és az ő elmondása szerint az életét mentette meg.
0: Azt a mindenit. Na, pufi!
1: Legyetek bátorak.
0: Legyetek bátorak. Úgyhogy légy szíves, vedd föl akkor azt a mellényt.
3: Jaj, de jó fej. Nagyon köszönöm előre is.
2: Hát, hogy felpattad.
0: Nem tudod, látod. Nem tudod, látod. Azt mondtad, nem voltál megemlítve. Hát itt vagy most megemlítve. Te vén öreg, melegmotoros róka.
2: De be lehet mondjuk vízibiciklizni is?
0: Egyébként bárhol.
1: Bármit lehet benne csinálni.
3: Ha 20-szal vízibiciklizel, azért azt megnézem.
2: És utána egy sügéjettől kapsz egy gellért.
0: És mi a gyroszkóp, vagy mi az, ami érzékeli?
1: Gyroszkóp, gyorsulás érzékeli.
0: Én okos vagyok azért.
2: Hogy ez a szó, hogy gyroszkóp, nem azt jelenti, mire gondolom.
1: Azért adjuk rá sisakot, hogy meglássuk, mennyire megtámasztja, hogy nem tudja eltűrni a kulcscsontját, és a ostorcsapás sérülés ellen is véd. A piacon az egyedüli ez a légzsák, ami ezt tudja.
0: Megőrülök. Hát ez nagyon durva. Feri fölvette a bukós isakot közben, és ráadásul neki igen, ennek ilyen sárga színe van, de akkor ez egy láthatósági mellény is.
2: Ez csak a dohányzás miatt van így.
0: Igen, bebarul. Igen, a magas bilirubin az epefesték.
3: Jó, tehát megyek, jön a nyugger.
1: Igen.
0: Jön a nyugger.
2: Szuszpenzet ne tegyünk rá? Csak miattam kérdezem.
0: Mekkorát szól ez a cucc? Nagyot szól?
1: Nem. Szól, de nem óriási.
0: De nem óriási.
1: Egy puskalövéshez hasonlítható.
0: Előtte csak ugye az íze véget, az esze nem vághatja hátba egy baseball ütővel? Nincs köze a témához, csak akkor már kérdezem.
1: Hát, az lehet, hogy előtte utána. Végülis egy gerincprotektor van benne. Hát? Amikor berobban, utána üthet.
0: Nem, amikor berobban, gurulj egyet.
1: Amikor berobban, akkor megnézzük, hogy támasztja meg a sisakodat.
2: Ez milyen üveg?
1: És akkor utána lehet
0: nagy
1: ütni.
0: Üveg. De akkor most én robbantok, tehát én nálam van a
1: távirányítás. Igen.
3: Ne ülj!
0: Hányas gomb robbant?
1: A kettes.
0: És az egyes mit csinál? Megégeti.
2: Az a szünet.
0: Felgyújtja.
2: Netflix.
0: Igen, Eurosport 2. Szóval a kettes robbant.
1: Igen.
0: És ez minek távirányító? Ez csak a bemutatás, nincs a motorosnál, vagy ott van a motorosnál?
1: Nem, azért kell a távirányító, mert maga a mellény így nem működik, csak 20 km per órát.
0: Jaj, nem értem, tehát a motoros kezében
1: nincs távirányító, automatikusan, amikor eléri 20 km per órát, akkor aktiválódik a rendszer.
2: De zölden villog.
0: Igen, jó, a jobb mellbimbot zölden villog, Feri. Az jelent valamit?
3: Ez magától.
2: Pacemaker?
1: Be van kapcsolva.
0: Mehet?
3: Mehet.
0: Jön a jobbkezes bácsi, repül a Feri, megnyomja a gombot. Azt a mindenit, mekkorát szól!
2: Ez most belőle jött?
0: Te hány tojást tettél? Oda néz! És a Feri felfújódott. Na figyelj, Feri felfújódott.
3: De a mellé...
1: De üssed, de ne simogasd, üssd.
0: Ne, előtt, üssed, üssed baseball ütővel a hátát. Figyelj, ez nagyot szól, basszus.
3: De már leereszt a mellé.
0: Ereszt a mellé, üssed.
3: Mit akarsz, kis csillag?
0: Csüti baseball ütővel. Figyelj!
3: Hülye vagy!
0: Hát ez a Gyönyörű, ez a Győr Laci, még elkezdte, mi bajból ütni a Ferit.

0: elmondom, hogy mint egy ilyen, mint egy olyan, mint egy ilyen, nem is tudom milyen mellé.
1: Menjed a falon.
0: Neki feszül, tényleg jó. És felfújodott, mint egy ilyen, minden mellé.
2: Meghasta kulcsontodat, a csigolyára teljesen megtámasztja a sisakot,
0: zseni.
2: Csípőt, és ugye a test...
1: Nagyon, és ezt megnyomom, mi történik még egyszer?
0: Felindul, mert ez a melbingolja.
2: Most ilyenkor szép lassan ilyenkor szép lassan elkezd leereszteni, és hogyha kivesszük belőle a patront, akkor visszaáll minden a helyére, bele egy új patron, és működik a rendszer.
0: És hány kilót bír el maga a nyomás? Tehát azt tudjuk, kiló pont, vagy nem tudom. Tehát, hogy 500 kiló, 1000 kiló.
3: Légy szíves, ne kövérez.
0: Nem úgy értem, hanem, hogy mekkora ütést bír el. Tehát, hogy magát a súlyodat, ahogy neki repülsz valaminek, simán.
2: Igen,
0: azt a mindenit. Hát így vigyázok én rá, látod?
3: Köszönöm,
0: öreg meleg motoros cimbora.
1: Jó, mi van akkor, hogy ha most rágyuk az új mellé, mert van még egy, láttam odakint, vagy ezt kicseréljük a patron benne,
0: igen?
1: És lelökjük Ferit a negyedikről.
0: Jaj, értem, kiugrik, hogy ílik a mellé.
1: Igen. Igen.
2: Ha a negyedikről elindul és eléri a 20 km/h, akkor mire földet ér, akkor rányílik a mellé.
0: Az a szar, ha nem gyorsul be annyira.
3: Mert akkor viszont
2: mostanában voltak olyan balesetek, amikor elmentek túrázni srácok, és a kompon nem kapcsolták ki a mellényt. És ugye ez a komp az megy 20 km/h, és amikor vette föl, úgy érzékelte a rendszer, hogy ez mozgásban van,
3: és
2: önmagára rárobbantott, amikor vette föl a mellény.
0: Nagyságrendileg árban mi egy ilyen csere? Tehát egy 150 ezer, 20 ezer, maga nem a mellény, csak a patron.
2: Az elektronikus patron az durván ilyen 23 ezer forint, van mechanikus rendszer is, amikor ki vagy kötve a motorhoz, és hogyha elrepülsz, akkor nyílik, az ott 9-10 ezer forint egy patron.
0: Nem egy, azt gondolok, hát azért az megér az életed. Nem egy vészes.
1: Kifizetjük.
0: Nem egy vészes
3: csak
0: csere.
3: A patronnak.
1: Így van.
0: Laci, nagyon köszi, hogy beosztál. Köszönjük szépen. Volt egy ilyet. Látni, hogy ez magyar találmány, ez nagyon jó. Köszönjük szépen nektek, Pócsi Lászlónak, a Hirány Magyarország ügyvezetőjének. Köszi, hogy itt voltatok. Ciao. Nagyon szépen köszönjük.
4: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
9: Sportos sulikezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az abban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
14: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron!
15: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak, dolgoznak.
16: Első alkalommal szervezik meg Tiszafüreden a traktoros erőpárba és gyorsasági versenyt. Augusztus 21-én indul a gyülekező a piac téren 7:30-kor, majd kezdetét veszi a felvonulás. Nevezni a helyszínen lehet. Lesz gyorsulási, ügyességi verseny, és a nézők is kipróbálhatják az erejüket. Augusztus 21, Tiszafüred, traktoros erőpárba és gyorsasági verseny. Egy tiszafüredi program, mely minden korosztály számára tartogat izgalmakat.
1: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot!
17: Nincs ideje a mosásra? Vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól-házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 0620-333-6506-os telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
3: Épít vagy felújít? Malino Abla. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Ablak. Telefon 0620 941 29 58.
18: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
0: Reklámot hallottak.
19: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Dupla főpróbát tartottak a szolnoki helikopterek. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Hatalmas robajjal és rendkívül elegáns mutatványokkal vették át az uralmat a katonai helikopterek a vármegyeszékhely egén. Sikeresen lezajlott az augusztus 20-ai szolnoki légiparádé hivatalos főpróbája, amelyen a helyi helikopterdandár forgószárnyas flottája kétszer is végrehajtotta a teljes ünnepi programot a Tisza felett. Részletek a szoljon.hu cikkében. Példaértékű kezdeményezés indult el a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Tisza-Szent Imrén, ahol a helyi vezetés szorosabb kapcsolatra törekszik a településen élő külföldiekkel. A központi és a társtelepülési részeken jelenleg mintegy 160 holland, belga és német állampolgár él. A külföldi lakosok közül többen jelezték, hogy szeretnének aktívan bekapcsolódni a mindennapokba, segíteni a helyi kezdeményezéseket és támogatni a falu fejlődését. Tisza-Szent Imre hat kiemelt területen számít a külföldi lakók segítségére. Elsőként a helyi óvoda támogatását jelölték meg, kiemelt szerepet kap a kóbor állatok segítése, de a tervek között szerepel egy faluszépítő önkéntes program is, a helyi sportélet és a labdarúgás támogatása sem maradt ki, valamint a meglévő játszóterek megújítása és korszerűsítése is terítékre került. Részletek a szoljon.hu cikkében. Új reményt és kitörési lehetőséget kaptak a fiatalok a Jászkunság egyik legszegényebb településén. A Máltai Szeretett Szolgálat által átvett tiszabői iskola 10 év alatt omladozó épületből modern, saját nevelésű tanárokkal működő mintaintézménnyé vált. A mintegy 40 fős tantestületben jelenleg 14 helyi fiatal dolgozik, 80 közülük már tanárképzőbe járnak, egy fiatal pedig ezzel párhuzamosan Miskolcon folytat jogi tanulmányokat. Míg 2016 előtt mindössze egyetlen érettségizett ember élt a faluban, 2020-ban már egyszerre 10 fiatal vehetett át 50 ezer forintos jutalmat a sikeres érettségiért. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jó, ha tudják a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Végül a várható időjárásról. Eleinte helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, majd napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
22: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
23: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügyi megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő.
2: Jó, a gyerekek az
23: hitel,
2: átlagokat.
23: Szellem.
2: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
23: Oké, okay, hitel ne... gyerek. De azt el tudjuk fogadni, jó,
2: jó, el
23: ér.
2: Tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
23: Igen.
2: Ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége. Igen, nem ez van.
23: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is, tehát azért azt nevessük el, mert jó, van jó. A gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A fele se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
2: Még... De akkor, de épp ez az érdekes, hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akiben szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
23: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
4: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
2: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyod ott?
4: Szerintem az van, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
23: Na de várjál. Igen, a toxikus kapcsolat az nem...
4: Akkor a melegek! Szaktanári!
23: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos, így elvagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
4: Túl jó a szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
23: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
4: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkozz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami...
23: Hát de várjál, szabad... a szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
4: Az egy jó
2: baj. Nem értem, hogy mi a baj. Nem
23: kéne szakítani.
4: Álljunk le.
23: Ez most még nincs meg ez a téma. Jó szex.
2: Maradok életem végéig.
23: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk közösen.
4: Ez mindig a jó kapcsolat.
23: Csöndben van, ez üdös a lábam.
2: Várjál, akkor tisztázunk nálad, mi a rossz kapcsolat.
4: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
23: Csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem büdös a lábam.
4: Telefonszámokat kérek.
23: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
4: Olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
23: Az jó.
4: Minden más lehet, mint a Péterre, csak ezt kérem, hogy csukott szájegye magyarót.
23: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná. Jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül. Érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüléttől, kapcsolatfüggő vagy, benne maradok. Ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
4: Van egy ilyen szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
23: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
2: Micsoda, pánikolok?
23: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen, ha hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi, nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
4: A biztonsági játékos.
23: Ez a biztonsági játékos.
4: Ők a remete rák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
2: Remete rák.
4: Igen, igen. Aha, ezek ilyen kis...
2: Ez nem homár, ugye?
4: Ez nem homár.
2: Nem,
4: ez a rák. Nem azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
23: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
2: Egy kényelmi párkapcsolat.
23: Ez egy kényelmi az. Párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez korrekt.
2: Ez eltartott, korrekt. Ugye?
23: Még ez az mindig. Eltartott, aha. Igen. Ez aki azt írja, a pénzügyi megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
2: Hogy minden,
23: azt
2: más,
23: képzelni,
2: rossz.
23: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
4: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
23: Hogy jó szexel, minden más rossz.
4: Nem, hogy az, hogy ezt az egy képességét ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
2: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
4: Abból 7 órát.
23: 7 órát az ágyban töltötök.
2: Nem tudsz végig szexelni.
4: Hát ugye ezért szakítottak veled.
2: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék ti, érted?
4: Igen,
2: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
4: elvinni. De te is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, igen. De van a bruttó értéke az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az azt követő időszak, amikor pedig a elégedettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte, meg utána meg...
2: Én kettőig is bírom, jó? Nem kell
4: hát
2: te másfelezni.
4: Nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
23: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály. Nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
2: Ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
23: Igen, az a te felelősséged. Igen. Nem vállalok felelősséget. Mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
4: Igen, meg szerintem egy csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy hol van Józsi? Hát szakítottunk. És ezt nem akarja, ezt az out, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10 plusz évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad ezt spiráloztad be, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
23: Igen.
2: Igen.
4: Tehát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni. Igen.
23: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
4: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulál van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel, mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez az alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
2: ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen.
4: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
23: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Igen, mert ahhoz vagy hozzászokva. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állandóan legyen valami készenlét vagy feszkó, vagyis találsz egy normálisan működő, téged szerető, a tenyeri hordozó ember, és eldobod, azt mondod, nem kell, unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami százszor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a válás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Benne madarodok a házasságomon, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet, ezen gondolkodom folyton.
4: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, szerintem de hogyha, ha rávársz, hogy ő egyik napra másra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek, te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgod, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
2: Na és ha nem tud veled menni, akkor kell lépni.
23: Hát akkor fogsz lépni. Meg akkor már meg föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni. Látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
4: Így van.
23: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, három kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, két hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
2: Ezért kell párkapcsolat helyett pár kapcsolat. Nekem négy van.
23: Igen. 13 év, két gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a két gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem olvasom.
4: Sok embernek kell egy gyerekes nő. Tehát szerintem, mert hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a két különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
2: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
4: Nem, egyáltalán nem. Szerintem az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat
23: nem
4: a gyerekkel.
23: Nem szeretsz bele?
4: Hogy érted?
2: A gyerek
23: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók is. Én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek, és...
2: De akkor meg...
23: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van két gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Nem nincs benne a következő randi, mert
2: meg nem kár, hogyha ő elmegy.
23: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyt nem adja.
4: Jó, de ez nem is az, ez szerintem az a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és ott nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy ha nekem gyerekkel volna, fog kell senkinek.
2: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
23: Igen.
2: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
23: Gyávasság, felmentés. Gyávasság, igen. Gyávasság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
2: Nem így mondtam.
23: Gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
4: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
23: Igen.
4: Tehát, hogy te vagy
2: a
4: herceg, a lovaga, mit tudom, tehát, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lehet magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
23: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
4: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
23: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy pont-pont-ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel hogy... már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
4: Ez az, nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint hogy most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elmen, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
2: nem, nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
4: Meg hány olyan gyereknek azt mondja, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert lenne. Hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nem, nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgyis, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
2: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
4: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek.
23: Igen.
4: Ez egy másik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trump

0: Mário egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey, Brickley, Alla Wingard, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Bullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: a színpont Borgon.
1: Irány Szeged. Sportos sulikezt és kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a város. Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
7: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
10: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metási, cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metásít, a lemezbezárt érték.
11: Búcsúztassuk a nyarat Tiszafüreden. Augusztus 21-én és 22-én jön a Tiszafüredi nyárzáró. Fellép többek között a Bittó Duo, az Álmokfutók, Josh és Betty, az UFO zenekar. Lesz kirakodóvásár, street food finomságok, vidámpark, felfújható légvárak, habparti, gyermekprogramok és adrenalini zóna. Tiszafüredi nyárzáró, augusztus 21-22, Halastér. Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint 1 tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató slow living mintafaluja.
12: Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1. Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket. 0630 236 83 93. Vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1. Tiszató.
13: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, wakesurfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és evesz csendes vizeken.
14: Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
13: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szár.
0: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
7: Reklámot hallottak.
9: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Külföldiek is építik Tisza Szent Imre jövőjét. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Példaértékű kezdeményezés indult el a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Tisza-Szent Imrén, ahol a helyi vezetés szorosabb kapcsolatra törekszik a településen élő külföldiekkel. A központi és a társtelepülési részeken jelenleg mintegy 160 holland, belga és német állampolgár él. A külföldi lakosok közül többen jelezték, hogy szeretnének aktívan bekapcsolódni a mindennapokba, segíteni a helyi kezdeményezéseket és támogatni a falu fejlődését. Tisza-Szent Imre hat kiemelt területen számít a külföldi lakók segítségére. Elsőként a helyi óvoda támogatását jelölték meg, kiemelt szerepet kap a kóbor állatok segítése, de a tervek között szerepel egy faluszépítő önkéntes program is, a helyi sportélet és a labdarúgás támogatása sem maradt ki, valamint a meglévő játszóterek megújítása és korszerűsítése is terítékre került. Részletek a szoljon.hu cikkében. Hatalmas robajjal és rendkívül elegáns mutatványokkal vették át az uralmat a katonai helikopterek a vármegyeszékhely egén. Sikeresen lezajlott az augusztus 20-ai szolnoki légiparádé hivatalos főpróbája, amelyen a helyi helikopterdandár forgószárnyas flottája kétszer is végrehajtotta a teljes ünnepi programot a Tisza felett. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jóha tudják a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvvé nyilvánítottak, amiket a Jász-Nagykunszolnok vármegyei iskolák is már megrendelhetnek az új tanévre. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. Jóha tudják a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velencei tavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást. Végül a várható időjárásról. Eleinte helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, majd napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Múlt héten még kaptunk egy SMS-t. A szülők, ugye ő kirepült a családi házból, de mindjárt el is meséli, 30 milliós pénzt kérnek tőle.
2: Lelépési díj?
1: Nem, azért, mert felnevelték. Egészen megdöbbentő az SMS. Felhívtuk és leteszeltük, hogy a történet igaz-e. Hallgató küldte, hogy mit csináljon, tőlünk kér tanácsot.
2: A legalja gyerek.
1: 30 milliót szeretnék tőle behajtani a saját szülei, mert hogy annyiba került a felnevelése.
2: Tételesen levezették, hogy mi mennyi, vagy egy összegű számla
3: egy Excel táblának hangzik.
1: Ez egy Excel táblának hangzik. Milyen fölhívjuk, elmeséli, a történet valósnak tűnik. Mit csinálsz ilyet gyerekként ilyenkor? Vagy mit csinálsz ilyenkor? A szülők ott vannak, egyik oldalról téged felneveltek, igaz, hogy pénzbe kerültél, de hogy fura, hogy elkérik, 30 milliót kérnek tőle, és azt szeretnék, hogy ezzel járuljon hozzá a családi kasszához.
2: Hogy az nem jut, na mindegy, várjuk meg a hallgatót, te mondd.
3: Derüljön ki, hogy milyen a karakter a hallgató.
1: Mindjárt megkérdezzük. Enikő, hello, jó reggel, csáó.
2: Hello, Enikő.
4: Sziasztok, jó reggelt.
1: Hello, na köszi, hogy egyrészt elküldted az SMS-t, ugye, vagy hogy felvetetted nekünk ezt, mint téma ötlet. Elolvastuk, hát ez egészen megdöbbentő a történet.
4: Én is sokkolódtam.
1: Igen, te mennyi idős vagy most?
4: 40.
1: 40 éves vagy. Még mindig a szülőkkel laksz, vagy már kirepültél?
4: De hogy is, Isten őriz, nem. Már 21 éves korom óta nem vagyok ott.
1: Kirepültél.
2: De mire vártak eddig, anyujék?
3: A kamatos kamatra.
2: Vagy eddig számoltak, hogy mi mennyi volt?
4: Nem, nekem volt egy hát fogjuk rá, baleset okán egy hosszabb idejű táppénzem, ami idő alatt azért rászorultam arra, hogy segítséget kapjak valakitől, és miután a párom dolgozott, ezért egy picit időt töltöttem velük.
1: Ami azért,
4: igen, ami azért mondjuk ennyi idő sem, már nem annyira jó flash. És akkor utána, amikor már ugye elkezdtem újra dolgozni, mondták, hogy akkor egy jó kis vacsi ennek örömére, és a jó kis vacsi alatt kaptam ezt a dolgot. És én így igazából olyan szinten sokkot kaptam, hogy majdnem kiköptem a bort a szemből, és így néztem rá, és kérdeztem, hogy komoly-e, ő azt mondta, igen. Majd,
3: de volt érvel lépassan...
4: Nem.
3: De, igen, figyelj, de most spúrok a szülei, te tudod róluk a spúrok?
4: Anyukám apukája volt ilyen, idősebb korában, úgyhogy gondolom, hogy ő ezt a mintát vette át későbbre. Amikor gyerek voltam, azért mi nem voltunk nagyon elengedve anyagilag, és szerintem most így próbálnak kompenzálni maguknak, hogy kiéljék a kis nyugdíjas éveiket.
3: A kártérítés szót akarod használni?
2: Az elrontott életért. De, és volt előtte egy olyan mondat, hogy figyelj, kislányom, nyugdíjasok vagyunk, látjuk, hogy neked jól megy, szeretnénk egy picit mi is jobban élni, még elmenni valahova nyaralni, és arra gondoltunk, hogy volt ilyen mondat, vagy ez se?
4: Ez se volt, mert és igazából nem is nagyon lehetne, mert édesapám a mai napig dolgozik. Alapvetően nem élnek rosszul.
2: Aha, tehát így évente.
4: Négy-öt alkalommal elmennek külföldre, tehát teljesen jól el vannak szerintem. Nem gondolnám, hogy rá vannak szorulva, úgyhogy ezért se értem a felvetést, meg úgy az egésznek az apropóját.
1: Azt a mindenit.
3: Apukád mit szólt a szituhoz?
4: Csendben kortyolgatta a sárdani,
2: úgyhogy... Akkor ő meg lett félemlítve. Azóta gondolom, nem vacsiztatok együtt, ugye?
4: Nem. Sőt, ő eléggé limitált a kommunikáció kettőnk-hármunk között.
1: És ezt részletfizetésre mondták? Vagy ad oda egybe, vagy utalj havonta, vagy erről szó esett?
4: Az az igazság, hogy nem, mert ezen a ponton én felálltam a komoly után, szépen óvatosan kihátráltam az előszobába, és távoztam a lakásból, úgyhogy ez a része, ez már nem került szóba.
1: Azt a minden.
2: Bírói fenyegetés volt, hogyha nem fizetsz, akkor per.
4: Simán persze, közjegyző már.
2: Hát gyerekek, persze. Simán benne van.
1: Előtte egyébként milyen volt a viszonyod velük? Egy normális szülőgyerek viszony, eltávolodtattok, kicsit elhidegültettek, vagy egy normális szereteten alapuló?
4: Naha? Nagyon nagy dilemmában vagyok, ezért is írtam ezt az üzenetet, úgyhogy fizessek, vagy ne fizessek, vagy csak csináljak úgy, mintha nem történt volna semmi, vagy ne beszéljek most egy ideig velük, nem tudom, fogalmam sincs, tehát nem tudom kezelni a helyzetet.
2: De ez tényleg eszedbe jut egyáltalán, vagy így gondolsz rá, hogy te fizetni fogsz? Hát csak egyszerűen kérdezd meg, hogy ne haragudj, anya és apa, ti fizettetek a nagyszülőknek, tehát az ő apukájának, meg az anyukájának, ők fizettek, nem fizettek? Érted? Ez egy...
3: Amúgy
2: ez egy
3: fura, mert én, ha nekem anyám ezt mondaná, hogy, vagy apám ezt mondaná, hogy fizessen ki, akkor bennem lenne egy olyan rossz érzés, meg dümegdac, hogy én lehet, hogy azért kifizetném, hogy ők érezzék rosszul magukat.
2: Nem fogja magát rosszul
1: érezni. Igen, szerintem ez egy nagyobb dilemma, mint amit az ember így hirtelen ebbe belelát, hogy ó, persze nem fizetek ezt, én sokkal összetettem, meg bonyolultam szerintem, hogy egyrészt a szüleid, kettő milyen minőségű kapcsolat lesz velük utána, ez hogy rendezett, kell-e rendezned, tartozol-e valamivel, van-e felelősséged, nincs felelősséged, mi van, ha nem fizetsz, nem akarod őket elveszteni. Szerintem nincs igazán jó döntés. Nincs igaz, ezért nagyon nagy a dilemma.
2: Hát első körben biztos, hogy kérjél tételes listát. Oké, okay. De tényleg, akkor mi a 30, tessék.
1: Oké, okay, de hogy tényleg arról kérsz listát, hogy mi került a te felnevelésedbe, mekkora csalódás ez? Milyen átalakulása a szülő-gyerek viszonynak?
2: Az nem a lista, hanem az, amikor bejelentik a 30 milliót.
1: Na, de milyen piti elkezdeni listát kérni?
2: Hát erre mi a viszont válasz?
1: Hát erre... Na hát ez a dilemma, hogy ezzel mit csinálsz?
4: Kifizetni ki tudnám, de nem tudom, hogy hogy lássam, az az igazság, hogy tényleg abban a dilemmában vagyok, amit ti is elmondhatok, hogy ez most bennem egy szálka marad, hogyha nem beszélek róla, akkor bennük marad szálka. Nem tudom, hogy mi lenne a helyes döntés, bevallom őszintén.
2: Szerintem abban mindannyian egyetértünk, hogy ez mindenféleképpen szálka lesz. Tehát, hogy ebből nincs jó kiszállás. Ha kifizeted,
1: igen,
2: akkor benned van egy tüske, egy örök tüske, hogy úristen, most kifizettem ezt, aminek szerintem jogalapja sincs, de semmilyen nincs. Ha nem fizetsz, akkor pedig automatikusan véglegesen elzártad a csapot. De most akkor képzeljük bele magunkat a szituációdba. Odamész, és leteszed az asztalra a 30 millió forintot. Majd jövő héten vasárnap elmész rántott húst inni? Vagy enni?
4: Igen.
2: Nem. Ugye, hogy nem fogsz elmenni?
4: Hát nem. Igen, ez azért eléggé keményen eltávolította így a családot.
1: Hát van tesód, vagy egyedül vagy?
4: Nincs, egyedül vagyok.
1: Aha,
4: egyedül
1: tehát vagyok. Nincs is nagyon kivel ezt így megbeszélni, vagy közösen dönteni. Tehát egyke vagy akkor mondhatni.
4: Igen, uh-huh. igen, egyke vagyok. Igen.
1: Mire hajlasz inkább, hogy fizetsz, vagy nem fizetsz?
4: Én nagyon sokat gondolkoztam rajta, és alapvetően az afelé hajlok, hogy esetlegesen én most úgy fogok csinálni egy ideig, hogy mintha meg sem hallottam volna ezt a történetet.
1: Aha.
4: És meglátom, hogy mi lesz a következő lépés. Nyilván, hogyha ez még egyszer feljön, akkor utána már nem fogom tudni ezt a taktikát alkalmazni, de most egyelőre úgy gondolom, hogy a fejemet a földbe egy picikét, és akkor megnézzük, hogy...
1: Tulajdonképpen amiért írtad ezt a levelet, vagy e-mailt, vagy SMS, az, hogy állásfoglalást kérsz tőlünk. Ugye, hogy, igen, is, hogy mi igen. Mit csinálnak? Na tessék, itt ül három ember, ki mit csinálna? Akkor függetlenül Enikő sztorijától.
3: Hogy számítanak?
1: Fizetsz vagy nem, fizetsz, tessék. Képzeljük bele magunkat ebbe az abszurd helyzetbe, ott vagy.
2: Én még egyszer elővenném a sztorit, és megkérdezném anyámat, biztos, aha, hogy átmenik, hogy mama volt ez a múltkori kis sztori, ezzel a 30 emmel, hogy állunk.
1: Oké, mama azt mondja, jó, hallottad, igen. Úgy állunk, hogy igen.
2: Igen, hát mondom, akkor puszi mama. Ha valamire szükséged van, akkor szóljál, és itt vagyok.
1: Aha, de nem fizetsz.
2: No, ne, egy vicc.
1: Aha.
3: Érdekes kérdés.
1: Érdekes kérdés.
3: Én tudom, hogy mit mond. Tehát nagyon sokféle indokot feltok mindkét oldal már sorolni, de én saját magamat ismerem annyira, hogy én annyira tühös lennék ettől, hogy én kifizetném. És, de úgy, hogy ott elmennék, és így nagyon teátrálisan oda, és azt mondanám, hogy na, akkor tessék, akkor mennyit ért nektek meg ez a gyermeknevelési
1: procedúra?
3: Projekt? Procedúra, igen. És ott nagyon tételesen végigmennék velük mindenen. Hogy Isten igazából így belenyúlnék egy új alapba a sebbe, ami nekem is fáj, és így jól kikenni minden irányból, hogy akkor menjünk végig, de akkor tényleg így évtizedenként, hogy akkor itt mi történt, ott a középfő

0: ugye minden körben rámondják, hogy igen, akarom, igen, akarom, igen, akarom, még így is, mert akkor el minden kétséget felszámolnám ezzel kapcsolatban, és utána el tudnám már könyvelni őket halottnak. Nem, de hogy igen, hogy nem utána igen. Nézzi, utána biztos, hogy akkor már nem lenne, mert ugye most van benne egy csomó kérdés, hogy mit jelent ez a részéről, és az, hogy nem beszélsz velük erről, az azt hiszem csak mélyíted ezeket a rossz érzéseket, és nem tudjuk amúgy, hogy neki hogy jött ez a konklúzió, hogy pénzt kell kérni tőled, meg hogy miért kell ez a pénz pontosan. Meg amúgy, ha most egy-két gyerek vagy, és nyilván mindent te fogsz örökölni utánuk, akkor ez az egész helyzet még külön érdekessé teszi ezt a dolgot, mert...
1: Nagyon sok mindent ír át ez a sztori, igen. Nagyon érdekes. Ez egy érdekes felvetés, igen, nem is csináltuk még meg tévának. Ez nagyon érdekes felvetés. Fölnevez a gyereket, és aztán forintosítod. Kétségbe vonja ez a szülői kvalitásaidat? Megváltoztatja igen. Az érzelmi viszonyaidat? Meg átírja a szülő-gyerek viszony? Nagyon sok kérdés van.
2: Hát persze, hogy igen.
0: Meg az is egy
2: kérdés. Ráadásul azért, mert ők nem tehát, hogy nem értem magát a felvetést se, tehát te nem fizettél az anyádnak, vagy az anyádnak a felnevelésért, a gyerekettől megkérsz.
1: De az nem, szerintem nincs úgy közel.
2: Dehogy nem.
1: De már egy szülőnek lehet teljesen más gondolkodású gyereke, az anyagiakhoz máshogy állhat, forintosíthatja azért, mert neked az anyád, apád erre nem gondolt, attól ez benned, mint igény kialakulhat. Függetlenül attól, hogy ez egy követendő írnak, családi példa, vagy nem.
2: Szerintem... Hogy ez nem egy kétoldalú szerződés volt, ez egyoldalú volt, persze, mert én akartatok gyereket, ennek van egy ilyen hozadéka, hogy ezért ki kell fizetni az iskoláját, ruhát kell neki venni, etetni kell. Tehát, hogy nincs mire hivatkozni, mert ez nem úgy volt, hogy mi most leülünk, és én azt mondom, hogy mától az Eszter eltart engem, és akkor majd a végén visszakéri a pénzt. Az két felnőtt ember dílje.
1: De ez tiszta, nincs nem akart jönni, a persze, másik... illetve akar, de hát nem így, persze.
0: Ami nekem ebből nagyon kihangzik, ebből a történetből, hogy ti nem kommunikáltok rendesen egymással, az biztos, mert hogyha például ugye most csak arról beszélgetek, hogy anyukát feljön, és megkérdezi, hogy te hogy vagy, te meg nyilván nem teszel fel neki kérdéseket azzal kapcsolatban, mondjuk, hogy hogy jutottak ehhez a döntéshez el, meg ilyesmi, akkor nem sok minden derülhet ki.
1: Alapvetően... Igen, de szerintem van egy ilyen ülepedési idő, amikor egy rossz rémálomból próbálsz fölébredni, és hagysz neki időt. Igen. Fölvetik, én vessem, fölbeszélünk róla. Tehát ennek szerintem pont ez egy olyan téma, amikor úgy két-három alkalommal nem hozott szóba. Mert ez annyira mélyre megy, hogy egy kicsit hagyni akarod, hogy ülepedjen benne is, benned is, jó hallottad, de ne mondj elhamarkodott, tehát ne dönts hamar, inkább hagyod egy kicsit, és van egy-két semleges beszélgetés egy pár hónapig, hogy ez ülepedjen. Tudod, hogy elő fog jönni, tudod, hogy valakinek elő kell hozni, de nem hozod egyből elő, mert nagyon mélyre ment.
0: De és a mélyre ment dolgok... is fogalmazni, nem? Hogy
1: meg mondod, csak idő kell neki.
0: De hogy magát ezt a folyamatot, hogy azt mondod, hogy figyelj, ne haragudj, nem tudok veled most így érdemben beszélgetni, mert olyan nagyon rosszul érintett engem az a kérdés, hogy ez...
1: Azt igen, azt lehet tematizálni, vagy azt lehet igen, elmondani. Persze.
0: Meg az is érdekes, hogy őt, mint szülőt nem zavarja az, hogy milyen... De is ezzel most eszembe jutott valami, hogy ha őt, mint szülőt nem zavarja az, hogy téged ezzel egy ilyen bizonytalan élethelyzetbe sodor a 40 éves korodban, hogy neked nem lesz félretett pénzed, hogyha te ezt a pénzt kifizeted. Akkor ez nem azt jelenti, hogy így akarja visszaszerezni a kontrollt feletted? Hogy neki legyen a pénze, aki dönt arról, és akkor nyilván, ha nem lesz pénz, akkor kitől tudsz kérni pénzt ilyenkor?
1: Meddig laktál ott? Segíts egy kicsit, meddig voltál ott?
3: Hogy értem
1: meddig
3: most?
1: Laktál a szülőknél? Nem erre rövid...
3: 21 éves korom.
1: Aha, akkor már nem hiszem. Szerintem akkor már nem a kontrollról szól. Ez már nem erről van szó. Itt már nem ennyi kő alatt felett akarják a kontroll. Csak egyszerűen pénzt akarnak. Szerintem.
0: Nem tudom, mert olyan furcsa dolgokat tud csinálni az emberi elme. Főleg akkor, hogyha nem elégedett azzal, hogy mondjuk most milyen a kapcsolatotok, vagy hogy tudod, ő elképzelhetett, hogy milyen felnőtt leszel, miket fogsz csinálni, ti együtt mit fogtok csinálni, stb. Hogy annyiféle dolog lehet.
1: Nagyon összetett probléma. Igen.
2: Enikő, rájöttem.
3: Igen.
2: Ellenper, hozzuk ki nullára.
1: Indíts egy ellenper.
2: Ellenper, kezd el összeszedni, hogy mi rossz most az életedben, és fogd rá anyádékra tételesen minden. 20 föl 30 millióig nullán vagytok, pacsi, mehetünk
0: ennyi
2: tovább.
0: Genetikai hátrányosságok, így rövid lábak, rossz látás. Így van.
1: Igen.
2: Szőke akartál lenni,
0: ez egy prémium
2: vagy.
0: Szolgáltatás ára, és nem kaptad meg azt, amit szerettél volna.
2: 10 millió.
3: Igen, hiányzik egy bölcsességfogalom, úgyhogy ezt
2: nem látom. Isten, 5 millió, igen. Fele már megvan.
1: Igen.
0: Lehet, hogy anyukádnál van.
1: Igen. Az mindenképpen kérdezd meg, ha majd ez szóba jön, hogy miért pont most jöttek ezzel elő. Az egy érdekes sarokpontja a dolognak, szerintem.
3: Jó.
1: Hogy miért nem 20 éves, 30 éves, miért pont most? Mi az indítás? Biztos, hogy beszélni kell még erről. Ja, én kifizetném.
0: Ugye?
1: Én kifizetném. Én nem most, azért nem baj.
2: És lezárnál?
1: Le, persze, de kifizetném.
3: Mire gondolsz, Balázs?
1: Nagyon másikra terelném a kapcsolatot. Uh-huh. Tehát az egy nagyon más minőség. Ugye nagyon összetett a dolog, mert tudni kéne, hogy mennyire támaszkodsz rájuk, milyen érzelmi viszonyban vagy velük, milyen a kapcsolat az anyáddal, az apáddal, mennyire vagytok mélyen, mennyire volt ez egy valódi kapcsolat, te mennyire nőttél föl, mennyire vált

0: mellett tényleg. Szóval ez nagyon összetett, mert itt nagyon sok bonyodalom lehet. De biztos, ha tudnám, biztos, hogy kifizetném, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lezártnak tekinteném, és másikra terelném és a kapcsolatot.
1: Az
0: biztos. Én büszke vagyok ennél, szóval, hogy oké, ha így gondoljátok, rendben, de akkor ez egy másik játék.
1: Meg akkor ez egy másik... nálad van, de akkor, menne, akkor viszont, mert, hogyha te kifizetted, akkor ez már... hogy mondjam, akkor szembesítetted őket az ő saját döntésükkel, és akkor ez az ő részükre le van zárva tulajdonképpen.
0: Na, de a terészedről is le lehet utána zárva.
1: Abszolút le lehet
0: vagy
1: zárni,
0: más persze. Síkra tereled a dolgot.
1: Igen.
0: Igen, nehéz kérdés.
2: És a pénz az miért fontos benne? Tehát miért nem tudod úgy lezárni, hogy nem fizetsz?
0: Büszkeség. Ha nektek ez
1: nem
0: ennyit ér,
1: tartozni.
0: Akkor minden forintját igen. Költsétek el. Nem aha. Akarok tartozni. Azt írja valaki, terroristákkal nem tárgyalunk.
2: Ez az.
0: Ez jó, Dávid, hogy te terroristákkal nem tárgyalunk.
2: A párod egyébként mit mond?
3: Hát ő azt mondta, hogy ez az én dolgom. Tehát ő teljesen kimarad ebből a történetből. Hát, eléggé konfliktus.
0: Érdekes állásfoglalási.
3: Nem, ő konfliktus kerülő minden szinten.
1: Aha. Akkor fizesse ki ő.
3: Vagy a fel, jó, igen, tehát mondott valamit.
1: Mert ez amúgy keleten ez működik, nem? Hogy a férj fizete nagyobb összeget a szülőknek, a gyerekért. Így is van.
0: Igen. Igen. Na jól van, jó. Oké. Okay.
3: Hát köszi,
0: hogy elmondtad, érdekes felvetés volt.
3: Meg
0: mint téma is jó.
3: Szépen.
0: Köszi, ciao.
3: Köszi, hello,
0: sziasztok. Az volt érdekes, mert erre úgy nem beszélünk ilyen témáról. Ugye nem jön ilyen hír, és akkor ez így nem jön föl, de igen.
2: És szerencsére tőlünk se kérte még a szülő, hogy fizessünk.
1: Szerintem az benne tényleg az érdekes, hogy ha kifizeted, onnantól közben ez nem rólad szól. Nem? Tehát akkor ő csinált, akkor ezt az egész...
2: Ha nem fizetett ki, akkor se rólad szól szerintem. Ez a szülőről szól.
1: De akkor valahogy bevonva érzem magam mégis, mert akkor az azt jelenti, hogy tudod így... Nem tudom megfogalmazni. Csak azt érzem, hogy akkor rajtam is marad ebből az egészből. Ha meg kifizetem, akkor azt érzem, hogy így...
0: Én sem ezt gondolom. Érted? De én ezért fizetnék. Tehát, hogy te tiszta vagy, neked ezt nem kell tovább vinned.
2: De jogtalan a kérés. Tehát tök jogtalan az, hogy egy szülő a gyerekétől pénzt kér.
1: Nem tudom, hogy jogtalan, de abszurd. Abszolút. És
2: de akkor aláírod ezt a papírt a kifizetéssel. Én azért nem fizetnék, mert ezzel legalizálod a kérést, érted? Tehát az én nem fizetésem mögött az áll, hogy ez egy akkora orbitális
0: baromság, persze.
2: Hogy én ezt nem legalizálom azzal, hogy kifizetem a 30-at.
1: Igen, de közben ez olyan gesztus anyukától, vagy a szüleitől, ez egy olyan gesztus, amire azt tudod mondani, hogy így akkor te most így szóban kifejezted felém azt, hogy a mi kapcsolatunk nem szereteten alapszik.
2: Igen. És itt a vége, de nem kell hozzá fizetni.
1: Hogy ez egy üzleti tranzakció, és akkor viszont akkor meg már...
0: Igen. Azt hívva, aki úgy, hogy már csak 30 évet kvárni a férjem és gazdagok, leszünk 3 gyereket nevelünk.
2: 90 milla.
0: Ma hány szülő fogja felhívni a gyerekét? Ne adjatok tippeket. Remélem anyám ma nem hallgat titeket. Hány szülő fog megvilágosodni? Kíváncsi lennék. Ma megszaporodnak a szülői számlák, amit benyújtunk a gyereknek.
1: De igen, olyan ember jelentkezzen, aki egyetért ezzel. Aki azt mondja, hogy ez oké.
0: Okay. Igen, Jules szólni akar gyerekek. Mit igen, mond a szülői
4: jó
0: tanács?
4: Jó pár éve voltunk Svájcban egy családnál, ahol viszont az a szokás, hogy 18 éves kora után, tehát amikor elkezd dolgozni és van keresete, akkor szépen törleszti vissza az odáig befektetett pénzt.
0: Megőrülsz, a svájciak milyen ügyesek!
1: A jövőből
2: jön, hogy ne menjek Svájcba.
0: Milyen ügyesek! Nézd meg, ott már szokást csináltak ebből, bizony. Hogy a 18-es gyerek visszafizeti a gyereknek a befektetett pénzt.
4: A tandi, a különböző befektetett
0: ki
4: összegek,
0: kell fizetni a gyerek?
4: Kell.
0: A szülők felé?
4: Igen.
0: Megőrülsz, hát ők ezt már törvénybe foglalták, hol tartanak?
4: Hát az, hogy törvény vagy nem, ezt
0: na
4: nem
0: jó,
4: tudom,
0: de akkor a hagyományjá vált, vagy egy elfogadott társadalmilag bevett, beépült szokásrendszer, hogy a gyerek visszafizeti a szülőnek. Igen. Akkor ez mégsem olyan abszurd felvetés, vannak országok, ahol ez abszolút működik. Milyen durva.
1: De hogy nem azt gondolod, hogy annak is örülsz, hogyha így megáll a lábán az a szerencsétlen, nem? Nem azt, hogy még kirúgok alul a még egy lábat, hogy figyelj, lett pénzed? Na, gyere,
0: csak igen, lakásba költöztél? Kocsival jársz? Volvóval?
4: Érdekes.
0: Igen, XC90-es Volvo-dval? Apáddal mi lesz?
2: Fejelj csak havonta.
0: Nagyon kemény gyerekek.
5: Hát én a Ferivel értek egyet, szóval szerintem ez olyan szinten, ez nem is valóság, amiről beszéltek szerintem, meg ez a hölgy is, amiben van az Enikő. Ezt előre akkor el kell mondani egy gyereknek. Tehát amikor ő eléri azt a kort, hogy ezt föl tudja fogni, mit tudom én, 8 évesen el kell mondani, hogy drágám, mi ezt mindent le fogunk neked számlázni, csak azért mondjuk, hogy tudjál róla, ez milyen dolog, ez mi, ez miről
0: szerintem
5: beszélünk.
0: Tök valóság.
5: Szerintem nem valóság, szerintem ez nem lehet valóság. Beteg. Hol van ebbe a szeretet? Hol van az, hogyha azt mondod, amit te képviselsz, akkor hogyha egyszer nem lesznek a szülők, neki ott marad egy hatalmas űr, lerugod a terhet, hogyha kifizeti. Na de hogyha egyszer nem lesz az apád meg az anyád, akkor mi lesz? Ott marad egy üresség a lelkedbe. Oké, fizettél, de az apád meg az anyád.
0: Veled kifizettetnek 30 milliót, és ezt a viszonyt az utolsó 20 évre te átrakod egy másik polcra, nem feltétlen marad üresség. Miért maradna? ja, hogy anyagiasítottátok. Kifizettem, lezártam a kapcsolatot, ilyenek vagytok, felszámoltam.
5: Na de mi akkor, az, hogy oké, de nem voltak ilyenek, millióval. Akkor mi történt? Mert akinek olyan a kapcsolata, azt el tudom fogadni. Megvilágosodnak
0: nagyon sok ilyen sztori van.
1: Igen. Én tudok neked mesélni nagyon extrémeket.
5: Hát lehet.
1: Nem mindenki funkcionális szülő, mert egy csomó dolgra nincs is megküzdésük, tudod, mert hogy nem látták a saját szüleiket már ilyen helyzetben, és akkor ők improvizálnak, és az is nagyon extrém tud lenni.
0: Ah, igen. Fordítsuk be a kérdést, melyik kötő fogja behajtani a gyerekén? Ezek után? Mindenki.
1: Ennyi, nem?
0: Mit szelsz? Mindent.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízi banánnal, vízi bobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken. Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szára.
3: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred 20-es út 183, a Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
4: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
5: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvázvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás kötőjel hegesztés egyek. Homokszórás hegesztés egyek.
6: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászlevet, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdán, kösd ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abátszalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a csekk a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
0: Reklámot hallottak.
1: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Dupla főpróbát tartottak a szolnoki helikopterek. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Hatalmas robajjal és rendkívül elegáns mutatványokkal vették át az uralmat a katonai helikopterek a vármegyeszékhely egén. Sikeresen lezajlott az augusztus 20-ai szolnoki légiparádé hivatalos főpróbája, amelyen a helyi helikopterdandár forgószárnyas flottája kétszer is végrehajtotta a teljes ünnepi programot a Tisza felett. Részletek a szoljon.hu cikkében. Példaértékű kezdeményezés indult el a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tisza-Szent Imrén, ahol a helyi vezetés szorosabb kapcsolatra törekszik a településen élő külföldiekkel. A központi és a társtelepülési részeken jelenleg mintegy 160 holland, belga és német állampolgár él. A külföldi lakosok közül többen jelezték, hogy szeretnének aktívan bekapcsolódni a mindennapokba, segíteni a helyi kezdeményezéseket és támogatni a falu fejlődését. Tisza-Szent Imre hat kiemelt területen számít a külföldi lakók segítségére. Elsőként a helyi óvoda támogatását jelölték meg, kiemelt szerepet kap a kóbor állatok segítése, de a tervek között szerepel egy faluszépítő önkéntes program is, a helyi sportélet és a labdarúgás támogatása sem maradt ki, valamint a meglévő játszóterek megújítása és korszerűsítése is terítékre került. Részletek a szoljon.hu cikkében. Lezárult az időközi választás mezőtúron az egyes számú egyéni választókerületben. Az időközi választás mezőtúron egyetlen jelöltel zajlott, így meglepetés nem született. Szücs Dániel polgármester tájékoztatása szerint a választásra jogosultak 11%-a adta le voksát, Baluska Zoltánt pedig 167 érvényes szavazattal választották meg a körzet új képviselőjének. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jóha tudják a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Jelenleg Magyarország teljes területén, így itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is jelen van a betegség. A hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Végül a várható időjárásról. Eleinte helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, majd napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
9: Csapatépítő. Hát kíváncsi vagyok, hogy kivel, hogy csenget le. Én találkoztam Ivánnal amikor egy motivációs tréningen, és ott összehaverkodtunk, és ő mondta, hogy tart ilyet. És nekem ott azonnal felcsillant a szemem, hogy én akkor szeretnélek titeket elvinni egy ilyenre. Egyrészt én is szeretném megélni. Kettő, hogy akkor az egész csapatot vigyük el, és akkor ezt hosszú ideje tervezgetjük. Már ugye hát nem egyszerű magunkkal időpontot egyeztetni. Egyébként jó volt kívülről látni titeket, én nagyon szórakoztam, hogy mindenki hozza azt, amilyen valójában. De hogy nem megjátszásból, hanem mindenkinek az alapkaraktere, személyisége, hozzáállása jött. Igen, Anna egy ponton kijelentette, mikor az Iván elmondta, hogy ugye tűzön fogunk járni, 4 óra múlva meggyújtjuk a tüzet, hogy ez nincs.
10: Hogy
9: ez nincs.
10: Nem,
9: ez nincs. Iván elhozta a feleségét, meg egy tűzmestert, aki segített. Ti statiszták vagytok.
10: Igen.
9: Nem lesz. És mondtam, hogy tök valid, amit érzel Anna. És ez tökre rendben van. Tehát, hogy ő neki ez volt a meggyőződése. És ugye nem az volt, hogy hú, most akkor kinevettük, hanem értettük, hogy mindenki úgy reagál, amilyen az ő meggyőződése. És elmondta, hogy ő turpisságot sejt. És ugye itt nem lesz tűzjárás.
10: Hát mert volt az Ivántól egy ilyen felvezető beszélgetés.
9: Igen.
10: Egy ilyen nagyon ilyen, tudod, egyébként szerintem normális csapatépítőkön, akik tudják, hogy hova mennek, ott így indul, hogy egy kicsit ráhangolódunk, meséljen mindenki a félelmeiről. Tudod,
9: és igen, így kezdett, hogy ki mitől fél. Igen, akkor elmesélted, hogy ki miért vagyunk itt szerintetek, mi fog történni. Lent ugye égnek a mécsesek, meg a hangdrám, vagy mi az a handpad, ott van, lent van. Igen, hogy kinek mi a félelme, ki mitől fél, mitől aggódik, és mi történik szerintetek itt, ugye az ott a következő kérdés.
10: Igen. Én az elején nagyon nehezen tudtam elképzelni, hogy ebből bármi lesz. Én azt hittem, hogy szét fogjuk trollkodni az egészet, hogy nem fogunk megérkezni ebbe a sztoriba.
11: Ment is azért egy darabig. Úristen. Ment is. Voltak jó trolljaink.
10: Nagyon. Hát de te is az voltál.
9: Igen.
10: Az elején még.
11: Illetve én azt a részét akartam megtudni, amikor tehát amikor kiderült ez, hogy ez parázson járás lesz, én benne voltam a dologban, tehát hogy tényleg érdekel. Engem, ugye én vagyok a legkevésbé spirit az egész brigádban, és én azt próbáltam leválasztani erről, hogy a spiri ebben mire jó, és hogy van-e ennek tudományos magyarázata ennek a tűzönjárásnak. Egyébként van, utána néztem, tehát ez fizikai dolgon működik, vagy fizikai síkon működik, viszont az az út, amit mi végigjártunk a 4 óra alatt, a spiri út, az rohadtul kell hozzá, hogy rámer lépni. Érted? Tehát, hogy az az egész fölvezetés és felkészítés, ha az nincs, akkor én nem megyek át a parázson, és szerintem egyikünk se. Tehát, ha odajön egy fizikus csávó, megcsinálja a parazsat, és elmondja, hogy ezen át lehet menni, mert annyira rövid ideig érinted, nem indul el a hőkiegyenlítés, ennek van egy tudományos magyarázata. Persze, meg viccesz, bolondozol, persze. Megnéztem, akkor ugyanúgy meg tudtuk volna csinálni, de egyikünk sem mert volna rálépni.
9: Hát az volt a csodálatos, hogy nagyon szkeptikusak voltatok, és akkor egyszer csak azt mondta az Iván, hogy akkor elindulunk, és megmutatjuk, hogy hol fogjuk meggyűjteni a mágiát. És ott elkezdtetek nagyon érdekesen megváltozni. Van, aki elhallgatott, van, aki csöndben van. Van, akin azt láttam, hogy na most kezdett el rájönni, hogy itt valami történik. Volt nyilván, aki kívülálló volt, és mondta, hogy ő nem, és nem, és nem, és az a Laci, és ez is nagyon szórakoztató volt. Hát szerintem ezzel sincsen baj. Az Iván viszont mondott egy nagyon jót, mert az Iván azt mondta, az nem tudom, ti hallottátok, de szerintem igen, hogy ne döntsétek most el, hogy ráléptek-e, hanem így csináljátok végig ezt a 4 órát, és a 4 óra után, ha ott állsz a parázs előtt, akkor döntsd el, hogy lépsz vagy nem. És ez egy nagyon fontos mondat volt, mert ez szerintem mindenkit átsegített azon, hogy oké, akkor belemegyek. De nagyon jó volt azt látni, hogy csúsztok bele ebbe a sztoriba. És ez nem azt jelenti, hogy én végig ilyen nagyon megfigyelőként, hogy mindenkinek tanulmánya szab az arcán.
10: Nem, csak azért úgy... néha kinéztem rád, eddig ért a szád.
9: Ja, nekem nagyon tetszett, nagyon tetszett. De energetikailag lehetett érezni, hogy úgy mentek bele ebbe a történetbe. És amikor fölsétáltunk a kertbe, egy jó nagy kert, és ott megláttátok az alapjait ennek a mágiának, hogy megláttunk, hogy én sem láttam, plusz egy csomó fát, na ott vált realitásra, hogy valószínűleg itt az van, hogy itt át kell sétálni a parázson, és ott mindenki elkezdett egy kicsit megváltozni. Belecsúszni, érdeklődni, meg hát ugye aztán majd a rávezető gyakorlatok, amiről beszélünk, hogy mi vezetett oda. Tehát ott energetikailag megváltozott a dolog. Mert ott rájöttünk, hogy basszus, ez igen. Ezt meg fogjuk gyújtani. És itt lesz 800 vagy 600 vagy 700 fokos, tök mint egy parázson járás.
10: Én eskü azt hittem, hogy fölmegyünk, és ott lesz egy bogrács.
9: Mitől voltatok ennyire hittétek? Miért nem hittétek el? Tehát mi volt az, ami szólt bennetek, hogy biztos átverés? Vagy biztos nem? Én, a karakterem, amit szervezek, maga, hogy ennyire lehetetlen? Vagy egy eltolás, hogy egy vágy, hogy bárcsak ne lenne? Tehát miért voltatok ennyire hitetlenek? Főleg te meg az Anna, ami nekem nagyon tetszett, meg nem volt
10: én
9: baj.
10: Én úgy voltam vele, hogy nem fogod megcsinálni ezt.
12: Én azért voltam hitetlen az egész dologgal, na nem a tűzön járással, azt ugye mondtam Ivánnak is, hogy nem a maga a cselekménnyel van a gondom, hanem annyira fura volt, hogy beléptünk egy terembe, és le van rakva egy hangtál, le van téve egy jógamatrac, le vannak téve kis mécsesek, tehát annyira direktbe volt, hogy úgy volt fölvezet, hogy ez nem lehetett, mondom, biztos, hogy nem mondhatja meg így direktbe, hiszen rá kell majd valamire jönnünk, ki kell majd derüljön, de hogy ennyire direkt, Isten, elkezdünk arról beszélgetni, hogy tüzönjárás, mondom, ez biztos, hogy nem valóság. Tehát, hogy itt nem ez lesz, mondom, megyünk vadozni. Tehát nekem az volt, hogy ne ígyunk, ugye ne ígyunk, tehát kell hozzá józanság. Mondom, ez dehogy is lesz itt spiritualitás. Itt mondom, kimegyünk a valami klassz erdei részre, ahol szabad használni valami olyan utakra, itt tuti mondom nem ez is. Annyira fura volt, hogy így be volt rendezve, olyan tényleg, mint egy ilyen kiszabaduló szoba, hogy ott a csontváz a sarokba, ott van egy műpókháló, meg mindent, tehát olyan túl direkt volt igen. Nekem.
10: És mondom, ilyen nagyon túláradó volt, nem? Az ilyen, tehát olyan nagyon-nagyon első pillanatok.
9: Jól építette föl. Ezt mi együtt találtuk, hogy vigyünk el titeket az elején az erdőbe.
12: Abszolút.
9: Nem tudom, milyen kellékek lesz, hogy mivel legyen valami kicsit összekacsintottunk itt, hogy valamerre vigyük el őket az elején, ha szenvedjenek.
12: Igen.
9: Hogy itt jógázni fogunk, vagy valami.
12: De
9: a sétánál meg aztán nagyon szépen kezdhetek belecsúszni.
10: Hát de lássuk, az eddigi csapatépítők, azok jellemzően arról szóltak, hogy elmentünk valahova, ott jó sokat ittunk, aztán utána mindenki lefelé.
11: De szép idők voltak.
9: A csapatépítők 80%-a általában erről szól. Igen. De pont azért gondoltuk, hogy vagy gondoltam, hogy ne, most egy picit más irányból közelítsük. Mert hogy ez meg egy mélyebb csapatépítés, vagy egy ilyen nagyobb élményt adó csapatépítés.
11: De Balázs mindig ilyet szervez, emlékez a hangtálasra. Ugyan nem jött be, mert elhagyott. De azért az alapot
9: igen,
11: is ez
9: igen,
11: volt.
9: Igen. Hogy... Sosincs a berúgsz, és akkor lefekszünk, és részegen üldögélünk valahol, és anekdotázunk. Tehát, hogy ez
11: olyan is, hogy nem lett jó vége.
9: Na de várj, de azért ott is volt egy közösség, ugye azt a Zsülci szervezte, de ott fát vágtunk, tüzet raktunk, ja. Erdőbe mentünk.
11: Igen.
9: Tehát azért az is szólt valamiről.
11: Na de itt például nem lehetett inni, ugye itt egy hallgató kérdezte, hogy komolyan kérdezi, hogy lehetett előtte drinkelni, hogy az meghozza a bátorságot.
9: Semmit.
11: És nem lehetett.
9: Ebédnél ittunk egy pálinkát, egy ilyen welcome drinket, és 4 órával később léptünk a tűzre. Igen. Iván is kérte, meg úgy mi se szerettük volna. Ha...
10: Nem lett volna kicsit jobb.
9: Nem,
11: mert az alkohol az...
10: És mit szeretnél?
9: Itt pont, hogy minél tisztább.
12: Hát meg az elme, ugye tisztán.
9: Persze, egy pár lesz az elején belefér, de az még 4 órával előtte egy ebédnél 2-kor ittuk meg, és utána már lehetett, de és 4:45-kor léptünk a parázsra.
10: De viszont nagyon jó viszont volt. Folyamatosan emelte a tétet. Tehát, hogy felértünk, tudod, elkezdtünk megbarátkozni a gondolattal, oké, itt parázsról járás lesz. Amikor előkerültek a tikfák meg a dobok, akkor megint mindenki egy kicsit így elkezdett fukarozni.
9: Igen. De ugye szenzációs volt, mert azt mondta, hogy rakjuk meg a tüzet, és elkezdte megrakni a tüzet, ugye? És egy hatalmas ilyen lapid lekerült, egy mágiát, és elkezdett fölépíteni, és megmutatta, hogy hogy. És ott volt 8 ember, aki együtt megrak egy tüzet. Ez már önmagában egy nagyon nagy kapcsolódás. Tehát végig ugye ez a kapcsolódásról, a egymásról, a kinyílásról, a szívbeli dolgokról szólt, mert raktuk a tüzet, és mindenki rakta. Laci videózott, Laci is rakta, nekem ott voltak ugye a gyerekek, ők is rakták, imádták egyébként az egésznek az energiáját. Szóval volt egy közös rakás. Aztán rá lehetett állni erre a mágiára, hogy megnézzük, hogy ez milyen stabil. Azért ott úgy megépítettük, mondom, 40 centi magas, nem tudom hány méter hosszú, azért úgy érezted. És akkor alánk gyújtottak. Az volt a füstölés, a
10: vitekítettél.
9: Egy malac pörzsülővel ugye begyújtották, mi meg álltunk, hogy megérezd, hogy milyen lehetett, mikor régen mondjuk mágia halált halt valaki. És álltál a tüzön, de alulról meg már kezdték fölgyújtani a tüzet. Azért az is nagyon kemény.
10: Baromi jó volt. És akkor jött a gázolaj.
9: Egy kicsi gázolajat kapott a tűz, hogy gyorsabban leégjen. Igen. Aztán jöttek ugye a gyakorlatok, ami nagyon érdekes volt, mert különböző egymással, párosan, egyéninek különböző táncolós, éneklős, tűzkörbejárós gyakorlatok, ami szintén nagyon izgalmas volt.
11: A legizgalmasabb abban az volt egyébként a gyakorlat sorban, mert ugye kardoztunk ezek a pálcákkal, meg minden, meg koreográfia volt, az oké. Okay. Szerintem ott kaptunk az első ilyen nagy tanúbizonyságot a dologra, ott kaptunk, amikor emlékezetek már embermagasságig lángolt a mágián,
9: a nagyon nagy tűz,
11: és azt mondta az Iván, hogy amit magadtól érzel, hogy még már érzed a tüzet, de még nem félsz, odáig menj el. Ez egy méter
10: az
11: volt körülbelül,
10: volt,
11: ugye a tűzig, amíg el tudtál menni,
9: és bejelölted.
11: Akkor utána mondta, hogy akkor most kell párokat alakítani, akik közel egy súlycsoportban vannak, enyém lett az Eszterem, és hogy feszüljünk egymásnak, mint két, mit tudom én, szarvasbika, akasszuk össze az aggancsaik a kezünket, és üvöltve nyomd a másikat. És amikor azt érzed, hogy már most minden erődet kinyomtad, és kiüvöltötted, akkor menj közel a tűzhöz, hát én ott gyakorlatilag beleálltam a tűzbe.
9: Konkrétan beleálltál a tűzbe, és én láttam mindenkinek, hogy hol van a jelen, na most azt én egy másfél méterrel meghaladva, te egészen közel mentél a tűzhöz, meg ki is raktam pont azt a fotót, amikor te ott állsz így ilyen krisztusi pózban keresztül, a tűz fölött tulajdonképpen, ugye az adrenalintól, meg az erőlködéstől valami
11: nem érzed,
9: és egyszerűen közelebb tudsz menni, közelebb mersz menni.
11: Közelebb,
9: igen.
11: Hát egész
10: arra csináltál
11: közelebb.
10: Fotót, amikor meggyulladt a mellkas szőre?
9: Amikor megvolt a szemedbe.
11: És rámolgott a műanyag izézsák. Na szóval szerintem az volt az első olyan tanúbizonyság, amikor, vagy én legalábbis ott hittem el, hogy ez, hogy meg fogjuk tudni
9: hogy valami
11: csinálni.
9: Van a mentális része is, igen, kell ehhez. Ez nem csak
11: persze,
9: fizika.
11: Persze.
9: Hogy ez nem csak fizika, hogy megéget, vagy nem éget, hanem ennek van egy mentális, egy koncentrációs része. Volt egy olyan gyakorlat, ami nagyon tetszett, hogy kapták is falsábot, és akkor föl tudtad ráírni, hogy mi az, amit elengednél. Hát meg nem, mi az, amit letennél.
11: Először mi az? Először azt kell fölírni, ami miatt te átmennél, mi az, ami át fog húzni,
9: igen,
11: rajta.
9: Mi az, ami,
11: erősséged, mi az, ami fontos az életedbe, hogy azt tedd bele.
9: Igen.
11: Hogy az vigyen, ez volt az első kérdés, és utána volt az, hogy mi az, amit el akarsz dobni magadtól, el akarsz engedni, azt írd rá, és azt is bele az égő tűz.
9: És bele a tűz, és ezeket elégette.
12: Olyan jó szimbólumok ezek, ja, tényleg. Az, hogy tényleg, hogy kiért mennél, vagy miért mennél át a tűzön. Az ott nagyon, ott már mindenkit ez nagyon megérintett szerintem. Ez
9: igen.
12: Nagyon...
9: Csak azt dob bele a tűzbe, igen, és akkor engedek. Közben már sötétedik, alakul a parázs, de még mindig mennek ezek a gyakorlatok. Táncolós, éneklős, tűzkörbejárós. Ja, és akkor az Iván letett egy ilyen kört a tűz köré, és mondta, hogy ide már csak úgy lépjél be, hogy pozitív a gondolat. Tehát itt már nincs a nem tudom, meg nem merem, meg félek, meg bármi, hanem a körön belül te már csak ugye pozitív gondolatokkal léphetsz a tűz közelében. Ez is jó volt. Hát nagyon, nagyon szép szimbólumok voltak szerintem.
10: Meg tök izgalmas volt, hogy pontosan tudtad, hogy mi lesz a vége. És addig mindenki, hogy tudod, hogy kicsit heherészet, meg kikikacsintottunk ezből az egész sztoriból. Tehát azért ott abszolút oldott volt a hangulat.
9: Ja persze, nem egy végig egy 4 órás nagyon komoly.
10: Tehát, igen, nem egy ilyen nagyon mély átszellemülés, de azért, tehát voltak ennek azért hullámzásai.
11: Igen, kapott Iván rendesen közben.
9: Igen, kapott Iván, de azért amikor elment mindenki írni, akkor mindenki csöndben volt, amikor írtunk, amikor bedobtad a tűzbe, akkor azért, hogy mindenki ugye egy pillanatra, hogy tényleg elgondolkozott. Amikor gondolkoznod kellett, hogy mit írjál, akkor azért, hogy tényleg elvonulgattunk, és mindenki külön írta egy bokor aljába valahol. Tehát voltak azért ilyen nagy pillanatok ebben.
11: Közvetlenül
9: szerintem.
11: Közvetlenül előtte Annával még vártuk a nyársakat, a szalonnával, hogy hát mégiscsak az lesz belőle,
12: igen,
11: de
12: igen,
11: nem.
12: Igen, de nem jöttek.
10: De az a pillanat, amikor kiterítette a parazsat, és mondta, hogy majd amikor besötétedik, akkor fogjuk ezt csinálni, na akkor ott hirtelen nagyon valósággá vált.
9: Valósá vált, igen. Ugye azt mondja, hogy meg kell várni a sötétet, hogy az agyad felfogja, hogy ott valami izzik, hogy te azt lásd, és azt érzékeld, hogy ott van. És tényleg a sötétben jön meg igazából a parázs. Amikor ezt így széthúzták egy ilyen szőnyeggé.
12: Elképesztő.
9: Megcsinálták.
10: Nem volt bekenve semmivel se a lábunk.
9: Nem, hát a magunkat vernénk át, illetve az első kontakt az, amikor leveszed a cipődet és az oknidat, és igen, megérzed a hideg földet, és akkor jössz rá, hogy milyen érzékeny a talpad, mert a hideg vizes földet érzékelte. Majd a következő pillanatban érzékelned kell ugye a meleget, a parazsot, a forrót a lábad alatt.
11: Hát 800 fokot.
9: 800 fok,
11: meleget.
9: Igen.
11: Én annak is nagyon örültem. Amikor ugye ezzel kezdte, az tök jó volt, hogy majd ott eldöntött, hogy átvisz.
9: Igen.
11: És amikor már égett a parázs, és közel voltunk hozzá, akkor azt is elmondta az Iván, és az nem tudom, emlékeztek rá, hogy az egy nagyon nagy lelki segítség volt szerintem, hogy nem baj, ha nem mész át.
12: Így van.
11: Dönthetsz úgy, egyet kér, hogy kicsit balra kilépve, de menj el a parázs mellett,
12: így van,
11: mert az még nagyobb bátorság, ha bemered vallani, hogy neked ez most nem, köszönöm. Majd lehet, hogy jövő héten igen, ha lesz megint esetleg, meg tudom csinálni. Most jelen pillanatban nem vagyok olyan lelki állapotban, hogy ezt meg tudjam csinálni, hogy ez is egy nagyon nagy döntés. Szerintem az is nagy segítség.
12: Nagyon, igen, nagyon, igen. Na, de hogy mindenki
10: átment. Én a parázs szőnyeg közepén jöttem rá, hogy nem vagyok olyan lelki állapotban. Elindultam nagyon magabiztosan. Én azt gondoltam, hogy én ezt gyakorlatilag nem is fogom érezni. Na, a második lépésnél azt ez éget, és az utolsó három lépés, az már ilyen nagyon szaladós volt. Hát én, nekem felhólyagosodott a talpam.
9: Aha.
10: Tehát akkor, amikor visszamentünk, és kiment az adrenalin, és visszahúztuk az oknit, visszahúztuk a cipőt, visszamentünk a szobába, és tudod, mindenki egy kicsit kifújt, és így lehúztam így az oknimat, és azt mondtam, hogy atya úristen, elintézted magad.
11: Jó, szép
10: holnap vagy. Nem fogsz tudni lábra
9: de
10: állni.
9: De tudtál. Tehát, hogy
10: tudtam, de akkor ott azért nem én voltam az egyetlen, aki úgy járt, hogy
9: ja, persze, nagyon érzékeny lett az ember talpa után, abszolút. De hogy az öngyógyító az, hogy indul be, azért az egészen elképesztő.
10: Meg az
9: Iris, Pantenol, harmadfokú égési sérülések, minden. De hogy közben meg valahogy nagyon gyorsan meg is gyógyul.
10: Ugyanezt mondta, igen, az Iván is, hogy ne aggódjak, mert hogy ez holnapra el fog múlni. És egyébként másnapra teljesen tényleg el is tűnt, tehát hogy nem volt semmi probléma vele, de én halljátok este, így egy csomószor az jutott az eszem, hogy ekkora marhaságot.
11: Ekkora hülye vagyok.
10: Úgy becumisztad ezt, mint a húzat.
9: És másnapra elmúlt. Igazából ugye kérdezik, hogy mindenki átmente. Igen, tulajdonképpen igen, mindenki átment. Ugye Laci mondta, hogy ő nem, de az elejétől eldöntötte, hogy ő nem, ő köszöni, dobolt, csinálta, énekelt, végig mindent kellett, ő mondta, hogy ő köszöni, azért ebből nem.
12: Dokumentált,
9: fotózott, nagyon sok jó képet csinált,
12: nagyon,
9: de mindenki átment.
11: Nagyon vicceseket lehet röhögni, de hogy ott a helyszínen, ez egy olyan összekovácsoló erő, amit mindig is tudtunk, hogy a sámán dobnak is az a funkciója, hogy a monotonitásával hogy belerántott.
9: A dobba, az ének, a tűz, nagyon sok igen, elem mozog itt, persze, nagyon
11: és
9: jó.
11: És hogy figyelj, óriási volt együtt énekelni, végigmenni ezen a tűzön, megtapasztalni ezt az egész dolgot, szerintem nagyon-nagyon jó, tehát legközelebb Zsül a bárányt, amit aztán megsütnénk a parázson, az ha hozzuk, akkor megvagyunk nekem, akkor teljes az élmény.
8: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: kettő hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helihansen, Fandango, Nautica, Bárcs, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
7: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Eladott.
9: Hát muszáj, most pénz kell.
8: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A Bávnál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
9: Ez jobb döntés.
8: Részletek bav.hu. A kölcsönt a Báv pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
10: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kisteherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20 Öles út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
14: Még tél van, de a Gyuri Gazdaboltban már a tavaszt várjuk. A horgász, vadász, termocsizmák, munkaruházati bakancsok és kiegészítők mellett már folyamatosan bővülő tavaszi termékkínálatunkból is választhat. Kerti szerszám és barkácsgépek, tavaszi lemosópermet, vetőmagok, növényvédőszerek. Válassz a munkálataihoz a minőségi Hecht márkájú gépeinket. Pálinkás és boros demizsonok nagy választékban, szuperáron. Gyuri Gazdabolt, Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
15: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
16: Élményfalu vízipiac Sarut. Egy újabb Slow Living piknik a Tiszató partján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízipiac a Tiszató több ízben.
17: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és evezz csendes vizeken. Hajótóráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szár.
18: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
19: Reklámot hallottak.
20: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Külföldiek is építik Tisza Szent Imre jövőjét. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Példaértékű kezdeményezés indult el a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Tisza Szent Imrén, ahol a helyi vezetés szorosabb kapcsolatra törekszik a településen élő külföldiekkel. A központi és a társtelepülési részeken jelenleg mintegy 160 holland, belga és német állampolgár él. A külföldi lakosok közül többen jelezték, hogy szeretnének aktívan bekapcsolódni a mindennapokba, segíteni a helyi kezdeményezéseket és támogatni a falu fejlődését. Tisza Szent Imre hat kiemelt területen számít a külföldi lakók segítségére. Elsőként a helyi óvoda támogatását jelölték meg, kiemelt szerepet kap a kóbor állatok segítése, de a tervek között szerepel egy faluszépítő önkéntes program is, a helyi sportélet és a labdarúgás támogatása sem maradt ki, valamint a meglévő játszóterek megújítása és korszerűsítése is terítékre került. Részletek a szoljon.hu cikkében. Hatalmas robajjal és rendkívül elegáns mutatványokkal vették át az uralmat a katonai helikopterek a vármegye székhely egén. Sikeresen lezajlott az augusztus 20-ai szolnoki légiparádé hivatalos főpróbája, amelyen a helyi helikopterdandár forgószárnyas flottája kétszer is végrehajtotta a teljes ünnepi programot a Tisza felett. Részletek a szoljon.hu cikkében. Új reményt és kitörési lehetőséget kaptak a fiatalok a Jászkunság egyik legszegényebb településén. A Máltai Szeretetszolgálat által átvett tiszabői iskola 10 év alatt omladozó épületből modern, saját nevelésű tanárokkal működő mintaintézménnyé vált. A mintegy 40 fős tantestületben jelenleg 14 helyi fiatal dolgozik, 80 közülük már tanárképzőbe járnak, egy fiatal pedig ezzel párhuzamosan Miskolcon folytat jogi tanulmányokat. Míg 2016 előtt mindössze egyetlen érettségizett ember élt a faluban, 2020-ban már egyszerre 10 fiatal vehetett át 50 ezer forintos jutalmat a sikeres érettségiért. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jó, ha tudják a Jász-Nagykunszolnok vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Végül a várható időjárásról. Eleinte helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, majd napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt
2: élet pihenésüket töltik. De a Rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
3: Egy amerikai pár, képzeljétek el, lenyilatkoztam, hogy felkészültek a legrosszabbra, és csináltak erről egy blogot, attól tartva, hogy kitör a harmadik világháború, tudatosan elkezdtek gyűjteni a mindennapi élethez legszükségesebb dolgokat. Montanában élnek egyébként, és azt állítják, hogy legalább 3 évre elegendő élelmiszer gyűjtöttek el, gyűjtöttek össze, és túlélési tippjeiket most megosztották az interneten. Kíváncsiak vagytok arra, hogy mit halmoznak föl?
22: Nagyon. Igen. Nagyon.
3: Közülünk készül-e valaki a harmadik világháborúra? Készül-e, fölhalmozott-e már bármit egy powerbankon és 2 liter ásványvizen túl? Van-e bármi?
22: Júli? Ja.
23: Nem tudatosan, de egyébként nekünk egészen jól áll a spájzunk.
3: Igen? Jól áll a spájz. Meddig lennétek el belőle?
23: Hát mondjuk azzal a fogyasztással, ahogy mi szoktunk zabálni, az mondjuk kb. Másfél órára lenne elég, de egyébként egész szép készletek.
22: De itt
23: vannak.
22: Ugye nem csak kajáról itt van minden, szó, tehát ők nem csak erre készülnek, hanem nyilván vízhiányra, áramhiányra.
3: Ők mindenre készülnek,
22: igen. Csomó minden.
3: Abban igazuk van, hogy a rendszereink nagyon sérülékenyek. Tehát, hogy egyszer ez elkezd bedőlni, akkor itt tulajdonképpen bedől minden. Tehát az ellátórendszer, az áram, a távközlési telekommunikációs cégek, tehát itt valami tényleg beütök rak, akkor itt minden bedől egymás után.
23: De ugye? Ezt nagy dobra vered egyébként. Nem kellene ezt tök titokban súnyogva csinálni.
3: Ők most szeretnének segíteni mindazoknak, akik háború szorongásban élnek.
23: Vagy akik még nem szorongnak eléggé.
3: Jó, tehát akkor mi nem gyűjtögetünk. Mi nálunk semmi nincs. Van mondjuk egy
22: jó,
3: egy
22: alapkészlet van, amivel egy évecskét lehúzol, na hát, de az érted, az általános. Tehát nálam ez nem háború függő, hogy van mit tenni.
23: Szerintem élesztőnk még bőven van.
3: Csak azt nem tudom, hogy ha te nem állsz át teljesen önállátó rendszerre, akkor mennyi mindent tudsz felhalmozni? Tehát egy ideig élsz a készletekből, de hogy itt nem csak készleteket kéne felhalmozni, hanem átállni egyfajta önellátásra, ahol már elegendő terméket születik meg a kenyér formájában, a gyümölcs, a zöldség formájában, a hús formájában. Tehát, ahhoz, hogy hosszú távon elkerülhető legyen a nagyobb katasztrófa, nem?
23: Hát a kert végében a tyúk, meg nő a paradicsom, meg...
3: Hát erre gondolok, hogy mert ez a saját önellátás, hát hogy felhalmozol egy szobába dolgokat, ideig, óráig elég.
22: Csak azzal tudod, mi a baj? Hogy azt már, egyrészt átjönnek, de hogy azt már csinálni kéne, mert azt, ha akkor kezded el csinálni, amikor akkor a harmadik világháború kitör, akkor pont egy évet várnod kell.
23: Igen. Hát az nálunk egy nagyobb bevásárlás.
3: Őket az iráni incidens ijesztette meg, és ezért összerakták a listát. Na, tessék, nektek
23: de mi gyorsan, akkor ezek szerint gyorsan felhívták.
3: Gyorsan reagáltak, már egy ideje gyűjtögették.
23: De eddig nem érezték elég fenyegetőnek a helyzetet, csak most kapcsoltak.
3: Valamiért az amerikaiakat az iráni helyzet érintette meg leginkább. Ukrajna tőlük ugye messze van, be se tudják nagyon azonosítani, de az iráni amerikai konfliktus az megijesztette őket. Na tessék, miket tárazhattak be? Mi az, amit elraktak?
23: Offszert.
3: Offszert.
22: Hát nem rossz egyébként. Jó.
3: Van a listán offszer egyébként.
22: Víztisztító tabletta.
3: Van nekik? Van vízszűréssel kapcsolatos dolgokat, fölhalmozták. Okay. Vízszűrés és tisztítás, hordozható szűrű tisztító tabletták cseppek formájában felkészültek arra, nagyon hogy bárhonnan tudnak ivóvizet
22: gyerni. Agregátor megfelelő üzemanyaggal.
3: 3 üzemanyagos generátor, napelemes generátor.
23: Meglepődtem volna, ha
3: az is bent van, Hordozható áramforrás, napelemes töltő, külső akkumulátor, 3 üzemanyagos generátor és napelemes generátor. Ezt is mind begyűjtötték. Nagyon le vagyunk maradva, gyerekek.
23: Valami telekommunikációs, valami bármi.
3: Tehát van az is, nagyon jó nyomomajtok. Kommunikációs eszközök, vészhelyzeti rádió, síp, tartaléktelefon, műholdas telefon.
22: Síp. Síp. Síp. Mondjuk, ami nem jutna eszembe, a síp.
3: Nekem meg csak az lenne. Tehát a kommunikációs eszközök közül...
23: A kommunikációs eszközök közül...
3: A sípot tudom hozni. Semmi más nincs egyébként.
23: Szórakoztató eszközök például vannak?
22: Tehát szórakoztató játék.
3: Szórakoztató eszközöket én nem nagyon látok. Szórakoztató eszközöket.
23: Könyvek, PS és egyéb.
3: Nem. Ennél praktikusabbak. Alkohol tettek el, így van. Azt mondják még, hogy tűzgyűjtő eszközökből tárasztak be nagyon sokat. Vasrúd, vízálló gyufa, öngyújtó és tapló. Vasrúd, nem?
22: Ja, szikra.
3: Szikrához.
22: Gyártás.
3: Tehát vasrúd, vízálló gyufa, öngyújtó és tapló.
23: Van egy szekrényük tele taplóval.
3: Tele van taplóval, így van. Megszívja
23: magát az nedvességgel.
3: Igen, vészhelyzeti menedéket felállítottak. Mi lehet a vészhelyzeti menedék?
23: Pince.
3: Tessék?
23: Hát szerintem kipakolták a pincét.
22: Sátor.
3: Ponyva, könnyű sátor és hőálló takarók. Tehát, hogy ilyen, nem is tudom mi ez valójában.
22: De termotakarók.
3: Termotakarókat is összeraktak. Meleg ruházat és szigetelőanyag, gyapjúzokni, termopulóver, több célú kés vagy túlélőkés, fix pengéjű előnyös, azt mondják. Hú, nagyon le vagyok maradva,
22: fix
3: gyerekek.
22: Pengéjű.
3: Nekem rá kell jönnöm, hogy se önvédelmi eszközöm, se kommunikációs eszközöm, se valójában semmilyen kötelező darabom nincs, ha itt bármilyen.
23: Semmiféle skill-el nem rendelkezünk azért, hogy túléljünk.
3: Töltővel sétálgatnék, hogy van áramatok? Bedughatom valóban?
22: Egy kicsit a telefonot adolvasom éreket.
3: Nekik jobb, hogy készülnek, vagy nekünk jobb, hogy nem készülünk és nem szorongunk.
22: Ez egy óriási szorongás lehet.
3: Szerintem egy brutál szorongás.
22: Hogy minden napod az a...
3: Mire költsünk el 50 000 dollárt a hülyeségekre?
22: Plusz tudod, hogy ezt a készletet nem minden nap, de hetente egyszer ellenőrzöd. Mi az, ami lejárt, ki kell dobni és újat kell venni? Az üzemanyag megpimpósodott, te már ki kell önteni, el kell menni újra tankolni? Ez egy végtelen rettegés.
3: Ki hova menne először? Laci nagyon jót mondott, én is máshogy gondolkozom, hogy ki élelmiszerboltot rohamozol meg, sportáruházat rohamozol meg, hova menne először? Laci azt mondta, hogy patikába menne, és megölné magát.
22: Patikába menni. Pozitív.
3: Én valószínűleg Decathlonba indulnék, és azt mondanám, hogy oké, akkor onnan gyűjtsünk be mindent, amire szükségünk lehet. Hálózsák, melegítő dolgok, tűzgyűjtő dolgok, oké, rendben van. Vagy az objáruház az még egy jó megoldás. Te hova mennél először, Júli?
23: IKEA-ba.
22: Néhány
23: illatgyertyáért.
3: Te az IKEA-t megrohamozók között lennél.
23: Nem, Obi.
3: Te Obiba mennél. Obiba. Mert hogy ott be tudsz gyűjteni különböző ilyen kerttel kapcsolatos, meg túléléssel kapcsolatos eszközöket.
23: De valószínűleg csak is teljesen haszontalan dolgokat.
22: Hát igen, kaja ott ugye nincs, tehát hogy rögtön lenne mindenet, tűzifát, szerszámok, akármicsoda, viszont egy falat étel se.
23: Nézd, milyen szép ez a kerttitó.
3: Igen, de mindenhol rohamozó tömeg van. Oké, kimenne még patikába Lacin kívül, tehát ki az, aki... Patika az van otthon, tehát az meg van nyugtatószerek és ajzószerek is, minden.
22: Minden, amire szükség van.
23: Iszonyatos mennyiségű fájdalomcsillapítónk van otthon, hogy az van, de akkor osszuk meg, tehát akkor a Laci menjen a patikába, én megyek az IKEA-ba, Obiba, te mész a Decathlonba, Zsül.
3: Te tessék, Zsül, hova mennél? Meg még van internet, meg tudod nézni, hogy milyen boltok vannak. Hova mész? Mi az első?
4: Élelmiszerbolt, és élelmiszerbolt. Utána visz az erdőbe, el, kész.
3: El az erdőbe, oké.
23: Okay. Az erdőbe még te lerakod a hátizsákodat.
3: Ez jó ötlet.
22: Hiába rakjátok össze a kis cuccotokat, ha benneteket bombáznak, akkor megszívlátok.
3: Ez jó ötlet.
22: Tehát... Lakóautó, bekanyarodnék az Obi elé, bekanyarodnék a kajabolt elé, az viszont látásra.
3: Ez jó ötlet. Tehát te megrohamoznál egy céget, aki lakóautót forgalmaz, és lopnál egyet
22: onnan.
3: Mi van a fegyverboltokkal? Mi van a vadászboltokkal?
23: Tudod, hogy hol van fegyverbolt?
3: Még van internet, 10 percet van megnézni, hogy hova mész először, tessék.
23: A legjobb értékelésű éttermet megkeresem.
22: Egy utolsó.
3: Ebbe az olasz étteremben nagyon régóta.
23: A voltra.
3: Maga mindenki útnak indul, tehát mindenki rohan valahova. Neked egy döntésed van, egy jó döntést kell hoznod, hogy mi az első, ahova elrohansz. Kaja, oké, akkor...
23: De Zsőt csak magára gondol.
3: De várj, ha Obiba mész, elfogy a kaja. Tehát ha Obiba mész, elfogy a kaja. Ha kajáért mész, nincsen pokrocod és tűzgyűjtő.
4: Obi mellett van a kaja.
3: Obi, te keressek egy olyan Obit, ahol mellette van. Feri lakókocsiért menne, jó ötlet. Én lehet, hogy akkor átnyergelnék a vadászboltok kések és...
4: Ott van baltám, úgyhogy...
3: Oké. Okay. Senki nem egy dohányboltba? Feri?
22: Basszus.
3: Mi lesz a címe?
22: Basszus.
3: Laci bevállalta a patika, mert jó, hozzá a dohánybolt. Oké, várjatok, együtt vagyunk, mindenki mehet valóban, és közösen összehordjuk, jó? Tehát akkor tiéd a dohánybolt.
22: Oké.
3: Okay. És a lakókocsi.
22: És a lakókocsi. Ezt jó?
3: Juli halott.
23: Nem, Laci.
3: Juli esélyt volt, Juli fejbe lőtték. Kiléptek az utcára kapat. Juli elkásolták az opi előtt.
23: Beleestem a kapába.
3: Áttoltak rajta egy beásolókocsit. Anna, okos, várj, Anna, hova mennél, tessék?
5: Egy hotelbe. Hotel? Egy nagy hotelbe mennék.
3: Mit hagyna minket?
5: Mert ott minden van.
23: A jacuzziban ott.
3: Na ezt látod, nem jutott eszembe.
5: Kaja van, pia van, szállás van, és én onnan portyáznék. Várjál, onnan portyáznék, bevetném magam, figyelném az eseményeket, és kikimennék. Beszerezni dolgokat.
23: Ha elektromosan nyílik az ajtó, be se tudnál menni.
5: Betörném, Julikám, hidd el.
3: Te nem éreznél magad biztosabban, te egy hotelbe laknál. Te bemennél mondjuk a Four Seasonsbe, kihalt, nincs
5: úgy
3: már
5: van.
3: Senki.
5: Végre.
3: Érdekes. Nem jutott eszembe.
22: Kimegy vetőmagéért, és csirkéért, és marháért.
5: Nincs erre időferőt, szarakodjunk vetőmag.
22: Hát a jövőnket hogy fogjuk biztosítani, mert a készlet, amit kiraboltunk.
3: Mezőgazdasági boltba menni eszembe nem jutna. Nem, nincs időd erre. Gyorsan kell döntened, sportáruház, fegyveráruház, vadászbolt, kaja vagy gyógyszertár, nagyjából ezek vannak. Mi van még?
22: Nekem trafik.
3: És még be tudsz menni dohányboltba, trafikért.
23: Benzinkút.
3: Horgászboltba kimenne?
22: Az nem rossz.
23: Egyébként
22: ötlet.
23: Meg nem rossz.
3: De hallgató érte, csak gondolkozom, érdekel minket, érdekeltek vagyunk, hogy mit hozol?
22: Halat
3: egyébként horgászni tudsz, várjál.
23: Értem, de a horgásztóig el kell jutnod valahogy.
3: Igen.
23: Hát a környékemen nincsen egyetlen rohadt horgásztó sem.
5: Időigényes.
3: Laci visszajönne a patikából, vagy ott megmurdálna? Szerintetek ő vissza se érne.
23: Tehát
3: gyűlnénk össze, Feri jönne a lakóbusszal, te jössz valahonnan, Zsűl jön, nem tudom, Obisz cuccokkal, hálózsákkal, stb. Várjuk Lacit, Laci a patikán leül.
5: Csemegézne.
3: Küld egy képet.
5: Csemegézne.
3: Én már nem jövök vissza.
23: Én már jól vagyok.
3: Én már vissza nem jövök. Jó, mi az? Akkor én vagyok a vadászboltos? Menjek vadászbolt és késbolt. Jó. És onnan hozzak el mindent, amit tudok.
22: Igen, te vagy a védelmi rendszerünk.
3: Ütőképes a brigád, így együtt meg vagyunk.
5: És jöttök hozzám a hotelbe.
3: És elindulunk
5: én
3: a lakókocsival.
5: Tiszta törölközővel várlak benneteket.
3: Elindulunk a lakókocsival, felfegyverkezve Annához a hotelbe. De mi csak a hotelbe? Honnan lesz ott kajája?
22: Amíg van kajája, addig megzabálunk mindent. Hotelbe. Aztán visszajönünk a lakókocsiba, és tovább válunk.
23: De ha nincs áram, akkor nagyon hamar elkezdenek ránk rohadni a készletek a hotelben.
5: Hát addig eszünk, amíg van. Ez egy ilyen dolog. És utána megoldjuk.
3: Valaki azt írja, kupiba három csaja boldogan meghalni. Azt mondja, hogy hajóboltba hajót hozna el valahogy, vagy hajót kötne el, és kihajózna valahova. Hát, Balaton közepére kihajózol, pecázol, egy ideig el vagy. Egyébként ivóvized elfogy.
5: Üzemanyagod elfogy.
3: Balaton talán iható, azért az középen az tiszta, tehát üzemanyagod elfogy, horgászni tudsz, nem feltétlen rossz ötlet.
22: Senki nem ment víztisztító tablettáért.
3: Nem.
22: Senki nem
3: ment. De az Obiból hozunk már. Ki az Obis?
22: Júli, de ő halott.
3: Szerinted, de te várj, te halott vagy.
23: Nem, én élek.

0: Tél egy ilyen kaliberű, de másféle lőszereket hozná hozzá.
1: Valószínűleg elnézném. Jaj. Jó, a lakóbusszal elhagynánk Budapestet? Ha mondjuk nem hotelbe megyünk, elhagynánk, hova megyünk?
0: Na van horgászfelszerelésünk, irány a Balaton.
1: Balatonra mennénk? Miért nem 60 pusztára?
0: Ott mondjuk minden van.
2: Van halastó?
3: Hát oda szabadulnak az állatok.
1: Oda betörünk, gyerekek, ott habzsidőzsi. Habzsidőzsi, eredjük a lakókocsit, 30 ezer évig el vagyunk.
2: Milyen íze van egy zebrán?
1: nem tudom.
0: Érdekel? Hát már
1: mindegy. Tehát megyünk a lakókocsival, oké, Balatonra mennénk?
0: Igen.
1: Balatonra mennénk.
0: Igen.
1: És?
3: Én maradok a hotelben.
1: Akkor itt megyek. Csicsik a csapat. Laci ül a patikába, Anna nem akar kijönni a hotelből. Itt már szétesünk.
3: Élvezem a Four Seasons.
1: De mert nincs áram a Four Seasonsben, nem nyílnak az ajtók.
3: Nem baj.
1: A medencében már leengedték a vizet, tehát egy kihalt szálloda azért az nem olyan, mint egy működő Four Seasons.
2: A stábból valószínűleg Ferit vinném, mert neki a legjobbak. Nem, lehet, hogy Annát.
0: Én nem vennék veled, mert meghalsz.
2: Nem. Tehát, hogy talán a legjobbak a túlélési esélyei, a legleleményesebb talán a Feri. De az Anna meg nagyon rámenős. Tehát
1: nem, együtt kell maradni. Akkor tehát a hotel... Közösen kell együtt maradni.
3: Mi jöttek a hotelbe?
2: Akkor a hotel parkolójában.
3: Tartjuk a védvonalakat, tehát ott az, mint a Walking Deadben. Figyelj, ott nagyon-nagyon nehéz, hogy ne jöjjön be más. Az egy külön tervezést igényel, hogy ne jöjjön be más.
1: Aha, tehát védenénk a hotelt, jó. Azt ír valaki, hogy a feleségemet ismerem, ő elmenne körmöshöz. McDonald'sba mennének sokan, aztán a kaják évekig elállnak, nem rossz ötlet. Tehát az a Mekis burger, az 10 év múlva is egy Mekis burger. Tehát az annyi tartósítószer vagy, azt nem is kell hűtőbe tenni.
2: Lenne egy olyan pont, ahol azt mondanánk, hogy megesszük valamelyikünket.
1: Persze.
0: Hát,
1: semmiféle érzelmi kérdésem csak. De már élsz vagy halott vagy?
0: Hát most előbb ki kell nyírnod.
1: Semmiféle morális kérdésem lenne. Tehát mondjuk téged meghalt. Mentél a Decathlonba, kaptál egy hátlövést.
2: Még azt mondom, hogy
1: egyetek meg!
2: Használjátok fel!
1: Sok vegetával!
2: Sokat dolgoztam ezért a combizomért!
1: Persze! Hát most az életben maradásom múlik azon, és neked már mindegy.
0: Hát de ahogy elnézlek, ha nem mindegy, akkor is megennék.
1: Ha nem akarsz meghalni, leütünk egy pontot. Tehát, igazából teljesen mindegy, így is megeszünk. Tehát nem téged ennénk meg, tehát azért tudjuk, ki tennénk meg a csapatból.
2: Miért
1: most nincs itt, de azért most nincs itt.
2: Eszter biztos, hogy az utolsó lélegzetvételig ragaszkodna az életéhez.
0: Vagyunk elég sokan ahhoz, hogy legyünk.
1: Fogsz egy teflont, hát megébész. Fogsz egy teflon sütőt, megébész. Pak. Szívósnak.
0: Még ez már rosszul lett.
1: Hát itt most mindenki közösségi adományon él, mindenki beteszi a csapatba, amit tud.
2: És azt mondod, Eszter
1: nem személyes. Eszter semmi személyes. Na, Denis, na lakoma. Hát most mit tudsz csinálni?
3: De most igaza van. Hát most... napokig megvagyunk.
2: De úgy lenne
1: mindenki beteszi a közösbe, amit tud. Ő magát.
3: Nem, abszolút.
1: Kisorsolnánk?
2: Kisorsolnánk.
1: Zsűl halott vagy. Azonnal meghaltál, vége van. Azonnal kiúznánk. Szóval igen, itt be kell dobni mindent a közösbe. Jó, akkor gyűlnénk egy ponton? Uh-huh. Nem, szétesnénk, az a baj, szétesnénk. Nem. Mindenki menne a maga útján, igen. Az a baj. Ki lakóbuszozna, ki a családját mentené, ki Four Seasonsbe üldögélne egy jacuzziba, ki a patikába. Ki a patikába szanak, szóval nem szétesnénk, az a baj, nem tudnám összetartani a brigádot.
2: Ki az, aki elsőként válna ki a kis csapatunkból?
0: Hát Laci a gyógyszertárral.
2: Jó, Laci oda se ér.
1: Laci már nincs a csapatban, csak szólók, ül egy körúti patikába, rommászanak szózva, és várja végig.
0: Várja még előtte, ő betörne valahova, és elhozna egy, nem tudom, egy 16K-s 100 szólos CV-t, mert az neki kell.
1: Hol látták utána Lacit egy Mediamarktból egy 100 szólos CV-t?
2: HDMI kábellel a nyakába, próbálja feltetni magát.
1: Igen, öngyilkos lett egy HDMI kábellel, mert nem tudta bekapcsolni a tévét. Még a dohányból kéne volt két karton cigit, és a patikába megölte magát.
3: És mondaná, hogy stílusos lehet ezt a kis LED-világítást még megcsinálom hozzá.
1: Igen. Ki fordulna először a csapat ellen?
2: Feri.
1: Feri a csapat ellen fordulna?
2: Szerintem igen.
1: Igen? Szép, na, tessék,
0: ez
1: igen, na,
0: milyen,
1: most kibukott. Ilyen kis ismeretét. Nem,
2: azt gondolom, hogy a Ferinek nagyon hamar elunnád azt a fajta hozzá nem értést, tökölést, amivel mi tanúsítanánk.
0: Hogy jöttök, nem jöttök ki.
1: Szerintem hajnalra eltűnne. Tehát nem fordul a csapat ellen, eltűnne.
0: De nem jó, hát a lakóautómban alszotok. Hát hogy az Istenbe tűnök el?
1: De nem, mert egy éjszakára megszállunk Annának
0: a Four Seasonsbe. Megvárodjuk,
1: bekempelünk Annához a Four Seasonsbe, és hajnalban, na jó, ez egy vesztes brigád. És mennél vetőmagért valahova, érted?
2: Ezt nagyon hamar felismerni. Ahogy az Anna is, hogy itt ebből nem lesz túlélés, és szépen odébb áll.
3: Igen, és az lenne a rossz döntés a Feritől.
0: De az élelmiszerkészletet, tehát Esztert, őt meg nem hagyom.
1: Érted? Bevonszolod a buszba?
3: Van már.
1: Már nem él. Tehát őt elvinnéd?
0: De nyugtad ki?

0: Intézem.
1: A Balázs intézi a piszkos munkát.
0: Nem megyünk, én jól lennék, Bali, gyere, van egy kis piszkos munka. Na, intézem.
1: A pólód ujját.
0: Úgy sem vagyok semmire jó, ezt elintézem.
2: Hajnalban, hogy egy fekete nejlon megy, suhan és Feri húzza ki a testet. Készül az elindulásra.
3: Az egyik combját ott hagynám nektek.
0: Hát gyerekek, akkor nem tudnám ezt a brigádot így összetartani. Pedig az alapvető képességeink mindenki betenne valamit a közösbe. Tehát mindenki tudna valamit összetenni.
1: Az a baj, egy idő után rettenes indegesítő lenne az, hogy te állandóan így humorizálsz.
0: Valószínűleg igen.
1: Szerintem borzasztó. Tehát, hogy te átkapcsolsz szerintem egy ilyen, azt gondolnám, hogy átkapcsolnál egy ilyen teljesen eszement állapotba.
0: Egyébként valószínűleg nagyon örjöngen. Egy stresszlevezető nagyon... őrült állapotba, ahol a stresszt vezeted le valahogy humorizáláson és viccen keresztül, persze.
3: Aztán a humorizás átfordulna abba, hogy egy ilyen piros fejpántot megesítettek
1: húznál. Ilyen napi változások, ezek stációk.
0: Most kimegyek, visszajövök. Jöttömre 5 nap múlva számítsatok el, hozok egy kis kaját, és bevetem magam a forgatagba.
1: Anna Feri hiperfókusz, ők abszolút túlélőbe kapcsolnának, én egy sarokban szűkölnék szerintem.
0: Nem vagyunk egy erős brigád, gyerekek, azt kell mondjam, hogy egyelőre nem vagyunk jók. De a csapat azért az hoznák.
3: Egy pár napot azért áthúznánk.
0: Egy pár napot áthúznánk, igen. Aztán szépen elszédelegnénk, hogy mindenki lekopna, mindenki eltűnne, hogy szépen szétesnénk. De egy ideig próbálnánk összetartani a brigádot. Még Lacira elmennénk a lakóbusszal a patikába. Ő addigra már csutkára.
1: Nem, csak ott állnánk, és az áh, hagyd. Hagyd a francba.
0: Engem innen ne vigyetek sehova.
1: Nézd meg, mi van a zsebében.
0: Vedd el tőle a szanakszat. Hozd a nyugtatókat, meg az altatókat. Igen. Hát jó, gyerekek, ez van. Látjátok, ez ilyen vidáman kell végigcsinálni majd.
1: Ékszert lopnánk?
0: Nem.
3: Minden.
0: Nem.
1: De, mert hogy egyébként ugye azt mondják, hogy ha az emberek menekülnek, akkor nem pénzt viszel magaddal, hanem ékszert, és akkor hát ha azzal még úgy valakit le tudsz fizetni.
0: Praktikus dolgok. Csak is praktikus dolgok lennének, gyerekek.
2: Minden megtehető a hotelbe.
0: Anna nem tágít. Gyerekek, Anna nem tágít. Anna bekent fel a Four Seasonsbe, ő onnan nem jön.
2: Rolex, ott fog ülni. 8 Rolex, kirámolnám
1: minden. Az infraszaunában fog minket várni.
0: Ilyen lövig bávájos tépted.
1: Anna megeszi a beluga kamiát.
0: Végig ítélet van, ő még ül a infraszaunában, és Four Seasons törölközőkben ezért bossa az arcát.
3: Szép kristály csillát.
0: Igen.
1: Nézi a fundagyból eseményeket. Egy szávó Rinna könyvet mindenképpen vigyünk magunkkal.
0: A Rinna könyv az velünk lenne, így van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelést 0620-553-5353 és 0630-298-2778.
3: Még tél van, de a Gyuri Gazdaboltban már a tavaszt várjuk. A horgász, vadász, termocsizmák, munkaruházati bakancsok és kiegészítők mellett már folyamatosan bővülő tavaszi termékkínálatunkból is választhat. Kerti szerszám és barkácsgépek, tavaszi lemosópermet, vetőmagok, növényvédőszerek. Válassza munkálataihoz a minőségi Hecht márkájú gépeinket. Pálinkás és boros demizsonok nagy választékban, szuperáron. Gyuri Gazdabolt, Tiszafüred, Béketér 3, a Bírósággal szemben.
4: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620-235-6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
5: Az otthon a részletekben rejlik. A formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eobútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
6: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszt csatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76.
7: 0630 970 95 76.
0: Reklámot hallottak.
1: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Külföldiek is építik Tisza Szent Imre jövőjét. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Példaértékű kezdeményezés indult el a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Tisza Szent Imrén, ahol a helyi vezetés szorosabb kapcsolatra törekszik a településen élő külföldiekkel. A központi és a társtelepülési részeken jelenleg mintegy 160 holland, belga és német állampolgár él. A külföldi lakosok közül többen jelezték, hogy szeretnének aktívan bekapcsolódni a mindennapokba, segíteni a helyi kezdeményezéseket és támogatni a falu fejlődését. Tisza Szent Imre hat kiemelt területen számít a külföldi lakók segítségére. Elsőként a helyi óvoda támogatását jelölték meg, kiemelt szerepet kap a kóbor állatok segítése, de a tervek között szerepel egy faluszépítő önkéntes program is, a helyi sportélet és a labdarúgás támogatása sem maradt ki, valamint a meglévő játszóterek megújítása és korszerűsítése is terítékre került. Részletek a szoljon.hu cikkében. Hatalmas robajjal és rendkívül elegáns mutatványokkal vették át az uralmat a katonai helikopterek a vármegye székhely egén. Sikeresen lezajlott az augusztus 20-ai szolnoki légiparádé hivatalos főpróbája, amelyen a helyi helikopterdandár forgószárnyas flottája kétszer is végrehajtotta a teljes ünnepi programot a Tisza felett. Részletek a szoljon.hu cikkében. Új reményt és kitörési lehetőséget kaptak a fiatalok a Jászkunság egyik legszegényebb településén. A máltai szeretetszolgálat által átvett tiszabői iskola 10 év alatt omladozó épületből modern, saját nevelésű tanárokkal működő mintaintézménnyé vált. A mintegy 40 fős tantestületben jelenleg 14 helyi fiatal dolgozik, 80 közülük már tanárképzőbe járnak, egy fiatal pedig ezzel párhuzamosan Miskolcon folytat jogi tanulmányokat. Míg 2016 előtt mindössze egyetlen érettségizett ember élt a faluban, 2020-ban már egyszerre 10 fiatal vehetett át 50 000 forintos jutalmat a sikeres érettségiért. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jóha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. Végül a várható időjárásról. Eleinte helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat, majd napközben napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok!
9: Tegnap témánk volt az AI, beszélt mesterség és intelligencia, meg hogy hová tart, merre tart a ChatGPT 4-nek egy ilyen újított verziója, már egészen emberi dolgokat mutat, beszél, kommunikál, sóhajtozik, érzelmeket ismer fel, közvetít, egészen elképesztő. És ugye, mint mesterség és intelligenciáról beszélgettünk hosszan, tegnap egy szakértővel nagyon izgi téma volt. És itt írja valaki, hogy engem nagyon elszomorít ez az AI-os világ. Imádok zenét hallgatni, a legjobb, amikor találok egy olyan zenét, amit el nem tudom képzelni, hogy talált ki a szerzője. Ez az, mikor valakiről azt gondoljuk, hogy isteni tehetség, gondoljuk például Queen számra. Ez fogja kiölni az AI, az igazi művészeteknek vége, amikor azt gondoltuk, hogy valaki képes valahonnan valami csodát közvetíteni, ez nem lesz, mert nem tudott már, hogy ő írta, vagy AI írta. És tettünk egy kísérletet, Feri 2 perc alatt csinált egy dalt, ami nagyon jó lett, és akár az indulónk is lehetne. De aztán továbbfejlesztette, és íratott még az AI-ja még néhány dalt. Különböző stílusban, különböző kéréseknek megfelelve.
10: Így van. A legfontosabb dolog, hogy ugye a tegnapit azt angol nyelven írtuk meg, én és a GPT, de én vagyok a szerző, mert őt nem lehet beírni. De most váltottunk magyar nyelvűre, és egy kicsit én is tovább mentem, elkezdtem belemerülni. Engem ez eddig hidegen hagyott, mindig te egy csillogó szemmel meséltél erről. Hát én most nem csak a zeneszerző programot próbáltam ki, hanem magát a ChatGPT-t is, ahol beköszönsz neki, hogy figyelj, az a feladat, hogy írjál 3 strófát, 1 refrént, az a téma, hogy van egy népszerű reggeli rádióműsor, műsorvezetőkkel is turnéra mennek. És a ChatGPT 2 másodperc alatt visszaírta a dalszöveget. Ami, hát, hogy is mondjam, tehát van mit pofozni rajta, majd meghallgatjátok, mert több verziós készült belőle, aztán lett egy igazán remek, de hogy 2 másodperc alatt. És akkor még írsz, hogy nagyon köszönöm, tudsz-e más verziót? Természetesen, kisgazdám, igen, zutj egy újabbat.
9: Hogy... És akkor azt tetted át még egy zenei AI-ra?
10: Ezt kimásoltam, és akkor a zenei AI-ba bemásoltam.
9: Tehát dupla mesterséges intelligencia. A szöveget megírtad, és áttetted
11: van
9: zenére.
11: Van benne rím is, meg...
10: Van olyan, hogy van benne rím is, így van, de például azt is meg tud csinálni, hogy figyelj oda jobban a rímekre a végén, és akkor elkezdi átrakni a rímpárokat a sorok végére. Tehát, hogy döbbenetes a dolog, és akkor ezt az átrakott szöveget beírtam, ugye, vagy bemásoltam a zeneszerző AI-ba, ami egyébként, majdnem azt mondtam, hogy aki, tehát ami egyébként tud szöveget is írni, de én ki akartam próbálni ezt
9: zeni.
10: Is. Kiválaszthatod, hogy milyen zenei stílus, de megadhatod te is neki, hogy mit szeretnél. Férfi hang, női hang, gyors, lassú, ilyen vagy olyan stílus. Egy kattintás és 5 másodperc múlva jön ki egy olyan zene, amit az összeset megpróbáltam lesazamozni. Ugye ez az a program, ami fölismeri a zenét.
9: Igen.
10: Nincs. Tehát még csak az sincs, hogy lopja igazából valahonnan, hanem valószínűleg arra is konkrétan figyel a mesterséges intelligencia, hogy ne lehessen rajta kapni.
9: Szerintem
10: hogy
9: kreál azonnal. Hangokból, dallamokból, ízlésekből, igen, hangulatelemekből, korszakokból, ő gyorsan kreál valamit, és mást írna a 70-es éveket mondaná neki, és más a 2000-es évek nagy, nem tudom, dance slágerben.
10: Meg fogod hallani, hogy a sok-sok verziót, hogy olyan stílus egyezőség van egyes zenei korszakokkal, hogy besírsz. Tehát, hogy a hangszíntől kezdve a tempó, a stílus, minden egyezik. Tehát, ha te azt mondod neki, hogy 70-es évek rockabilly, akkor azt fogod kapni. Zseni.
11: Biztos vagyok benne, hogy a mai előadók ezt már használják.
9: Ja, hát abban, ja,
10: az is elmondta.
11: Csinál egy alapot, igen, és utána azt valószínűleg továbbfejleszti, de hogy azzal indít most már.
9: Persze.
10: Igen, hát szövegírók is csinálják már.
9: Szövegíró is megcsinálják. Gondold el, hát megír neked egy komplet szöveget, belenyúlsz egy kicsit, belejavítasz.
10: És ami többenetes benne, hogy itt maga a hang sem egy létező hang. Tehát nem az van, hogy te bemész egy stúdióba, fölénekelsz egy csomó mindent, és abból dolgozik a mesterséges intelligencia, hanem valószínűleg az van, hogy a világ összes dalát, vagy legalábbis jelentős részét ő végighallgatta, lemonitorozta, és abból megtanult hangot csinálni.
11: És azt is mondhatnám neki, hogy énekeljen Miley Cyrus hangban?
9: Igen. Szerintem simán. Igen. És szerintem le is hozza.
10: És magyarul is. Miley Cyrus magyarul.
11: Magyarul.
9: Igen. DJ Otis stílus ismeri, ha nem töröd le, azt írja valaki. Na, melyik legyen? Country, lassú, lassú, rap. Kezdjünk egy lassúval.
10: Egy lassúval kezdjük.
9: Kezdjünk egy lassúval. Ezt... Bocsánat, várjál, oké, tehát ez egy lassú.
10: Ez egy lassú dal, nem is írtam neki egyébként lassú, azt mondtam, hogy ilyen kellemes popzenét szülessen.
9: Tehát nem kérted, hogy direkt lassú nem. legyen. Na, figyelj.
12: A reggeli show sztárjai mi vagyunk.

0: Da.
1: Eurót játékon.
2: Ez szép a dal.
0: És igen, ha nem ez a szövege, hanem mit tudom én, romantikusat adsz neki, hát itt lassúzok a Julival. És jó az ének.
2: Nem hiszem, hogy milyen világban
0: érzés van az énekben.
2: Nagyon durva.

0: Nagyon jó.
1: És hol jön be, amikor győz a lengerszeg?
0: Sírok. Sírok.
1: De hát ugye egy lassú dal nem lehet. Egy induló lehet.
0: Várj, vissza, Zsül. Jó, figyelj, ez volt a lassú. Figyelj, hát az a durva. Jó a dal.
2: Tök jó.
0: Tehát ezt most, a Rakoncai írta, és a Zsédának ez az új dala, akkor azt mondom, hogy figyelj, Viktor, Isten király vagy. Egyébként is az, de hogy Jenny vagy. Tehát, és nem fogjuk tudni, nem. Érted? Tehát, hogy nem tudod már. Ez milyen dal? Hát ráz a hideg. Hát jó a dal, jó a dallam.
1: És figyelt arra a mesterséges intelligencia, hogy a refrénnél, mikor a városok neveit ugye beindult.
0: Hogy beindult?
1: Neki, ott jön be a dob. Érted? Ott illik. Ki, hogy
2: a dramaturgiai csúcspont.
0: Zseni. Jó, van még egy lassú, akkor még egy lassú. Nézzük még egy lassú.
1: Megnézhetjük azt is. Ott azt hiszem a szöveg ugyanaz.
0: Jó, figyelj, itt más.
1: Ez férfi. Tehát
3: Feri, Eszter és Júli.
1: Júli, ugye ezeket nem tudja kezelni. A reggel.

0: Félelmetes.
1: Ugye?
0: Félelmetes szerintem.
2: És úgy, hogy ha segítesz neki, tehát hogy mondjuk egy picit átírod a szöveget,
0: igen, akkor jobban kijön.
2: Még jobban kijön, de én ezt direkt nem akarom.
0: Egészen ijesztő. Új korszak hajnalán vagyunk, gyerekek. Egy új korszak hajnalán. Mindenünket ez fogja meghatározni. A művészetünket, a zenénket, a festészetünket, a filmjeinket, a sorozatainkat. 10-15 év múlva minden az ő kezében lesz. Minden. Az ő valóságát kezdjük el élni. Ez a zene, ez az AI valósága. Te már nem egy emberi szerzeményre rázod a fejed és ráz a hideg, hanem ő teremt valamit, amire te reagálsz. Tehát valaki már helyetted teremt valamit.
3: Sőt, ha valami igazán jó lesz, akkor arra már azt tudom mondani, hogy ez már biztos AI.
2: Igen, nem is lehet ember.
3: Ha valami igazán eredeti lesz, valami olyan szemszög, valami olyan látásmód, amivel addig nem találkoztál, akkor
0: felfogadatlan. Ezt mondta Harari is, hogy eddig nem teremtettünk olyat találmányt, ami teremti magát. De az AI már egy olyat teremtettünk, ami elkezdi a mi világunkat teremteni. Durva.
2: És nem te határozod őt durva. Meg, ez a szörnyű benne, hogy nem adsz neki nagy irányvonalat, hanem az irányvonalat ő szabja meg már, érted?
0: Uh-huh. Ez már az ő dala, ezt ő csinálta.
3: Igen. Na, valami ritmusosat.
0: Jó?
2: Gyerekek, a helyzet a következő, igen, országos turnéra nem lehet lassú dallal menni.
0: Így van.
2: Nem indíthatunk így egy ízét.
3: Ezt a végén.
2: Ez maximum egy elköszönés.
0: Egy elköszönés. A csajos az elköltözős.
2: Okay. Úgyhogy azt mondtam neki, hogy korunk legnépszerűbb műfajában a rap.
0: Nézzük a rap.
3: Mikor este 8-kor ér véget, ugye?
0: Este 8-kor.
3: Akkor már elő lehet tenni az öngyújtókat.
0: Szépen, minden búcsúzunk erre a darra. Jó, akkor jön egy rap. Jó, tehát nézzük, akkor figyelj, egy rap. Oké. Okay.

0: szavakat neki.
1: Igen,
2: Szingapúrban egy ívó szavába, ő szereti.
0: Azért látjátok, hogy jelent verkelek?
1: Igen, a én látom.
2: Gyerekek, itt az, hogy 5 év múlva mindenki popstar lesz. Beírod az AI-nak, írjál nekem a dalt, ha szerencséd van, ír neked olyan slágert, kiadod és megvagy. A büdös életben nem jössz rá, hogy ezt AI írta.
0: De ezt úgy
2: hát
0: látom,
2: azt mondod, hogy a tiéd.
0: Látom ezt a slágert, ahogy jön egy 1002-es lada, és hát tudod, így rendeknek az ablakok a nagy basszustól, és kikönyököllek, és szól a rádió egy himnusz.
2: Igen, és 100 év múlva vagy 50 év múlva hosszú libasorban egy lánccal a lábunkon vonul majd az emberiség, miközben ezek a dalok szólnak, és a robotok ott állnak egy képfegyverrel a kezükbe.
0: Milyen jó lesz ez,
2: milyen naívak vagyunk, milyen sebezhetőek, milyen buták is. Te az AI, de arra, hogy most írt nekünk egy dalt. Aha, most még, igen. Ez már 20 év múlva nem ez lesz.
0: Akkumulátor lesz belőle, kis pápám.
2: Hello, gyerekek. Jó, szóval ez volt a rap, oké. Okay. És akkor
1: ha
2: van...
1: Megnézhetsz még egy country-t, ha
2: egy country,
1: akarsz.
2: Micsoda? Country, oké.

0: Úr is tönde jó. Azt írja, hogy ez inkább sielés utáni zene.
1: Igen, igen, bocsánat, tehát nem igen, country.
0: Erre
1: csak
0: kell egyet vonatozniuk, jó?
2: Nagyon jó.
0: És nyomjad szegel! A szintetizátor mögött.
2: Hurta Kolbász!
0: Kérem szíven, amikor a mesterséges intelligencia gyarmatosítja az embert, ezt a zenét
2: hallgatok.
0: Az egész ne felejtsék el, így indult egy reggeli rádió műsorban, ahol a műsorvezetők még vidáman gondolkoztak, és nevettek azon, hogy milyen kedves dolog ez az AI. 20 év múlva már nem ez lesz.
1: Bizony, most még örülünk.
0: Igen,
1: még
0: ez nagyon cuki. Igen.
1: Jó? Na, akkor megvan, hogy a vége a lassú búcsúzás, ezt középtájon ellőjük.
0: Igen.
1: Ez lesz a vonatozós.
0: Valakit, ahol sokan vannak, egy megvonatoztatjuk őket.
1: Na, és most akkor azt a pillanatot képzelj el minden hallgató, hogy hétfő délután 5 óra van, lement a hírek, lement a reklámblokk, és megszólal ez.
0: Yeah.

0: és akkor erre rájön. Van egy tankis. És akkor erre rájön a szignál, hogy
1: nézzük Balázsét. Indulunk.
2: Jó, Zsülci, hát ezek legyenek bekészítve.
3: És jön Flortom, és azt mondja, emlékszem sok
2: Igen. Gyerekek, a zenészek adják le a szerelést. Vége, vége van.
0: Köszönjük.
2: Vége van.
3: De nem csak mindennek neki, mindannyiunknak.
2: Mindannyiunknak végig van. Fotósok, ez a szép festősök. Új valóság. Festmények, festők, fotók, minden. Zeneszerzők, gyerekek, tulajdonképpen.
3: Lakberendezők.
2: Kezd összemosodni a valóság, nem? Kezd összemosodni az alkotás, igen, a valóság. Bizony. A gép és az ember így kezd majd összemosodni. Erről szólnak nagy sci-fi könyvek, irodalom, minden, ahol egyszerre ez a valóság is megvan, de már a kettő együtt egy térben létezik.
4: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: Toolmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strand Fesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, kösd ki a Ladikot, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
4: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében Kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-10. Bővebb tájékoztatás Harry Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
5: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmaring kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmaring cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
6: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Főszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. Nekünk egy újabb fesztiválos hét kezdődik el. Mától Zamárdiban a strandon találkozhatunk, úgyhogy mi egész nap pörgünk.
1: Hey, we're Fast Boy here on Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: itt a Rádió Egyen.
1: A Lovers on the Dance Floor, Rádió Egyes újdonság Blondistól. Ő egy kanadai DJ producer lány magyar felmenőkkel, és egy fellépés előtt szombaton élőben mixál majd itt a Rádió Egyen a stúdióban 18 órától. Úgyhogy tapadjon majd mindenki a rádiókészülékre, mert ilyen szuper zenéket hallhatunk tőle, mint ez az újdonsága, a Lovers on the Dance Floor.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, közlekedési infókat kaptam, 10 óra 24 perc van. Sziszi írta, az M0-ás torlódik Gyál és Vecsés között az M5-ös felé. Bea üzente, az M3-ason dugó van Budapest felé, Bagnál, ott dolgoznak az úton. Az M7-esen pedig koccanás volt, írta Márti, a főváros felé történt az M0-ás csomópontnál, itt is torlódás van.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Segítsük egymást az utakon, jöhetnek a hírek, a forradalom 20-as 311-111. Kitartást, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu, a természet élménytára.
4: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedély nélküli motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
5: Élményfalu vízipiac, Sarut. Egy újabb Slow Living piknik a Tiszató partján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között. Helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízipiac, a Tiszató, több ízben.
6: Vásárlását kezdje a Tiszatói tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
7: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
8: Kényelem bútorbolt.
7: Kényelem bútorbolt.
9: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszöles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 12 46. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió!

0: Rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Fanny üzenetét látom itt a Viberen. Hello Atis, ezen a héten Szabin vagyok veletek a Balatonon. Ma semmi komoly programom nincs, reggeli kávé megvolt, lesz egy kis séta, fagyi, vízpart, de csak a látvány miatt, mert strandidő nincs. Nem vagyok jós, Fanny, de szerintem holnap már strandolni fogsz, ahogy az előrejelzést néztem. A Rádió egy pedig végig veled lesz a pihenésed alatt.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy igazi fesztivál hangulatú lesz a délután és az este itt mi nálunk. 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órás Antonio Mix, ez lesz a felvezetés. 8-tól pedig élő közvetítés Zamárdiból a Strand Fesztiválról, a Rádió 1 Stage-ről. Addig igazi mai slágerek tőlem, és Szemfelter indítok mindjárt.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibica

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfagyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Eladott?
8: Nem, muszáj, most pénz kell.
7: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
8: Ez jobb döntés.
7: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
9: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Blomdél fül- és orrbelövés Mártisza füreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
11: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
12: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdát, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg, az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
13: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
14: Élményfalu vízipiac, Sarud. Egy újabb Slow Living piknik a Tisza tópartján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között. Helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízipiac, a Tisza tó, több ízben.
15: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Fűszva pihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Koncz Gabi azt írta, az M3-ason három autó ment egymásba a Galga pihenőhelynél, a Budapest felé haladó oldalon van emiatt torlódás, Kata balesetet látott az M7-esen Balatonboglárnál, Zsombi is üzen, csúnya baleset volt a Dunaújváros mezőfalva Sárbogárd összekötő úton a 19-es kilométernél, úgy ahogy van lezártak mindent, Papa Miskolcról írt, a Kálói úton volt baleset a Zenta utca kereszteződésnél.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jó utat mindenki!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: Kisztől hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620-235-6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
2: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket. 0630-236-83-93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
4: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
5: Figyelem, szakemberek! Készenálltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620-333-66-05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
2: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző a fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670-230-42-29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
7: Rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a hosszú hétvégéjét meghosszabbító Nórinak is. Hello, Atis Nóri vagyok, éppen pakoljuk a bőröndöket, indulunk a wellnessbe, délután már ott fogunk hallgatni titeket. Útközben is. Jó, drága

0: Itt a Rádió Egyen, azonnal indítjuk a délit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newy, Brick Lake, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Frivé gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növény. Gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Eladott?
11: Nem, muszáj, most pénz kell.
10: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
11: Ez jobb döntés.
10: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón, a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu A természet élménytára.
14: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
15: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágyneműk és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól-házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 0620-333-6605-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját.
16: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670-628-7148. Tiszató Klíma.
17: Búcsúztassuk a nyarat Tiszafüreden. Augusztus 21-én és 22-én jön a Tiszafüredi nyárzáró. Fellép többek között a Bittó Duó, az Álmokfutók, Josh és Betty, az UFO zenekar. Lesz kirakodóvásár, street food finomságok, vidámpark, felfújható légvárak, habparti, gyermekprogramok és adrenalin zóna. Tiszafüredi nyárzáró, augusztus 21-22, Halastér.
18: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken. Hajótúráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szár.
19: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
20: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp helyén. Telefon 0630 621 59 11.
21: 621 59 11.
22: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Volt Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93 per A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152.
23: 59 511 152.
24: Nem, ő nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
25: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
26: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: És most.
26: Rádió
27: indul a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mixben. Csak igazi mai.

Ez a 88.7, és 89.2 Rádió egy Tiszató, csak igazi mai sláger megy, és nagy buli lesz itt a hosszú hétvégén. Jön a tiszafüredi nyárzáró a Tiszató partján. Pénteken és szombaton várnak mindenkit. Mitódó, Álmokfutók, DJ Tommy Montana, Josh és Betty, UFO zenekar, DJ Miller, és még sokan mások, részletek a neten, tehát pénteken és szombaton tiszafüredi nyárzáró. Bulis dal itt a Daily Mixben is, Shakira és a Die Die, a foci VB himnusza szól.

88.7 és 89.2 Rádió Egy a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy, és hamarosan jön a következő tiszafüredi régiség és kézműves vásár. Beírták már a naptárba? Szeptember 5-én fognak várni mindenkit a Kastély úti járdaszakaszon. Az árusok még jelentkezhetnek, de minden hamarabb foglalják le a helyüket. Tehát szeptember 5-én újra tiszafüredi régiség és kézműves vásár. Itt a Daily Mixben pedig most Loi énekel, ez a Get Lucky.

Mindjárt a Rádió 1 a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy a 88.7-en és a 89.2-n, és a héten folytatódnak a nyáresti koncertek Tiszafüred főterén. Péntek este a Römer névzenei este várnak bennünket, szombaton pedig a Liszt Ferenc kamarazenekar játszik. Kellemes kikapcsolódást kívánunk mindenkinek, aki ott lesz. A Rádió 1-en hát egy picit más zenei stílussal folytatjuk, a Daily Mixben jön

0: 88.7 és 89.2 Rádió egy Tiszató, csak igazi mai sláger megy. Véget ért a mai déli mix, hiszen egy óra van, de hát természetesen az igazi mai slágerek ezután is jönnek megállás nélkül. Mindjárt itt a Hüpaton és az Out of My Head. Ezzel a dallal nyitjuk Magyarország leghosszabb zenéóráját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-11, bővebb tájékoztatás Harry Csillánál. 0630 254 95 79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
4: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 65 80. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
5: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszt csatornarendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
6: Kényelem bútorbolt, Tiszafüred, Főút 47, első, második emelet, a térség legnagyobb bútorboltjában. Folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
7: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnél egy csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba? Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarin kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, Főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
8: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
9: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620-553-5353 és 0630-298-27-78.
10: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszeles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
1: Reklámot hallottak.
11: 2026. augusztus 19-e van, szerda 13 óra.
12: Tiszatavi hírek. A Tiszató legfrissebb híreivel minden nap 13 órától a 88.7 és 89.2 Rádió 1-en.
11: Szendi Hajni vagyok. Látványos kiállítással ünnepelték a népművészeti hagyományokat Karcagon. A napokban ünnepélyes keretek között nyílt meg a Vert Csipke Miska Kancsó című kiállítás a Dériné Művelődési Központ második emeleti dísztermében. A rendezvényen a Nagykunsági Népművészek Egyesülete, a Kun Rózsa Csipke Kör, valamint helyi és környékbeli egyéni alkotók munkáit mutatják be a nagyközönségnek. A megnyitón Erdei T. Lilla Csipke kutató köszöntötte a megjelenteket, a tárlat gazdag anyagát és szakmai hátterét pedig Eskovács Ilona, a kiállítás kurátora ismertette. Az esemény színvonalát kulturális műsor is emelte, Tóth Gyula zenetanár közreműködésével, a népművészet ifjú mestere lépett fel tehát, valamint Ferenci Péter Tamás néppedagógus. A hagyományőrző és értékmentő kézműves alkotásokat felvonultató tárlat hosszan látogatható maradt Karcagon. Az érdeklődők egészen szeptember 11-ig tekinthetik meg a kiállítást a Dózsa György úton a kulturális intézmény nyitvatartási idejében. Aligátor méretű halat fogtak nem máshol, mint a Tiszán, írja a szoljon.hu. A kapitális harcsa akkora volt, hogy először akadónak gondolták, valós méreteire pedig csak akkor döbbent rá a horgász, amikor először a vízfelszín közelébe húzta ki az állatot. Szentei Attila egy olyan kapitális harcsával találkozott, amilyennel eddig őse még soha, pedig azért jó pár nagy fogás van már a listáján. Most a Peca Verzumnak írta le a legutóbbi fogását, Takács Péterrel párban keresték fel a Tisza kiskörei duzzasztott szakaszát. Egy korábbi horgász kiállításon ismerkedett meg egymással a két férfi, ahol különböző versenycsapatokban képviseltették magukat. Távoli lakhelyeik miatt viszont csak most tudtak először egy csónakba ülni. Nagyjából a második helyen jártak, amikor a csalizás közben a szonáron észrevettek valami nagyot. Ez a valami lehetett akár hal, akár akadó is. Minden esetre a csalit leengedték, és némi kutyogtatással remélték azt, hogy a harcsa kapókedven megérkezik. Na ez meg is hozta az eredményét, hiszen egy brutális kapás nagyon gyorsan tisztázta, hogy egy halról van szó, nem egy akadóról. Ezután a kapitális harcsa fárasztása vette kezdetét. A beszámolóból kiderült, hogy eleinte inkább az állat fárasztotta a horgászokat. 10-15 percig egy 20-30 méteres körben vontatta a csónakot. A horgász pedig annak is örült, hogy egyáltalán tudta tartani a botot. Végül csak-csak elérkezett az a pont, hogy a pecás is beleszólt a történetbe, és akkor a harcsa valódi méretéről még egyébként nem nagyon tudtak semmit a pecások, hiszen a hal végig víz alatt volt. Aztán eljött a pillanat, hogy feljött a hal, és hát ekkor tulajdonképpen teljesen megdöbbentek, hogy mekkora halról van szó, hiszen 254 cm-es volt a hossza, a súlya pedig körülbelül 100 kg. Az állatot nagyon kíméletesen mérték le, a csónakba sem húzták be, végig a vízben tartották, és vissza is engedték természetesen. Sokan, akik évtizedek óta a Tiszatónál élnek, mondják, hogy ilyen alacsony vízállást még ők se sokat láttak, mert hogy lassan téli vízszinten a Tiszató. Csend van, a téli vízszint lassan nyáron is megtekinthető, és ezért továbbra is várják a strandolókat a Tiszató különféle részein, ugye a strandokon, mert hogy a legtöbb helyen próbálják mozgatni a vizet, és hát így a nyár végére is mindenféleképpen élvezhetővé tenni a strandot, de vannak olyan elemek, amelyek, ilyen látványelemek, amelyek nem működnek, tehát érdemes erről mindig a bejáratoknál tájékozódni. Megnyitották Tiszaderzsen 60. Dániel közösségi ház és könyvtárban a Tájak és érzések című kiállítást. A Rákos Csabai Festőklub tagjainak alkotásáról van szó. Köszöntő beszédet mondott Fotósné Ceglédi Zsuzsa polgármester és Szent Andrási Csilla a festőklub vezetője nyitotta meg ezt a kiállítást. A Rákos Csabai Festőklub Tájak és érzések című kiállítása tehát megtekinthető Tiszaderzsen a 60. Dániel közösségi ház és könyvtárban. Több programot is szervez a hétvégére a Tiszaszőlősi Község önkormányzata. Lesz Pannonia Weekend augusztus 21-én és 22-én a Katona József úton. A hétvége folyamán színes programokkal várják az érdeklődőket. A zenei élményről gondoskodik a Szenor, a Kontár Rock, az Edda Tribute és a Dynamite Dutch zenekarok, és lesz szabadtéri mozi is, a Faterok Motoron című filmet lehet majd megtekinteni. Nagyon fontos, hogy augusztus 21-én indul el reggel 9 órától majd a Tiszató kerülő túra. Egy megálló lesz Kiskörén a Hallépcsőnél. Motortörténeti interaktív beszélgetést is szerveznek 3:30-tól. Lovas Sándor, Fóti Gyula, Soltész András jóvoltából, majd a Senior zenekar lép fel, őket az Edda Tribute követi. Augusztus 22-én 10 órakor indul a Kaland túra, a környező települések felfedezésére kerül sor játékosan, majd a Dynamic Dance és a Kontárok koncertjét lehet meghallgatni, és utána jön a szabadtéri mozi vetítés a Faterok Motoron című filmmel. A motorral érkezők számára őrzött sátorozási lehetőséget is biztosítanak a Tájház udvarán. Folytatódik a nyáresti koncertek sorozat Tiszafüreden a főtéren. Augusztus 21-én este 7-től a Römer népzenei estet lehet meghallgatni, másnap pedig a Liszt Ferenc Kamarazenekar ad koncertet este 7-től. Biztonsági okokból elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték Abátszalókon. Felelős döntést hoztunk, írta az Abátszalóki Tiszató Strand közösségi oldalán, kiegészítve ezt azzal, hogy az idei augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódó tűzijátékot Abátszalókon nem tartják meg. A döntést elsősorban a jelenlegi rendkívüli időjárás és tűzvédelmi körülmények indokolják. A tartós csapadék hiány, a forróság és a rendkívül száraz növényzet miatt egy tűzijáték most a megszokottnál jóval nagyobb kockázatot jelentene. A környező országokban az elmúlt időszakban bekövetkezett pusztító tüzek is arra figyelmeztetnek minket, hogy nem szabad kockáztatni. A hírek szerint Horvátországban is tűzijátékhoz köthető tűzeset okozott komoly károkat. Szeretnék ezt elkerülni, nem szeretnék, ha katasztrófa történne a Abátszalókon. Egyetlen esti látványosság, azt írták, nem ér annyit, hogy veszélybe sodorják az értékeket, a Tiszató környezetét vagy a Abátszalókon. De a tűzijátékról nem mondtak le véglegesen. Azt szeretnék, hogyha az augusztus 20-ára tervezett tűzijáték szeptember 19-én lenne megtartva, ekkor lesz ugyanis majd a Abátszalók városnapja, és ekkor fogják ezt az eseményt, látványosságot pótolni, de tűzijáték nélkül is lesz ünnep 20-án.
12: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most
1: Rádió
13: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is láger megy. 88.7 és 89.2

ez a Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy. Jó munkát mindenkinek, és hadd mondjam el közben gyorsan önöknek, hogy hamarosan újra önkéntes véradást tartanak Tiszafüreden. Ha szeretnének és tudnak segíteni, akkor várják önöket augusztus 31-én hétfőn reggel 9-től a Kovács Pál Művközpontban. Egy véradással akár három életet is megmenthetünk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igaz, hogy ma is sláger megy. Gyors közlekedési infom van, még mindig aszfaltoznak a 3216-os úton Tiszaderzs és Abátszaló között. Néhány napig ezek biztosan fennakadásokat fog okozni, legyenek figyelmesek, ha arra járnak. És szágódunk tovább a Rádió 1-en a popvilág két legnagyobb sztárjával, Jennifer Lopez és David Guetta egy dalban, jól hangzik, ez a Save Me Tonight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Homokszórás, hegesztés, egyek, régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670-230-42-29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
3: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk: Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-öles út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
4: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
5: Első alkalommal szervezik meg Tiszafüreden a traktoros erőpárba és gyorsasági verseny. Augusztus 21-én indul a gyülekező a piac téren 7:30-kor, majd kezdetét veszi a felvonulás. Nevezni a helyszínen lehet. Lesz gyorsulási, ügyességi verseny, és a nézők is kipróbálhatják az erejüket. Augusztus 21, Tiszafüred, traktoros erőpárba és gyorsasági verseny. Egy tiszafüredi program, mely minden korosztály számára tartogat izgalmakat.
6: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
7: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620-333-66-05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
8: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metási, cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metásít, a lemezbe zárt érték.
9: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránit mosogató tálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatos
10: folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred 20-ös út 183, a Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
11: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken.
12: Hajótóráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd tűzd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
11: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
12: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
14: Rádió X!

0: spin. Show me what you want.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy. Tiszafüreden pedig javítják a vízvezetéket a Harangszó és az Arany János utca kereszteződésében. Jelen pillanatban teljes útlezárás van az érintett szakaszon. Kérik, hogy lehetőség szerint kerüljük a környéket. Tehát ez van Tiszafüreden a Harangszó és az Arany János utca kereszteződésében. Mindeközben a Rádió 1-en pedig pörögnek az igazi mai slágerek. 2026 egyik legnagyobb kedvence jön. Taylor Swift és a Fate of Ophelia.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a magyar tévé paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu.
7: Úgyis tett!
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
9: Jövő héten az egész ország Szegedre

0: Színpont Orgon.
1: Irány Szeged.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
3: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Rozmarin cukrászda, tisza füred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarink kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarink cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
5: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszt csatornarendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
6: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza-tó partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tisza-tó válogatott ízei várnak, egri borok a fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tisza-tó gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tisza-tóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud. A Tisza-tó slow living mintafaluja.
7: Az otthon a részletekben rejlik. A formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21. Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
1: Rádió
8: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A 2026-os nyarunk egyik legkedveltebb klubslágerét indítottam, Sleep Tonight. Az a két brit DJ következik, Dan és Nicholas, akik anno Zakynthoson találkoztak először, közös barátaik egy klubot üzemeltettek, egy teljes nyári szezont végig dolgoztak együtt, később ebből a közös munkából alakult meg a Switch Disco. Úgyhogy mondhatjuk, hogy a véletlennek köszönhető az idei nyarunk egyik kedvenc dala, amit Rehab-el és Sam Feltel dobtak össze a srácok. Hölgyeim és uraim, ez a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Balaton.
1: Irány Szeged. Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
0: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
7: Búcsúztassuk a nyarat Tiszafüreden. Augusztus 21-én és 22-én jön a Tiszafüredi nyárzáró. Fellép többek között a Bittó Duo, az Álmokfutók, Josh és Betty, az UFO zenekar. Lesz kirakodóvásár, street food finomságok, vidámpark, felfújható légvárak, habparti, gyermekprogramok és adrenalin zóna. Tiszafüredi nyárzáró, augusztus 21-22, Halastér.
8: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszöles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
9: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
6: Hirdessen Ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
5: Rádió 1!
6: Folytatódik.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermes, közöttük közlekedési infók 14 óra 38 perckor. Álmostól tudtam meg, hogy az M1-esen ugye délelőtt volt egy baleset Budapest felé Óbarok térségében, a 42-es kilométernél még mindig dugó van miatta. Cornelius azt írta, hogy szintén az M1-esen Bicskénél a határ felé áldogál egy autó a 33-es kilométernél a külső sávban, mögötte pedig van egy nagyjából 5 kilométeres dugó. Zsolt vájberezett, hogy baleset volt Szegednél az M43-ason. Az M5-ös felé haladók számítsanak 2 kilométeres sorra.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és mi már fesztivál feelingben vagyunk. Ma este 8-tól a diszkós hittel elstartol a Rádió 1 stage Zamárdiban a Strandfesztiválon. Jön majd az élő közvetítés a Rádió 1 összes frekvenciáján, a staging ma esti line-upja a weboldalunkon a radio1.hu-n. Büszke vagyok arra, hogy addig is együtt rádiózhatunk. Taylor Swift-tel indítok mindjárt, jön az Opel Light.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció...

0: 9-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: Otthon.
1: Irány Szeged.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik Eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Friday gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
5: Reklámot hallottak.
6: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Élményfalu vízipiac, Sarut. Egy újabb Slow Living piknik a Tiszató partján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között. Helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízipiac, a Tiszató, több ízben. Első alkalommal szervezik meg Tiszafüreden a traktoros erőpárba és gyorsasági versenyt. Augusztus 21-én indul a gyülekező a piac téren 7:30-kor, majd kezdetét veszi a felvonulás. Nevezni a helyszínen lehet. Lesz gyorsulási, ügyességi verseny, és a nézők is kipróbálhatják az erejüket. Augusztus 21, Tiszafüred, traktoros erőpárba és gyorsasági verseny. Egy tiszafüredi program, mely minden korosztály számára tartogat izgalmakat.
8: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
9: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben.
10: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
11: Újra nyitja kapuit az ízek és kincsek Tiszató, termelői és kézműves piac Tiszafüreden, a Dieters Campingben. Piacnapok szeptember 30-ig, minden hónap harmadik vasárnapján. 9 órától 13 óráig kézműves kincsek, valódi ízek, termelői finomságok és vidám, családias hangulat vár rád. Gyere és kóstold meg a Mindenlében Kanálbárban a különleges szörpöket, a kézműves reggelit vagy a finom rétest. Helyszín Dieters Camping, Tiszafüred, Fürdő utca 9-10. Bővebb tájékoztatás Heri Csillánál. 0630-254-95-79. A vasárnap vásárnap a Tiszatónál.
12: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a másfél kilométer hosszú Pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630-299-0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Főszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
13: Rádió
6: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: elsőként a Rádió 1-en.
1: Lovers on the Dance Floor, Rádió 1-es újdonság Blondistól, a magyar felmenőkkel rendelkező kanadai DJ producer dalszerzőtől, aki olyan globális ikonokkal dolgozott már, mint Madonna vagy éppen Taylor Swift. Óriási megtiszteltetés nekünk ezért, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hölgyeim és uraim, szombat este 6 órától itt a stúdióban zenél ő, Blondist!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránitmosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred 20-ös út 183, a Shell Kuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
3: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
4: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvázvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon Homonnai Gábor 0670-230-42-29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
5: Vásárlását kezdje a tiszatói tüzépen és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket.
6: Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok.
5: Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511-016 és 511-017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
7: Hirdessen Ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket.
8: 0630 236 83 93.
7: Vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben.
8: Rádió 1 Tiszató.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Die Die-t hozom most, mert tudom, hogy sokan szeretnék meghallgatni. A dal egyik szerzője Ed Sheeran, aki azt mondta, az volt a terv, hogy ne csak a VB-n szóljon ez a zene, hanem

0: Csak igazi mai sláger megy. Várunk mindenkit a Rádió Esztésnél. Ma estétől Zavárdiban a Strandfesztiválon. 8-tól a diszkósít indít, utánuk pedig jön a többi Rádió 1-es DJ. Minden nap felkerül a line-up a weboldalunkra, a radio1.hu-ra, de a Facebookra és az Instára is. Minden nap élő közvetítés, tehát 8-tól itt a Rádió 1-en, de a parti már 5-től indul nálunk. Jön majd Antonio, és tol egy 2 órás live mixet. Addig viszont én zenélek, Györke Attila, és a következő órát Tóta Bigéllel és Accenttel kezdem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Első alkalommal szervezik meg Tiszafüreden a traktoros erőpárba és gyorsasági versenyt. Augusztus 21-én indul a gyülekező a piac téren 7:30-kor, majd kezdetét veszi a felvonulás. Nevezni a helyszínen lehet. Lesz gyorsulási, ügyességi verseny, és a nézők is kipróbálhatják az erejüket. Augusztus 21, Tiszafüred, traktoros erőpárba és gyorsasági verseny. Egy tiszafüredi program, mely minden korosztály számára tartogat izgalmakat. Élményfalu vízipiac Sarud. Egy újabb Slow Living piknik a Tisza tópartján. Augusztus 29-én szombaton 8 és 14 óra között helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai élmények várnak Sarudon. Élményfalu vízipiac a Tisza tó több ízben.
2: Te hogy bírod ezt a nyári meleget? Én alig tudok a lakásban megmaradni. Jövőre összespórolok egy klímára.
3: Én is így voltam vele, de a Füredkábel új akciójával már idén felrakadtam a klímámat.
2: Milyen akció?
3: Ha van hűségidőd és rendezett a számlamultad, az általuk felszerelt klímát 3 hónap alatt is kifizetheted, ha augusztusban megrendeled.
2: Nem mondod, a Füredkábel már klímával is foglalkozik?
3: Bizony, kedvező áron és gyors határidővel.
2: De jó, még ma megrendelem. Hol találom őket?
3: Tiszafüreden, az Örvényi úton, a Művelődési Ház mögötti utcában. Vagy hívd őket 30 99 55 944.
2: Füredkábel. Klímaterén is az ön partnere.
4: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
1: Búcsúztassuk a nyarat Tiszafüreden. Augusztus 21-én és 22-én jön a Tiszafüredi nyárzáró. Fellép többek között a Bittó Duo, az Álmokfutók, Josh és Betty, az UFO zenekar. Lesz kirakodóvásár, street food finomságok, vidámpark, felfújható légvárak, habparti, gyermekprogramok és adrenalin zóna. Tiszafüredi nyárzáró, augusztus 21-22, Halastér.
5: Rozmarink cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarink cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarink kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarink cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1-en 6 perccel 4 után közlekedési infók. Mata azt írta, hogy az M0-áson az M5-ös felé erős araszolgatás van az M31-es és Ecser között. Azt pedig Máté írta szintén az M0-ásról. Gyálnál volt egy baleset az M3-as felé, 33-as kilométernél. Anditól megtudtam, erős péntek hangulat van az M7-esen, a Balcsi felé, Törökbálint és Martonvásár között. Rendesen torlódhat, aki arra felé jár.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Autós barátaimnak pedig küldök egy dalt, mert ma különösen kell a jó hangulat vezetés közben a hosszú hétvége előtt. Kato, turn the lights off! Az övék a Rádió 1-en!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Jó, rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jó lesz a délután és az este, igazi fesztivál hangulat velünk. 8-tól, mától minden este kapcsolunk Zamárdiba, a strandfesztiválra, a rádió egy stagehez. Zenélnek a Disco Sheet, a World Is Mine Radio Show lemezlovasai és Cookie is. Előtte pedig minden nap 5 órától Summer Editionben rádió egy live mix, ma Antonio lesz a DJ-nk. Én Györke Attila vagyok, üdvözlök mindenkit, addig is együtt rádiózunk, mindjárt hozom Loit és a Get Lucky-t itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő. Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
1: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, oroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakost. Oroszló. Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66. Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-ös út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59 360 200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
2: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő. Tiszafüred, 20-ös út 31/B a MOL kúttal szemben.
1: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van, a Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1-en 16 óra 36 perckor közlekedési információk. Csapka jelezte, hogy tele van az M1-es Budapest felé a 43-as kilométertől kezdve, néha belassul. Rottyon van az M7-es is, korábban megtudtuk, péntek hangulat van a Balcsi felé haladva, Török Bálint és Martonvásár között rendes torlódás van. Az M0-áson az M5-ös felé haladva araszolgatás az M31-es és Ecser között, és szintén az M0-áson Gyálnál baleset volt az M3-as felé a 33-as kilométernél.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint, a másfél literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
8: Jövő héten az egész ország

0: Szeged.
1: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Sportos sulikezt és kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Reklámot hallottak.
7: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi Kis Hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi Kis Hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
9: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Főszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
10: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fényben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
11: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
12: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
13: Kényelem bútorbolt.
12: Kényelem bútorbolt.
6: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a Burger King.
14: És most!
15: Rádió 1!
14: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
15: Rádió 1!
13: Tűpontosan délután 5 óra van, volt egy ilyen kérés, hogy ezt mondjam.
16: Ez mindenképpen a te hangod mélyebb, tudod, Gergő mindig így szokta. Még ilyen nem volt, mi közösen vezetjük itt a délutáni Live Mixet, Atisa.
13: Így igaz, hölgyeim és uraim, a Temuron rendelt Juhász Geri a stúdióban, és mellette Antonio!
16: Hello mindenkinek, sziasztok, Rádió Egyesek, szia Atis, feldobjuk a délutánatokat. Erre mondják azt, hogy két teljesen más zenei világ találkozik. Az eredmény az brutális, egyszerűen zseniális lesz. Fate lesz és BB Rex a közöse, ezzel indulunk.

0: igazi mai sláger megy.
1: Rádió egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: mellettem Antonio, hello!
1: Hello mindenkinek, sziasztok Rádió 1-esek! Nem is nagyon szaporítjuk a szót, legyünk is tovább, hoztam egy sajátot Bogiba. A közös dalunk érkezik itt a délutáni Rádió 1 Live Mix Summer Edition-en. Ez nem más, mint a Shot of Adrenalin. Hallgassatok minket, rádiózunk együtt. Attól még, hogy Gergő nincs, írjatok közlekedési infót, ő is minket hallgat.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix, 2 órás session Antonioval. Szia, szia!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: Közlekedési információkat kaptunk, nem is keveset. Kérted Geritől, hogy írjon. Juhász Geri a Balaton felé és Zamárdi felé tart. Azt írta, a Rádió 1 stage felé nagy a dugó, mindenki ott akar lenni!
1: Első kézből jött.
0: Élő közvetítés lesz majd 8 órától a Rádió 1 stage-től, csak mondom. Patrik írta, sziasztok, az egész város Budapest katasztrofálisan dugós. Kitartás az autósoknak, telekitér keleti 20-25 perc. Sziasztok, M5-ös Szeged irányába nagy a torlódás, az 55-ös kilométer Szelvénytől Lajos Mizsa lehajtóig, a 67-es kilométer Szelvényig, körülbelül 30 perces az araszolás, kérem szépen az M5-ösön.
2: Új.
0: Botond is írta, az M5-ösön Budapest felé az M44-es somópont után az úttesten egy autó rakományából leesett 2 nagy zsák. Az egyik zsák konkrétan a belső sáv egyik felét elfoglalja, ezért nagyon veszélyes a helyzet. Azt hittem, hogy ez csak egy urban legend.
1: Óvatosan az utakon, srácok,
0: valami a kamionról, és ez most megtörtént komolyan. Antikám, mivel megyünk tovább? Mert nagyon nagy a dugó, mindenki téged hallgat.
1: Mindig szokták mondani, hogy kéz alatt van a dolog, de hát itt nem, itt tényleg leesett. Hozom nektek az igazi mai slágert, Slap Tonight, Switch Disco. Ez szól most itt délután, a délutáni Live Mix sessionben. Úgyhogy hallgassatok minket, a közlekedési infokat várjuk, írjátok meg, hogy honnan hallgattok, honnan rádióztok velünk.
0: Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egészen este 7-ig.

0: Big Summer Edition Antónióval. Csak itt abszolút kaptál. Jó, vannak. Vannak itt üzenetek, Dani írta, sziasztok. Na, így kell elindítani a hosszú hétvégét. Antimixa szól a vízparton, és még a halak is jobban kapnak horgászás közben. Első pedig egy kis kerti parti, szép hétvégét mindenkinek írta Dávid Kültelekről. Sziasztok, autóban hallgatlak benneteket, úton a Strandfesztiválra írta Szeret.
1: Bauban, óvatosan az úton.
0: A Rádió Esztésről, a Strandfesztiválról este 8-től élő közvetítés, csak mondom. Évi Santoriniről küldött fotót Viberen, azt írta jó a mix. Andi pedig ezt írta, sziasztok, én 100 halombattáról hallgatlak titeket, sok puszi nektek, sziasztok. Mindenki itt van velünk.
1: A világ összes tájáról írtok és hallgattok minket, nagyon örülünk neki, hogy minket hallgattok, velünk bulisztok, velünk rádióztok. Tudjátok, este élő közvetítés velem, csütörtökön találkozhattok. Úgyhogy megyünk is tovább, érkezik az Anotel és a Talk to You, itt a Rádió 1-en.

0: Nem a Dracula, hanem a Temura rendelt Juhász Geri és Antonio stúdióban, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, és hát képzeld, Anti, a szerda az új péntek, mindenki a dugóban vezetés közben hallgat minket. Zaven a TikTok Live-ban írta, hogy 50 perce áll vecsésnél, de legalább eltiktokozik
1: közben. Minden rosszban van valami jó, minket hallgathattok.
0: Pontos információ. Sziasztok! Az M3-as autópályán Miskolc irányában Gödöllő után dugó van, baleset miatt körülbelül 25-30 perc. Ezt Attilától kaptuk. Köszönjük szépen!
1: Óvatosan, óvatosan, és figyeljetek a vezetéssel!
0: Van egy kérdésem, amivel mindig megszoktam lepni a DJ-ket. Hát kíváncsi vagyok, hogy te mennyire vagy felkészült. Mert sokan a reklámblokk alatt szokták kitalálni, hogy mivel menjünk tovább. Antikám, mi lesz az első dal, amivel a következő óra indul?
1: Hát az elmúlt 30 év alatt már azért elég felkészült voltam és vagyok. Úgyhogy Ray Daltonnal fogunk visszajönni. Nem, Ray Daltonnal fogunk visszajönni. Egy kicsit háttérbe szorulunk. Jön a reklám, aztán Atissal újra itt leszünk a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: jobb érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Yamina, Metger Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Hulmex, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen appban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
11: Eladott?
12: Hát muszáj, most pénz kell.
11: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
12: Ez jobb döntés.
11: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
13: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
14: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
15: Önnek a Protexin kell!
16: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Nem, ön nem az erdőben hallja a madár csicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
18: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
8: búcsúztassuk a nyarat Tiszafüreden. Augusztus 21-én és 22-én jön a Tiszafüredi nyárzáró. Fellép többek között a Bittó Duo, az Álmok Futók, Josh és Betty, az UFO zenekar. Lesz kirakodó vásár, street food finomságok, vidámpark, felfújható légvárak, habparti, gyermekprogramok és adrenalini zóna. Tiszafüredi nyárzáró, augusztus 21-22, Halastér.
19: Zafir ékszerüzlet, Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet, Tiszafüred, főút 37.
20: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszöles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
21: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás. Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Tű pontosan este 6 óra van, és a Temura rendelt Juhász Geri a stúdióban, az Antónióval.
1: Hello, sziasztok, újra itt. Olvastam egy üzenetet. Egész jó humor van ennek a Geri gyereknek. Melyikünk a Geri?
0: Én természetesen, én vagyok a Kamu Geri. És hát mi vagyunk az előzenekar, Anti, mert hogy este 8 órától élőben közvetítjük a Rádió Esztézset a Strand Fesztiválról. Úgyhogy mindenki füleljen, óriási fesztivál hangulat lesz akkor is, de már most is, mert Antónió nagyon jó zenéket hoz.
1: Mint ezt, ahogy ígértem, Ray Daltonnal indulunk, ez a Blood Running, nem sietünk sehova egészen 7 óráig, itt leszünk a stúdióba veletek.

0: igazi mai sláger megy, Rádió 1 Live Mix Summer Edition Antónióval itt mellettem, és hoztam neked egy kis csoki, drága Anti, azért, mert egyrészt közvetítve vagyunk ugye a TikTokon, a YouTube Live-on, mindenhol, és óriási a különbség kettőnk között hasban. Úgyhogy légy olyan kedves, ezt edd meg.
1: Nagyon szépen,
0: hát
1: köszönöm.
0: Egy kicsit javul a helyzet a javamra.
1: Tudod, hogy édeszeljük, mint a gombócart.
0: Pisztáciás, úgyhogy finom. Addig is legalább vannak közlekedési hírek, meg tudod eszegetni. Többen írták, baleset történt az M3-ason a határ felé Gödöllő és Bak között, a 35-ös kilométernél csak egy sáv járható, a torlódás már 5 kilométeres, és Attila most küldte az infót innen az M3-ason, hogy teljesen megállt a forgalom, úgyhogy aki tud, menjen le Gödöllőnél vagy Mogyoródnál. Kere írta, hogy tele van az M1-es is, Budapest felé a 43-as kilométer után folyamatos a torlódás. M0-ás Ecser térsége, az M3-as felé baleset történt 45-ös kilométernél, már 5 kilométeres a dugó. És szó szerint olvasom, sziasztok, szia Attis, teljes agyvérzés az M0-ás Péccel vecsés felé, M4 reptérre hatalmas a dugó, körülbelül 30-60 perc, nagyon lassan haladunk, kerüljétek. Üzenem a főnökömnek, hogy úton vagyok az éjszakai műszakra, bocsi, ha késem. Mindig szól a rádió a munkahelyén, úgyhogy Dave, üzenem.
1: Hello Dave és hello Dave főnöke, igazoljuk neki, tényleg írt, nem kamuzik, benne ül a dugóban most.
0: Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311-111.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük az infókat, köszönjük a jó zenéket így a dugóban, ti nagyon sokan hallgatnak vezetés közben.
1: Itt a fesztivál szezon, úgyhogy strandfesztivál teljes gőzzel, velem csütörtökön találkozhatok a strandfesztiválon, ma este pedig élő közvetítés, mi pedig megyünk tovább. Ed Sheeran kalandoz minket és vezet tovább itt a délutáni Live Mix Summer Edition a Rádió 1-en.

Heavyweight Live Mix Summer Edition. Délután 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: este két órán keresztül Antonio Mixel. Mi vagyunk az előzenekar, mert hogy este 8 órától a Radio Estage-ről, a Strandfesztiválról élő közvetítés lesz. Adikám, a dugóban hallgat most mindenki minket, van itt egy közlekedési info, meghallgatjuk?
1: Mindenképp.
0: Szia Geri, írta Liliana, köszönöm. Szeretném én is jelezni, hogy az M0-áson a reptér felé a szemközti oldalon több kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, kerüljön, Ecseren is iszonyatos ezáltal a forgalom. Érdemes a környező településeken lehajtani és úgy kerülni. Amúgy nagyon királyok vagytok minden nap, titeket hallgatlak csak és kizárólag Rádió 1, és remélem találkozunk a Strandfesztiválon. Veled mikor lehet találkozni a Strandfesztiválon?
1: Veled csütörtökön találkozhatok, én 9 óra magasságában fogok a DJ pult mögé állni, és az élő közvetítésben is részt fogok venni, úgyhogy nem csak a Strandfesztiválon tudtok hallgatni ott személyesen, hanem majd online és FM-en is a Rádió 1-en.
0: Én a Kamu Geri itt a stúdióban, az igazi, a Juhász Geri pedig majd az élő közvetítésben 8 óra után itt a Rádió 1-en. Antikám, mivel megyünk tovább hamarosan?
1: Ott fog fedezni, a hátam mögött így fog igaz. Állni. Így. Amit hozok majd nektek egy kicsit, hogyha háttérbe szorulunk és hidratálunk, az nem lesz más, mint szemfeld. Úgyhogy ne menjetek messzire.
0: Jó, hát akkor iszogassunk egy kis hidratációs szünet, és folytatjuk a live mixet.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Csak igazi mai sláger megy, Rádió 1 Live Mix Summer Edition egészen este 7-ig Antónióval, és hát annyira elindult antiképzelt mindenki a hosszú hétvégére, hogy sajnos rengeteg baleset történt.
1: Ja, vigyázzatok az utakon, srácok, vigyázzatok!
0: Nagyon vigyázzatok magatokra, drága Rádió 1-esek! M3-asról jött az info, sziasztok, Gödöllő és Bak között 4-es baleset. Aki tud, kerüljön, 4 kilométeres a sor, írt a buszos Józsi. M7-esről info, hello, Balaton irányából haladunk Pest felé, és látjuk, hogy három helyen is óriási, több kilométeres torlódás van ugye a Balcsi irányába, a Velencei tó magasságában is. Úgyhogy aki Pestről indul most a Balaton felé, az vigyen magával vizet, kaját és sok türelmet, és nyugi, a Rádió 1 Stage mindenkit megvár majd a Strand Fesztiválon. Anti is lesz holnap. Úgyhogy hölgyeim és uraim, este 8 órától élő közvetítés a Strand Fesztiválról, a Rádió 1 Stage-ről. Nem sokára lesz majd egy kívánságműsor is, de addig Anti zenél.
1: Hoztam egy klasszikus, egy régi kedvencemet, Planet Funk, Chase the Sun. Petya írt nekem, Fedor Petya, úgyhogy csókollak, örülök, hogy hallgatsz, hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, hogy tudjuk elmondani a többi Rádió 1-esnek, hogy éppen az utakon hol mi újság. Ez a Rádió 1, Atissal és velem Antónióval.

0: És minden este 7 óráig 5-től 7-ig, és ma Antonio volt a DJ-nk, hát ez szuper jó volt.
1: Nagyon
0: Anti,
1: köszönöm, és nagyon jó volt Atti, és tényleg, ahogy mondta, 21 éve ismerik egymást, és ez az első élőadásunk.
0: Végre megvolt. Sziasztok, Antoniónak üzenjük, hogy a Strandfesztiválon is ilyen zenét játszon, szuper! Jött egy ilyen üzenet, Szabi pedig kérdezte, hogy Juhász Gergő Szabin van-e. Nem, Geri is dolgozik majd este a Rádió Esztésről az élő közvetítésben, úgyhogy a diszkosít után Gerit is lehet majd hallani dolgozni, mert hogy hölgyeim és uraim, ma este 8 órától Rádió 1 Stage élő közvetítés, tehát a Strandról, Zamárdiból, Anti is játszani fog majd. Mikor?
1: Csütörtökön találkoztatok velem, 9 óra körül fogok a lemezjátszók mögé állni. Hallgassátok a Rádió 1-et, bulizzatok a Rádió 1-el, ugyanis ez az egész hét egy nagy, óriási fesztivál lesz a Rádió 1-en.
0: Szóval bő egy óra és kapcsolunk a Rádió 1 Stage-hez, addig viszont kívánságműsor. Lehet dalokat kérni, 0623111111 jöhetnek az utak hírei. A következő zenei órát Martin Gerixel és a Butterflies-al indítom. Anti, köszi, szép estét!
1: Sziasztok!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trump.

Mário és Jack Daniel stage-en. A lemez játszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili,

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
8: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Jövő héten az egész ország Szegedre f-

0: Balaton.
1: Irány Szeged. Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
2: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
3: Lehet is.
2: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
3: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
2: Nézzen körül az azonnalelvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8-tól jön az élő közvetítés a Rádió Stage-ről, a Strand Fesztiválról, Zamárdiból. Addig a kívánságokat a Temuról rendelt Juhász Geri teljesíti, üdvözletén lennék. És rengeteg közlekedési infót kaptam. Budapesten már egy csomó út, főút, rakparti és belvárosi rész le van zárva az augusztus 20-ai rendezvények miatt, úgyhogy okos navigációval tessék vezetni. Rottyon van az M7-es, nagyon sokan írták az előző órákban is, a Balaton felé nyaralni készülők mennek, és a fesztiválozók is. Három helyen is óriási több kilométeres torlódás van, például a Velencei tó magasságában is. 60-ban meg átvágtak egy gázvezetéket a Horváth Mihály úton, úgyhogy a 3-as főúton a félútpálya lezárva. Ezt Bea írta. A forrólatunk 20-as, 311-111 jöhetnek az utak hírei, lehet dalokat kérni. Szia!
1: Szia, itt Judy vagyok. Szeretnék kérni egy dalt, ha lehet.
0: Ez pedig mi lenne?
1: Tudod, az új dala a Blondisnak, az mehet, nem?
0: Tökéletes. Jaj, de jó dal, nagyon szeretjük. Elküldheted valakinek?
1: Rendben, a lányomnak szeretném, Szavusnak, akit imádok. És felvették az egyetemre.
0: Taps, gratula!
1: Köszi!
0: Nagyon jó zenét kap, és közben szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy az a Blondis, aki ezt az újdonságot készítette, szombaton este 6 órától

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Hello, Marci vagyok. Kellemes, szuper jó nyarat kívánok nektek és a Rádió 1-nek. Rádió 1, csak igazi ma is lágermegy.

0: Highway Stage-ről a Disco Shit kezd majd. Most még ez a kívánság műsor. Mit játszhatok? Szia!
1: Ildikó vagyok. Lady Gaga-t kérem, és küldeném, keresztanyikámnak küldeném, aki kint jön Németországban, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és hogy hiányoznak.
0: Mikor fogjátok látni egymást?
1: Nem tudom még, szerintem karácsony.
0: Ó, egyébként egy villanás, és itt lesz, meglátjátok majd.

0: Most még a vonalban itt van velem.
1: Hello, itt Fürész Anna, Eszter.
0: Eszter, hogy telik az estét? Mit csinálsz?
1: Hello, jól, semmit.
0: Már nincs sok hátra a nyári szünetből, ugye?
1: Hát nincsen.
0: Másfél hét nagyjából?
1: Igen.
0: Fogadjunk, nem várod a sulit.
1: Nem annyira.
0: Jó van, akkor még ezeket a napokat bulizzuk át együtt, jó? Itt igen. A Rádió Egyen.
1: Jó.
0: Melyik dalt szeretnéd kérni?
1: A Regál Lilinek az új számát.
0: Küldjük el valakinek?
1: Rendben, az édesanyukámnak szeretném elküldeni. Fűrésznél fehér Tímea.
0: Valami üzenet neki?
1: Hát, nagyon szeretem.
0: Átadva. Maradj, mert mindjárt jön az élő közvetítés.

0: Magyarországról, a Rádió Stage-ről. Élő közvetítés mától kezdve minden este a strand ideje alatt, úgyhogy aki most támadja a Balatont, az M7-esen is picit késik, sokfelé van dugó, az ne parázzon, semmiből nem marad ki a rádió egy jó voltából. Úgyhogy drága Rádió Egyesek, elmegyünk most egy icipici hidratációs szünetre, aztán jön az élő közvetítés a Rádió Stage-ről.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: lemezlejátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, Alla Wingards, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pulmex, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába.
2: Lépj be a jövőbe.
1: Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben.

Hát szevasztok, szép estét mindenkinek! Itt vagyunk a Balaton partján, Szamárdiban. És ezennel elindul a Rádió 1 Stage a diszkosi csapatával, és annak is képviselője. Ma este én vagyok DJ Junior, és hát remélem, hogy velem szórakoztok. Csapjunk is bele a lecsóba rendesen, Rádió 1 DJ-k a World Design-tól 9 óra után. Egész éjszaka, szerda, csütörtök, péntek, szombat, Rádió 1 Stage. Itt a Strand Fesztivál, a jó szórakozást mindenkinek!

30 fokon a helyszínen, és folyamatosan gyülekezés a rádió egy stage-en, ezt mondom a rádió egy hallgatóinak, és mindenkinek, aki néz minket, lát minket, vagy a helyszínen velünk bulizik. DJ Junior vagyok, és az első órában mindig a rádió egy 8 és 9 között Disco Shit egyenesen DJ Oti partijáról érkeztem, az se volt piti.

Rádió 1 csak igazi slágeren megy a helyszín, a Strandfesztivál Zamárdival, a Rádió 1 stage-ről teljesen élőben. A Disco Sheet, minden este 8 és 9 között jelentkezünk majd, ahogy azt szoktuk élőben is a Rádió 1-en, most a helyszínen is Zamárdiban. És megyünk tovább egy vadonatúj Oliver Heldenszel, Kyle közös, szerintem mindenki ismerni fogja!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A helyszín a Sant Fesztivál. Minden este 8 és 9 között. Holnap, holnap után és azután is. Diszkós itt a házban. Ez pedig a vadonatúj, a Szori. A Honvai, a Bárány, meg a Junior. D to the I to the S to the C to the O. Disco. S to the H to the I to the T. Shit. Disco.

A Strand Fesztiválon én DJ Junior voltam, a diszkosi DJ, ezzel búcsúzom mindenkitől a diszkosi dalával. De természetesen rádió egy DJ-k a helyszínen, maradjatok velünk, bulizatok velünk, és maradjatok a rádió egy készülékek előtt is, akik nem jutottak el ide a Strand Fesztiválra. Jön a World is Mine Radio Show-ba US Gary és a játszoknál Lotfi Begi. Búcsúzom

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben, a Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, Lutfi Begi!
1: Strandfesztivál 2026, szevasztok!
2: Hello, szevasztok! És persze köszöntünk mindenkit a rádió készülékek előtt, mögött.
1: Így van, a rádió egy csak igazi mai sláger megy, élő adásban vagyunk a rádió egy összes frekvenciáján, mától 4 teljes napon keresztül, minden este innen a Strandfesztiválról, Zamárdiból, a rádió egy stage-ről, 26 fok van, ezt azoknak mondom, akik nincsenek itt, enyhén fúj a szél, esőtől egyáltalán nem kell tartani a következő napokban. Tökéletes fesztiválidő, tökéletes DJ-kkel, jó szórakozást kívánok mindenkinek, én vagyok Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti. Fogadjátok szeretettel a World is Mine Radio Show egyik oszlopos tagját, hölgyek, urak, a lemezjátszóknál a következő egy órában Lutfi Begi!

Hallo Stolz Festival! Savastok, drágaim! Előadásos cipőket!

0: I Can Wait, Régress Strong Festival 2026 első nap. Szép jó estét kívánok mindenkinek, élő adásban vagyunk a rádió egy összes frekvenciáján. A hallgatóknak mondom, hogy nagyon komolyan elkezdtünk gyülekezni. Itt mellettem a lemezjátszói mögött ebben az órában Lopci Regi. Érdemes elindulni, aki most elindul, még befér ide a rádió egy stage-re. Hogy mi lesz később? Hát ott csak a jó Isten tudja. A hallgatóknak mondom, hogy a nagy színpad mellett vagyunk, tehát hogyha a nagy színpad előtt látok, akkor balra kell jönni, és akkor rögtön megtaláljátok a rádió egy stage-et. Komolyan buli, Regi!
1: Abszolút, és azt is el kellene mondanom a rádióhallgatóknak, azoknak, akik ma nincsenek itt, hogy egy teljesen megújult helyszínen várunk mindenkit. Egy igazi klub hangulat a fesztivál kellős közepén, és hát finom house muzsikákkal melegítjük elő az estét, és ropogósan finom a közönség, halljuk a hangotokat!

Nagyeres Strand Festival. One more time! Húzzuk meg még egyszer a nyári éjszakák bajszát! Itt a Strand Fesztiválon!

0: so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free.
1: Not that guy.
0: Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate.
1: Ma este nem csak a táncos cipőkre, nem csak a kezetekre, de a hangotokra is szükségem lesz. Háromra szeretném hallani mindenkinek a hangját. Figyelj! Wait! Kettő! Wait! Két! Ha!

A folytatásban pedig az idei nyár egyik legnagyobb slágere, ami szegről végről kapcsolódik Magyarországhoz is. Gyere Stond, gyere Stond, gyere Stond, gyere Stond!

figyelj! Az egész országban minket hallgatnak. Sokan ide tartanak. Úgyhogy mutassuk meg nekik, hogy milyen a hangulat itt a rádió egy színpadon. Figyelj! Ami a torkotokon kifér. Figyelj! Jöttök. Háromra mindenki sikít!

0: No figyelj, Strandfesztivál! Egyszerre ugrik! Lotfi Begi és a Strandfesztivál! Strandfesztivál és a Lotfi Begi!
1: Rádió, csak igazi mai sláger meg! Van mellettem egy gomb, az van Ride vagy Fire!
0: 1, 2, 3, gyere!
1: Működik!
0: Hey, hey,
1: jött még egyszer! Hey.

A mai naptól kezdve minden este 8-tól élő adásban vagyunk egészen éjfélig a rádió egy összes frekvenciáján. Köszönjük, hogy itt vagytok, mindjárt vége a nyárnak, viszont ez a következő 4 nap erős lesz a Balaton partján. A rádió egyen, a lemezjátszóknál Lotfi Begi!

továbbra is élőben jelentkezünk a rádió egy összes frekvenciáján az egész országban. Tehát élőben a Strandfesztiválról, a rádió egy színpadról.

az összes lokkónak a kezét a magasba szeretném látni. Gyere, Sőn!

Rádió egy csak igazi mai slágermes Strand Fesztivál 2026. Szép jó estét kívánunk mindenkinek! Élőben vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján, 52 frekvencián, egészen pontosan képzeljétek el, és hát erősen kezdjük az idei strandot is.

Kettlebell, Bullmax, 11-től jön majd Jamina, és ez csak az a line-up, ami éjfélig zajlik majd itt a Rádió 1 stage-en. Hölgyeim és uraim, most itt mellettem a lemezjátszóim mögött, Lotfi, Peggy!

Drágos Sound Fesztivál, itt vagytok még? Nem hallom, itt vagytok még? Akkor menjünk tovább.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hallgató kedvéért mondom, elképesztően jól néztek ki. Itt a Rádió egy stage-en a Strand Fesztiválon. Lotfi Beginek van még jó 4-5 perce. Aztán jön Pull Max és jön még Jamina. Ha tetszik, ami most szól, Lotfi Begi a World is Mine Radio Show-ban. Minden pénteken este 9-től.
1: És a vadakat terelő juhász, nem

Drága Strandfesztivál, ez volt ma este a Lotfi Begi. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt bulisztuk. A buli persze folytatódik tovább, hiszen érkezik Pulmex, és még egészen hajnalig meg sem állunk itt a Rádió 1 színpadon. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem. Mindenkinek további szép estét, szevasztok! Oh!

0: üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Strandfesztivál 2026, hogy vagytok, mi újság? Hölgyek, urak, élőadásban vagyunk még mindig a Rádió 1 összes frekvenciáján, és fogadjátok szeretettel!

myself. Something about those.

Strong Festival 2026 Radio Estate, olyan ez játszóknál! Cool Max!

Gyere, Strand Fesztivál, mutassuk meg az online hallgatóknak, hogy mekkora buli van itt! 3-2-1, mindenki siki! Erről van szó, kérem szépen!

azokat a zenéket, amik úgymond régi zenék, de egy kicsit új kötösben. A következő is ilyen, Gyeres Tank Fesztivál, gyerünk Rádió 1-es hallgatók! Közösen a frekvenciákon keresztül is, éljük meg közösen ezt a csodás pillanatot! Aki nincs itt, bánhatja! Drága Rádió 1 hallgatók, gyertek! A nagy színpad mellett vagyunk! Rádió 1 Stage mától, a Stank Fesztiválon, minden este 8 órától! A nemezjátszóknál, full max!

Fesztiválon. Hulmes Alemez játszói mögött, aztán jön majd Jamina, ő lesz a következő.

0: mától szombatig, és hát képzeljétek el, azért a budapesti stúdióban is készülünk valami igazi nagy extrával még hozzá ezen a héten szombaton, mert hogy van egy igazi világsztár DJ, aki csaj, félig magyar, félig kanadai, úgy hívják, hogy blond is, és képzeljétek el, most szombaton élő adásban fog mixelni a rádió egy budapesti stúdiójában este 6 és 7 között, úgyhogy Pulmex most egy kicsit neki melegíti elő a terepet.
1: Igen, tőle hoztam az egyik személyes kedvencemet, amit a világsztár Árpád páros dolgozott fel, és azt gondolom, hogy egy igazi lezárása a mai strandfesztiválos szettemnek. Kicsit eufórikus, kicsit különleges, kicsit előremutató. Úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet mindenkinek, online is, illetve itt a helyszínen is, én Pulmex voltam. Hallgassátok szeretettel ezt is!

Na figyelj, strandfesztivál! Szépen visszavisszük és felépítjük még egyszer a következő 15 másodpercben ezt a csodálatos zenét! A nyár egyik utolsó fesztiválja! Úgyhogy tényleg ki kell maxolni!

go move. All the cameras bumping. Look ahead, the crowd.

gym.

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió 1 Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Jamina! Strandfesztivál 2026 Rádió 1 és szevasztok! Hölgyeim és uraim, remélem készen álltok a következő fellépőnkre. Vannak emberek a világon, akikre megéri várni, hát ő kétségtelenül ilyen. Mert már nemzetközi DJ tehetségkutató volt már első helyezett a Rádió 1 tehetségkutatóján, a Rádió 1 DJ szavazásán, volt már második és volt már harmadik. Fogadjátok szeretettel, szétszedi a házat itt a Rádió 1 stage-en, a lemezjátszói mögött innentől. Jamina!
2: Hello, Rádió 1, üdvözlök én is mindenki, szevasztok! Köszönjük, hogy ennyien itt vagytok, megyünk tovább, full max után!

busy. Kiss it. Oh, kiss it. You don't care,

Hogy vagytok? Gyere, készülj és megyünk!

Rádio Ed. Certo, pela criança do Bom Gosto Mulher.

0: that body. Girl, look at that body. Work out. Girl, look at that body.
1: Még egyszer hello a hallgatóknak is. Megyünk az éterben is a rádió egyen. This is what I see. Egészen éjfélig az éterben. És itt a Strong Fesztiválon. A pultban jól, mint a Hello Rádió egy.
0: I'm sexy and I'm...

Jövőre még egy fél óra. És most vagyunk a tetején. Rádió, gyere, mutasd magad. Be fogok számolni, és jöhet a sikolj. 1,

Çok yaramama sık şey geldi. Nagyon elés és puszi nektek, hogy itt vagytok. Köszi Rádió 1!

Majdnem teljes telkázon itt a Rádio Stage előtt. Szeretném már kérdezni még egyszer tőletek, hogy hogy érzitek magatokat az első napon itt a Strand Fesztiválon. Hajjunk egy sikvajt!

háromra tedd fel a kezed a magasban, és a legvidámabb arcodat, ahogy most érzed magad, oké? Okay? Egy, kettő, tedd fel a kezed és cheers! Jó sötét van, na így figyelj!

Egy kis útravaló tőlem nektek. Kövessétek a napot. És ma mindenképpen legyetek jelen itt a Strand Fesztiválon a Rádió Stage-en. Gyere!

0: utas egy szívet, ha tudsz. Ezzel búcsúzunk el egymástól, oké?
1: Jamina és az óriási szívek a Rádió Egy Stage-en. A hallgatóktól elbúcsúzunk az élő közvetítést, már a befejezzük, holnap pedig folytatjuk este 8-tól. Kösz, hogy itt vagytok, a buli itt ma este megy tovább. Juhász Geri kijelentkezik. Mindjárt jön Wilcox. Na de addig még néhány percig. A Strong Fesztiválon, a Rádió Egy Stage-en, a lemezjátszóknál.
0: Egy, két, egy, két, Jamina! Csinál!

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Átléptük már az évfélt, de a buli a Strandfesztiválon ezerrel dübörög most is. Christopher szettjével, aztán jön majd Netker Viki egy órától, Nyuvik, Jauri, és hát ugye az élő közvetítésekkel minden nap lehet találkozni este 8 órától évfélig. Már is alatt a reggel Lilivel pedig pénteken lehet majd bulizni a Strandfesztiválon a Rádió 1 stage-en. De az összes DJ-vel össze lehet futni, vagyis World is My Radio Show rezidensekkel, a diszkosi csapatával, és persze Kukival is.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

rádió egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy olyan dal, amiben igazi nagy ágyuk fogtak össze, Switch Disco, Rehab és Sam Feld, ez a Sleep Tonight. A dal, amiben visszaköszön egy Amy MacDonald pop klasszikus, ha már mondhatjuk, hogy az a This is the Life, amit én nagyon-nagyon szeretek az eredetit, és ha valaki azt mondja, hogy ebből egy ilyen Deep House remix feldolgozás készül majd, hát ezt se tudtam képzelni, hogy milyen lehet. Nem egy teljes feldolgozásról van szó, mert csak a refrénnek a dallam részét vették kölcsön, de egy teljesen új szöveget írtak rá, és hát a dal többi része is vadi új. Nagyon szeretjük! Ez a Sleep Tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Köztük fel-fel bukkannak olyan nemzetközi előadók, akik idén a Strandfesztiválon is megtáncoltatják a hazai közönséget. Például Robin Schulz, Purple Disco Machine, és nem sokára, csak egy hazai kedvencet is említsek, a Halott Pénz. Ők holnap után lépnek majd színpadra. De ami ennél is fontosabb, kint van a Rádió 1 stage az összes napon, amíg tart a Strandfesztivál Zamárdiban, és minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni. Disco Sheet, World is My Radio Show rezidensek, és persze Cookie is. Jennifer Lopez, David Guetta és az aktuális kedvenc a Save Me Tonight szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, tehát lehet, hogy vége van a foci VB-nek, már itt van a hátunk mögött, de Shakira és Burna Boy dala, a VB hivatalos himnusza, Die Die folytatja a diadal útját. A héten például az egyik legnagyobb brit kereskedelmi rádió top 40-es listáján az első lett, de a hivatalos brit listán, a 100-as listán a második helyen tanyázik, úgyhogy jó eséllyel még az első helyet is megkaparinthatja. A negyedik ezen a listán például a Move Into The Sun üggel dala, amit a Rádió 1-es DJ-k is játszanak. Hát a háttérben szerintem elégedetten koktélt szürcsöl közben Ed Sheeran, aki a dal társszerzője. Shakira, Burna Boy, Die Die, hozom már is a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Kamrát, Hug Yourself, ezt hozom a folytatásban. A német sztár gyakorlatilag hazajár hozzánk, hogyha koncertekről van szó. Nagyon speciális a kapcsolata a Magyarországgal, hiszen mi voltunk az első ország Németországon kívül, ami játszotta a zenét, ahol lett egy ilyen saját kis rajongói bázisa. De Németországban is nagyon-nagyon szeretik őt. A Be Mine dalát például a nyáron 100 000 ember előtt adta elő élőben. Ez a Hug Yourself Kamráttól a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Kamrat and you're listening to Radio 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és jöjjön három jó tanács éjszakázóknak. Megkérdeztem az AI-t. AI, mit tanácsolsz azoknak, akik az éjszakai műszakot űzik? Mondanám, nem túl sok, de megjegyezhető. Maradjunk hidratáltak, igyunk sok vizet, mert a dehidratáció már önmagában fáradtságot okozhat. Jó. Válasszunk okosan rágcsálnivalót, kerüljük a nehéz zsíros ételeket, ezek elámosítanak, válasszunk inkább friss gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiörlésű nasit, magvakat, hát nálam ezek bármikor jöhetnek, a koffeint pedig mértékkel fogyasszuk. Ugyan segít ébren maradni a kávé vagy a tea, de ne vigyük túlzásba, mert később alvási problémákat okozhatnak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi